0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Szép jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. augusztus 27-én csütörtökön. Hinni a félelemnek. Két halálesetet jelentettek Amerikában kanyaró miatt. Az oltás ellenesek egyre hangosabbak, és ez nálunk is érezteti hatását. Kivitt el a közösből. Roham tempóban alakul a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal Magyarországon, már holnap meg lehet a szuperhatóság vezetője. És a nyugdíjt nyögjük. A munkáltatók szervezetei üdvözlik a tranzakciós adó eltörlését, de szerintük a 13. nyugdíjjuttatást is át kellene szervezni. Egyelőre ennyit a mai reggeli tartalmából, most a hírek jönnek. A mikrofonnál Gazsik Viktória.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Független vizsgálattal kellene ellenőrizni az Adria kőolajvezeték kapacitását a külügyminiszter szerint. Már legalább 160 halálos áldozata van a nepáli és tibeti áradásoknak. Változóan felhős égbolt mellett legfeljebb 32 fokot mérhetünk ma. Következnek a részletek. Független teszteléssel az Európai Bizottság szakértőinek részvételével kellene ellenőrizni az Adria kőolajvezeték kapacitását, jelentette ki Jurel Planár külügyminiszter zágrábi látogatásán. Szerinte az objektív vizsgálat megmutatná, hogy a vezeték képes-e biztosítani a szlovákiai kőolajfinomítók számára szükséges mennyiséget. A horvát fél szerint az Adria kapacitása nagyobb, mint amivel a MOL számol, míg a MOL és a Slovnaft számára a Planár által említett évi 8 millió tonna nem lenne elegendő. A tesztet várhatóan télen végzik el, amikor a kőolaj viszkozítása nagyobb, így a vezeték tényleges teljesítménye is pontosabban felmérhető. Planár szerint az olajellátás bővítése különösen fontos, mivel Szlovákia számára az orosz olaj kiváltása nehezebb, mint a földgázé. A miniszter hozzátette, hogy Csehország egy megfordítható irányú olajszállítási lehetőség kiépítésével is segíthetne Szlovákiának. A múlt heti viharok után a Szlovák Biztosítók Szövetségéhez tartozó biztosítók már több mint 2500 kárbejelentést regisztráltak, összesen mintegy 6,5 millió euró becsült értékben. A károk száma és összege csak nem megduplázódott a hétvége utáni első adatokhoz képest. A viharok elsősorban Pozsonyban és Nyugat-Szlovákiában, majd az ország középső és keleti részén okoztak károkat. Leggyakrabban tetők, homlokzatok, ablakok, erkélyek, teraszok és kémények rongálódtak meg, több ingatlanba pedig befolyt a víz. A szövetség arra is felhívta a figyelmet, hogy ha a kárrendezés egy hónapon belül nem zárható le, a biztosított előleget kérhet a biztosítási összegből. A Nepált sújtó áradásokban már legalább 157 ember vesztette életét, több százan pedig eltűntek, közölte a nepáli rendőrség. A kínai állami média szerint Tibetben további 3 halálos áldozatot és 265 eltűnt embert tartanak nyilván. A katasztrófa sújtotta térségekben turisták százait is keresik. A szlovák külügyminisztérium közlése szerint a rendelkezésre álló információk alapján nincs szlovák állampolgár az eltűntek között. A magyar külügyi tárca azonban 2 eltűnt magyar állampolgár tart számon. Nepál északi részén a fővárostól Katmandutól északra fekvő Rasuva körzetet tegnap hajnalban érte az árvíz. A BBC szerint a katasztrófát feltehetően egy földrengés okozta, amely lavinát indított el, a megolvadt hó pedig a Botekosi folyóba zúdult. Balendra Szár nepáli miniszterelnök részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, és arról biztosította a lakosságot, hogy az állam minden rendelkezésére álló eszközzel részt vesz a mentésben és a károsultak ellátásában. A paksi atomerőmű tegnap este ismét elérte a maximális teljesítményét, közölte Magyar Péter magyar miniszterelnök. Az erőmű működését július végétől fokozatosan vissza kellett fogni, a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Augusztus elején már csak 480 megawattot termelt a szokásos 2000 megawatt helyett. Most ismét mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina működik, így az erőmű teljesítménye újra elérte a mintegy 2000 megawattot. A miniszterelnök szerint a helyzet rendezésén hetek óta dolgoznak energetikai és vízgazdálkodási szakemberek, miközben a Paksi Duna szakaszon egy fenékküszöb építése is a tervezetnél gyorsabban halad. A Paksi Atomerőmű Magyarország villamos energia termelésének mintegy felét biztosítja.
0: Időjárás.
2: A nap elején még kezdetben felhősebb lehet az égbolt, napközben azonban fokozatosan kiderül. Elszórtan záporok is kialakulhatnak. A hőmérséklet 22 és 32 fok között alakul, gyenge dél-keleti irányú légmozgás várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Teljes útzállatra számíthatnak Pozsonyban a Racsianszka és Pionierszka kereszteződésében a központ irányába, valamint Diószegen a Pionierszkán a város bevezető szakaszán. Sebességet mérnek Kassa, Saca város részének az elején Csics felől és a Herdianszkán a városból kifelé. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Szigárdi Lászlóval.
1: A Szlován hosszabbítás után bravúros 2-1 arányú győzelmet aratott a szlovén Celje vendégeként, a labdarúgó bajnokok ligája selejtező rájátszásának visszavágóján, és 3-2-es összesítéssel kiharcolta a BL főtáblára jutást. A pozsonyiak a 18. percben szereztek vezetést, Bajric remek labdával indította Sporart, aki látványos mozdulattal a kapus fölött a hálóba emelte a labdát. Bravúros csatár teljesítmény volt. Negyed órával később Barcegian szabálytalankodott a 16-oson belül, a bíró ugyan tovább botintett, de a varvizsgálat után 11-est ítélt. A büntetőt Szeszlár magabiztosan értékesítette. Fordulás után mindkét oldalon voltak lehetőségek, de ezek kimaradtak. Mivel a Celje otthonában is 1-1-re végződött a rendes játékidő, így következett a 2x15 perces hosszabbítás. A 100. percben ismét előnybe került a Szlovan. Marcelli indítását Martinez emelte a hálóba. Ez is szépségdíjas Szlován gól volt. A túlóra hátra lévő 20 percében a pozsonyiak ügyes taktikus játékkal tartották az egy gólos előnyt, és megérdemelten nyertek. 2024 után másodszor harcolták ki a bajnokok ligájában a főtáblára jutást. A liga szakasz sorsolására ma 18 órától kerül sor. A Ferencváros egy gólos előny birtokában fogadja az Üllői úton ma 20:30-kor a török Trabzonsport, a labdarúgó Európa Liga rájátszásának visszavágóján, és ha folytatja veretlenségi sorozatát, bejut a második számú kupasorozat liga szakaszába. A labdarúgó szlovák kupa második fordulójának tegnapi eredményei Velkekapusani Michalovce 0-3 és Givina Zsilina 0-8. A spanyol labdarúgó bajnokság nyitófordulójának tegnap esti mérkőzésén Real Madrid San Sebastián 4-1, Kylian Mbappé mesterhármast ért el. 4 vereség után megszerezte első győzelmét a szlovák női röplabda válogatott a cseh-svéd-török-azeri közös rendezésű Európa-bajnokságon. A csoportkör utolsó 5. fordulójában 3-0-ra verte Montenegrót. A szlovákok csak akkor juthatnak be a 8. döntőbe, ha ma a montenegróiak legyőzik a horvátokat. A nyeretlen magyarok ma a lettekkel, holnap pedig a szlovénokkal találkoznak, és ha mindkét ellenfelüket 3-0-ra vagy 3-1-re legyőzik, 8. döntőbe jutnak. A Kis Ágnes Nagy Bianca kenu 2-es és a magyar férfi kenu 4-es 500 méteren egyenes ágon döntőbe jutott a poznanyi kajakkenu világbajnokságon. Az érsekújvári Mészáros Noémi nem jutott döntőbe könnyű súlyú egy párban az amszterdami evezős világbajnokságon. Középdöntős futamában 5. lett, így a ma délutáni B-fináléban folytatja. Vadnai Jonatán 5 futam után a 3. helyen áll, a vitorlázó ILCA 7, korábban lézerhajó osztály, dublini öbölben zajló világbajnokságán. Marozsán Fábián 6-3-6-4-re legyőzte a szerb Miomir Kecmanovicsot a Winston-Salemi tenisztorna 2. fordulójában. A monterrei női viadalon Udvardi Panna 7-6-6-1-re nyert az ausztrál Maya Joint ellen, Bondár Anna viszont 6-4-6-3-ra kikapott a spanyol Cristina Buchától. Piros Zsombor bejutott az amerikai nyílt teniszbajnokság selejtezőjének 2. fordulójába, Gálfi Dalma és Viktória Hruncsáková viszont kikapott és kiesett. A brit Matthew Brennan nyerte sprintbefutóban a spanyol országúti kerékpáros körverseny a Vuelta 5. útszakaszát. Walter Attila a mezőnnyel ért célba a 47. helyen, a szlovén Tadej Pogacar pedig változatlan előnnyel vezet összetettben. Walter a 40.

6 óra 18 perc, augusztus 27-én csütörtökön van a tavak világnapja, de egyébként a Just Because Day, amit talán úgy lehetne fordítani, hogy csak mert nap, ami arra ösztönöz, hogy az ember különösebb ok nélkül tegyen valami kedveset vagy szokatlant. Szóval ezen a napon Gáspár napja van. A Gáspár perzsa eredetű név, a hagyomány szerint így hívták a napkeleti bölcsek egyikét. A Bibliában nem szerepel a név, csak a 6. századtól említik a legendák. Jelentése kincset megőrző, kincstárnok. Ezen kívül még Mónika, József és Cézár napja van, a szlovák naptár szerint pedig Szilvia napja. Boldog névnapot minden ünnepeltek!

0: 6 óra 22 perc. Ritka vadászati technikát örökítettek meg ausztrál delfineknél. Több mint 450 egér maradványát találták egy 2700 éves krétai szentélyben, és több mint 3 milliárd forint értékű aranyat találtak egy belga építkezésen. Színes híreink jönnek a nagyvilágból Gazsik Viktória válogatásában.
1: Ritkán megfigyelhető vadászati technikát dokumentáltak az ausztráliai Queensland partjainál élő palackorú delfineknél. A Sunshine Coast Egyetem kutatói a Harvey Öbölben olyan delfineket filmeztek, amelyek nagytengeri kagylókat használtak zsákmányuk megszerzésére. A kagylózás során a delfin a kisebb halat egy üreges kagylóba tereli, majd a kagylót a csőrével a víz fölé emeli, és kiönti belőle a zsákmányt. A technikát korábban csak Nyugat-Ausztráliában, a Cápaöbölben dokumentálták, így az új felvételek az első vizuális bizonyítékai annak, hogy a kontinens keleti partján is alkalmazzák. A kutatók szerint a módszerhez nem csak ügyességre, hanem a környék ismeretére is szükség van, hiszen a delfineknek tudniuk kell, hol találnak megfelelő kagylókat. A Cápaöbölben korábbi megfigyelések arra utaltak, hogy a delfinek a technikát egymástól, valószínűleg a szülőktől tanulják. A kutatók most azt vizsgálják, hogy a Herbiöbölben is generációkon keresztül adódik-e tovább ez a különleges vadászati tudás. Rendkívüli leletre bukkantak a régészek a krétai Gortyn ókori Apollón szentélyében. Egy áldozati leletben több mint 450 egércsont maradványát találták meg. A Krisztus előtti 7. század közepén épült szentély Kréta egyik legrégebbi és legösszetettebb kultuszhelye volt. A kutatók szerint a nagyszámú egérmaradvány arra utalhat, hogy itt Apollont egy különleges alakjában, Sminteuszként, vagyis egér Apollónként is tisztelhették. Ehhez a kultuszhoz az ókori görögök szerint a rákcsálók által terjesztett járványok kapcsolódtak. Apollón egyszerre lehetett a betegségek előidézője és elhárítója. A kultusz legismertebb központja a mai Törökország területén az egykori Tróad vidéken működött, ahol a hagyomány szerint élő egereket is tartottak az oltárnál. A Gortyni lelet most felveti annak lehetőségét, hogy ennek a kultusznak Krétán is létezett egy eddig ismeretlen változata. A feltárások közben az Apollón szentély melletti római kori színház újabb részei is előkerültek. Aranytömböket és aranyérméket találtak egy ház felújítása közben Belgiumban. Az építőipari munkások egy ládában bukkantak a kincsre, amelynek értékét legalább 9 millió euróra becsülik. A rendőrség a leletet lefoglalta és biztonságos helyre szállította, az ügyészség pedig nyomozást indított, mert egyelőre nem tudni, honnan származik az arany és ki a jogos tulajdonosa. Azt is vizsgálják, hogy a kincset legálisan szerezték-e. A ház jelenlegi tulajdonosa egy hajléktalanokat segítő kelet-flandriai szociális szervezet. Közölték, ha az arany jogszerűen hozzájuk kerül, az értékesítéséből származó bevételt szociális tevékenységük bővítésére fordítanák. A rendőrség közben arra figyelmeztette a kíváncsiskodókat, hogy ne menjenek az építkezéshez. Mint fogalmaztak, aranyások, maradjatok távol, mert nincs ott semmi látnivaló. A területet lezárták, ráadásul az épület teljes bontása miatt veszélyes is.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. augusztus 27-én csütörtökön. Az Egyesült Államok 26 éve megfékezte a kanyaró tartós terjedését, most mégis 3,5 évtizedes csúcson jár a fertőzés. Szlovákiában is a járványok megelőzéséhez szükséges szint alá került az átoltottság. Mindjárt megnézzük, mit jelent ez a gyerekekre nézve az iskolakezdés előtt. Most régiós hírek jönnek a mikrofonnál. Gazsik Viktória.
2: Tegnap este földnek csapódott egy kis repülőgép a galántai járásban Diószeg közelében. Az első információk szerint a pilótának motorhiba miatt kellett kényszerleszállást végrehajtania, tájékoztatott a nagyszombati kerületi rendőrkapitányság. A rendőrség közlése szerint két ember ült az Eurofox repülőgépen. A pilótát mentők a másodpilótát mentő helikopter szállította kórházba, mindketten megsérültek. A rendőrséget 17 óra után értesítették a balesetről. A zuhanás pontos okait és körülményeit a szakértők vizsgálják. Dunaszerdahely önkormányzata a Green Cities határokon átnyúló projekt keretében felújította a Vámbéri járminteret. Új zöld felületeket és magasított virágágyásokat alakítottak ki. Ökológiailag fenntartható, az éghajlatváltozásnak ellenálló tetszetős és vonzó tér létrehozása volt a cél. Dunaszerdahely részt vett az Interreg Magyarország-Szlovákia projektben. Ennek keretében revitalizáltuk a Vámbéri járminteret, mondta Hályos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere, és hozzátette, tegnap tartották a határokon átnyúló projekt záró konferenciáját. A tér felújításakor kulcsfontosságú volt a zöld terület növelése, az eredeti 82-ről 497 négyzetméterre, valamint 20 fa kiültetése a meglévők mellé. Alkalmazkodnunk kellett a tér adottságaihoz, ehhez igazodva dolgoztuk ki a tervet, pergolát alakítottunk ki, kültéri bútorokat helyeztünk ki, ivókút és párakapu van a parkban, közölte Pintér Zoltán építész. Dunaszerdahely teljes önrésze 229.549 euró, az Európai Regionális Fejlesztési Alap hozzájárulása 183.639 euró és 20 cent volt. Non-stop gyógyszertár nyílik Kassán, Pozsony után Kassa lesz a második város, ahol ilyen patika nyílik. Ha a kezdeményezés sikeresnek bizonyul, az Egészségügyi Minisztérium más régiókra is kiterjeszti a hálózatot. A régióbeli partnerekkel közösen kerestük a megoldást a nap 24 órájában működő gyógyszertárak működtetésére. Kassán a Louis Pasteur Egyetemi Kórházzal, Pozsonyban a gyógyszerészeti karral együttműködve készítettük elő a projektet, mondta Kamil Saskó egészségügyi miniszter. A gyógyszerészkamarával és az Állami Gyógyszer Ellenőrzési Intézettel is tárgyalnak a további lehetőségekről, hogy minden megyében legyen 24 órás gyógyszertár.
0: Időjárás.
2: A nap elején még kezdetben felhősebb lehet az égbolt, napközben azonban fokozatosan kiderül, elszórtan záporok is kialakulhatnak. A hőmérséklet 22 és 32 fok között alakul, gyenge délkeleti irányú légmozgás várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Teljes utcállatra számíthatnak Pozsonyban a Recsinszka és Pionyerszka kereszteződésében a központ irányába, és Diószegen a Pionyerszkán a város bevezető szakaszán. Sebességet mérnek Bodrogszerdahelynél Király Helmec irányába. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 6 óra 37 perc. A kanyarú visszatért, pedig évtizedek óta van ellene hatékony oltás. Az Egyesült Államokban idén már a 3000-et közelíti a fertőzöttek száma, és most jelentették az első két halálesetet. Mindkét áldozat oltatlan volt, közölte Pennsylvania egészségügyi minisztériuma. A WHO és az UNICEF szerint a kanyarú elleni globális átoltottság továbbra is messze elmarad a járványok megfékezéséhez szükséges szintől, és Szlovákia sem éri el ezt a küszöböt. Jövő héten már iskolakezdés. Mennyire van közel hozzánk egy ilyen veszély esetlegesen? És mitől lesz valóban védettebb egy gyermek? Dr. Rajzák Edit, a Dunaszerdai Kórház gyermek és újszülött osztályának vezető főorvosa vonalban. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Doktornő, mi ez a kanyaró tulajdonképpen, és itt Szlovákiában mikor és hogyan oltanak ellene?
1: Igen, ez kanyaró probléma, állandóan probléma, és szerintem egyre nagyobb, hogy oltatlan, sok oltatlan gyermek van. És ez a kanyaró, ugye ez egy hármas vakcina, amit körülbelül a 90-es évektől, vagy 2000-es évektől oltunk, és tetszik tudni, szerkesztőről, én emlékszem rá azokra a gyerekekre, amikor én kezdtem, akkor még nem oltottuk ezt a kanyaró, a rózsaimlő és a mumps elleni védőoltás egyáltalán nem volt, és én emlékszem olyan problémás gyermekekre, aki 5 éves korában kanyaró, mint ahogy a felvezetésben is tetszett mondani, hogy bő probléma, akár haláleset is lehet, agyhártyagyulladása volt a gyermeknek, és megvakult fél szemére. Megelőzhettük volna az oltással? Igen, nyilván ez az anyuka hajlott is volna rá, hogy beoltsuk, akkor még nem volt oltóanyag. Ugyanez a hármas vakcinához tartozik, a rózsahimlő. Én arra is emlékszem, és biztosan vannak olyan szülők, akik sajnos a gyermekük, ő átesett egy rózsahimlőt várandóság alatt, és az a gyermek sérült lett, beleszületett szív problémával, rendellenességgel, akit akár több lépésben kellett műteni. Nekem is volt ilyen ismerősöm, sajnos egy nagyon kedves ismerősömnek a gyermekét rózsahimlőben komplikáció, nem beoltott, mert akkor még nem volt vakcina, 9 hónapos korában meghalt a gyermek. A MOMS, ez pedig egy másik probléma, ugyanis a nem beoltott gyermek, fiúgyermek főleg akár sterilitást is okozhat. És én láttam olyan gyermeket, aki hasnyálmirigy-gyulladást kapott, ugyanis az is egy komplikáció része. Tehát nem csak az alapoltás, tehát ez a kanyaró, ez a hármas vakcina, ez az MMR vakcina, ez egy alapoltási guideline-ba beletartozik, és nálunk ezeket oltják 15 hónapos korától, ugyanígy ez a hexa vakcina, ami a diftéria, tetanusz, a szamárköhögés, a torokgyík, a járványos gyermekbénulás, azon kívül meg a hemofilus, amire szeretném fölhívni a figyelmét. Ez is egy olyan vívmány. Az a szülő, aki nem látott még gyermek, akinek gégefő gyulladása van, ugyanis ezt a hemofilus baktérium okozza, az biztosan, ha ilyen gyermeket látna, gondolkodás nélkül beoltatná. Ezek a gyermekek fulladnak, nem tudják a saját nyálukat lenyelni. Én nem tudom, szerkesztő, hogy honnan veszik a szülők azt, hogy nem kell beoltani, mert a táplálkozás, a sportolás mindentől megment. Hát nem ment meg. Nem ment meg. És úgy gondolom, és még ezt tessék megengedni, hogy megmondjam, ugye Amerikában nagyon-nagyon sajnálatos, hogy ott az egészségügyi miniszter, igen, akinek köze nincs a medicinához, egy anti-oltás ellenes, mindenféle konspirációs elméleteket hirdet, ami egyáltalán úgy megingatja, én megértem, hogy megingatja az embereket, de nem gondolom, hogy nem kéne hallgatni azokra az emberekre, akik hozzáértőek, magas pozícióban, elismert orvosok, professzorok, hogy ezeket az alapoltásokat ne adassuk be a gyerekeinknek. Ez az én véleményem.
0: Hát igen, ugye Robert F. Kennedy Jr.-ról van szó, aki az amerikai egészségügyi miniszter, és régóta az oltások ellenzője, hát félrevezető információkat kezdett terjeszteni, ugye erről a kanyaroltásról is, hogy a vakcinák állítólag autizmust okoznak, amit már nagyon sokszor szakemberek határozottan bizonyítottak ellene, illetve ezt elutasítják, de azt azért érdemes hozzátenni, hogy Kennedy augusztus elején megváltoztatta az álláspontját, amikor a kanyarós megbetegedések száma 35 éves csúcsra emelkedett, és egy interjúban, a CNN-nek adott interjúban azt javasolt az embereknek, hogy oltassák be magukat. Én valamennyire, amennyire tudtam, utána néztem annak, hogy volt-e kanyarós eset itt a régiónkban, szélesebb régiókban, mondjuk egy V4-es kitekintésben, ugye Ausztriában találtam ilyet, hogy 2026-ban Bécsben meghalt egy 9 éves fiú, de ő a kanyaró késői szövődményeiben, ő is oltatlan volt, ugye elhúzódó valami agyi szövődmény volt, és abban azt írják, mindig halálos egyébként, SSPE, zárójelben mondom ennek a betegségnek a neve. Nálunk inkább ugye a szamárköhögés, Csehország és Ausztriában is volt, 2024-ben csecsemők haltak meg, oltatlan csecsemők.
1: Nálunk is.
0: Na de hogy azt mondja, 15 hónapos kortól oltanak erre a hármasra, és hogy azt mondja, egyre többen vannak, akik elutasítják. Ez hogy néz ki gyakorlatban, doktorné? Azt mondja a szülő, hogy hát én olvastam valamit a neten, és én nem fogom beoltatni a csecsemőmet.
1: Igen, de csak az egy oldalú dolgokat olvassa, tetszik értelmi, elolvassa azt, hogy XYZ, meg ugye most már ez a világhála, ez a szociális hálózat, az influencerek hülyeségeket hirdetnek, nem a tudományos dolgokat olvassák sajnos, hanem ilyen mondva csinált, nem tudom én mit gondol magáról ez az influencer, hogy az egészségügyben járatos, és ő kijelenti, hogy nem, mert nem tudja megmagyarázni, hogy miért, csak azt mondja, hogy nem. És mivel nagyon sok a követője, esetleg most nem sértőleg mondom, de lehet, hogy egy kevésbé tanult, jobban befolyásolható embert igenis annyira meg tud ingatni, hogy végül is azt mondja, hogy nem oltatom be. Pedig ez az autizmus elmélet, ahogy tetszett már említeni, ez már régen kizárták, ez már abszolút nem relevancia arra, hogy ne oltassuk be a gyerekeket. Csak hogy Csehországban most volt egy diftéria, ahol 5 tagú család, 3 gyermekből, ugye 2 szülő, 3 gyermek, és a 3 éves gyermeket doroggyikkal vitték a Prágai Egyetemi Kórházba, izolálták az egész családot. Az egy dolog, hogy a szülők oltva vannak, és ők védettek, de a 3 gyerek közül

0: dolgokat termel. Lehet, hogy nem találkozunk mi azzal a baktériummal, de ha igen, akkor emlékszik az immunrendszerünk rá, és ellenanyagokat termelünk. Nem fogunk megbetegedni. Kialakul egyfajta immunológiai memória, emlékezés, ami megvédi az egyént. Azon kívül közösség, a gyermek közösségbe jár, csoportba jár, iskolába, óvodába, bölcsődébe jár. És ez egyfajta közösségi, csoportos védelmet is biztosít. És nyálkahártya, nyálimmunitás, ami nagyon-nagyon fontos, hisz nagyon sok vírus, baktérium cseppfertőzéssel terjed, köhög, rajta marad a felületeken, a levegőbe, és beszippantjuk, de ha nincs nyálimmunitásunk, ha nincs védelmünk, megbetegszünk. Ez ennyire egyszerű, idézőjelben mondom, hogy egyszerű, hogy végül is jegyezzük meg, hogy igenis van miért beoltatni a gyereket, azért, hogy megvédjük. Nem beszélve arról, ezt muszáj felhozzam is, ha a hexavakcinában benne van ez a járványos gyermekbénulás. Azelőtt a 20-as évek, a 20. század közepén, ahol még nem volt oltás, nagyon sok gyermek túléli ezt a gyermekbénulást, ezt a poliomielitis, ahogyan nevezik szaknyán járványos gyermekbénulást, de lehet, hogy marad visszamarandozó károsodása. Tehát az azt jelenti, hogy szánta lesz. Az egyik lába nem úgy fog nőni, mint a másik. Én mindig azt szoktam kérdezni, amikor ilyen szülővel találkozom, és az első kérdésem az, megkérem, és ön anyuka be van oltva, a szülők be vannak, önök édesanyja oltva, és azt mondja, hogy igen. Mondom, akkor nagyon egyszerű. Önök védve vannak, a gyermek nem. És mi van akkor, ha megbetegszik, és kialakul egyfajta szövődmény, hogy handicappes lesz, járás problémája, mert ugye bármi ilyen megsérülhet, központi idegrendszer, handicappes, és mondom, akkor mit fog mondani a gyermeknek, ha azt fogja mondani, megkérdi öntől 18 éves korában, hogy anya, én miért vagyok sánta, én miért vagyok más, mint a többi, akkor ön erre mit fog mondani?
1: Bocsánat, a WHO és az UNICEF 2025-ös országjelentése szerint Szlovákiában a gyermekek 94%-a kapta meg a kanyaró elleni oltás első adagját, a másodikat viszont már csak 93%. Egyébként ez nagyon magasnak tűnik, de hát azt írják, hogy 95%-os átoltottság szükséges ahhoz, hogy úgymond védve legyen a populáció. Mondott előbb az egy ilyen félmondatot, hogy ha az az anyuka látná, hogy hogy néz ki egy ilyen, amiről beszélgetünk, többféle fertőzésben szenvedő gyermek, akkor biztos, hogy beoltaná a gyermekét. Na de hát ezek a szülők valószínűleg ilyen elrettentő képeket néznek így is a közösségi oldalakon. Miből gondolja, hogyha meglátna egy másik képet, ami mondjuk a ellene érvel annak, amit ő gondol, akkor éppenséggel ráadná a fejét.
0: Nehéz meggyőzni némely esetben, hogyha konokul ragaszkodik a saját elméletéhez, de ahogy tetszett mondani, igen, 94%, és ez már nem elég arra, hogy megfelelő közösségi csoportos védelem alakuljon ki.
1: Bocsánat, 93% a második oltás, igen. Az azt jelenti, hogy ez egy oltással nem is működik?
0: Egy oltással nem elegendő mennyiségű ellenanyag termelődik. Tehát azt a második oltást a gyermek azért kapja meg, hogy emlékezzen. Tehát megfelelő mennyiségű ellenanyag termelődjön, ez szükséges eléri ahhoz, hogy az az immunitás, az az immunológiai memória megfelelően működjön. De ahogy tetszett említeni, a 94% már sem elegendő, a 93% meg végérvényesen nem, hisz ahogy említette, hát a WHO azt mondja, hogy legalább 95, legalább az a legkevesebb, aminek kéne, hogy megtörténjen, hogy védjük a gyerekeinket, a közösséget. És én azt is aláírom, hogy vannak esetek, amikor az oltás bizonyos ideig kontraindikált. Tehát azok a gyermekek, akik valamilyen terápián vannak, valami egyéb infekción, fertőzésen estek át, amikor idő kell arra, hogy merjük oltani azt a gyereket, de vagy azokat a betegeket, akiket rákos immunoszuprimáltak, rákos

0: kezelés, mindenféle kezelés az egészen más dolog. Tetszik tudni, erre is van egy sor ajánlat, amit utána lehet követni. Ez egy együttműködés azokkal az onkológusokkal, gyermekonkológusokkal, akik aztán bizonyos idő után ők javalják is, hogy most ezt és ezeket az oltásokat mindenképpen meg kell oldani. De abban az esetben, ahogyan már tetszett említeni, nincsen csoportos nyálimmunitás. Azokat a gyerekeket, akik a közösségbe mennek és nincsenek beoltva, nem azért, mert a szülő nem akarja, hanem azért, mert nem lehet, ebben a stádiumban még ellenjavallat van, azokat a gyerekeket se tudjuk megvédeni. Azért, mert idézőjelben az egészséges gyerek esetleg húzolja azt a problémát. Nagyon egyszerű esetünk volt, ahol a bacillus gazda a szamárköhögése volt a nagyapa. És a 3 hónapos csecsemő, aki ugyan egy oltást kapott, de ugye nem elegendő, átesett ezen a problémán. Hál' Istennek egy kicsikét könnyebb lefolyású volt, de azért még a fertőzést megkapta. És a családon belül, ahol volt 5 felnőtt, senki nem betegedett meg, csak ez az apró gyermek. Tehát ezek is olyan mementó, olyan mutatók, hogy igenis, szánjuk rá magunkat. Mi a fontos, hogy megvédjük a gyerekünket, halnak a szülőnek az a gyermek. Fontos. Akkor azért vállaltam, hogy megtegyek mindent, hogy egészségbe tudjam azt a gyermeket. Ez az én nézetem, szerkesztő úr, és ezen nem is tudok változtatni. De azért akad olyan, hogy sikerült rábeszélni, amikor az ember elmagyarázza, hogy milyen, és azt mondja, jém, ezt én nem tudtam. Mondom, ne azt tessék nézni, hogy mit írnak negatív, hanem a pozitívumot kell venni. Ezt kéne a szemünk előtt tartanunk.
1: Ugye úgymond a vélemények fölött állnának a tények, amik meg hát azt mutatják, hogy amint egy tulajdonképpen egy kormányzati magas rangú képviselő elkezdi relativizálni az oltások lényegét és erejét, onnantól kezdve azért intenzíven nő a megbetegedések száma, mint ahogy ezt mutatja Pennsylvania, illetve amerikai eset. Na most az a kérdésem, hogy tulajdonképpen milyen, tehát hogy a szülő elsődleges joga a gyermek feletti rendelkezésben nem elvitatható, ezt ugye láthattuk egy kis suta analógiával a COVID oltás kötelezővé tétele esetén, hát azt nagyon ellenszegültek a tömegek. Az információ terjedése, gondolván itt mondjuk a hoaxokra és a dezinfokra, mondjuk az interneten, megint csak nem fékezhető meg, ahhoz 2026-ban hozzájött bárki, bárhonnan. Nem jó negatív valamivel zárni hangulattal, zárni egy ember, de én mégis azt kérdezném öntől, hogy ha már ilyen rosszak ezek a számok és az adatok, és nem látni pozitív javulást, akkor önnek milyen disztópikus végkifejlet van a fejében ezzel a dologgal kapcsolatban? Hova jutunk így?
0: Hát nagyon nehéz, mint ahogy említette, igen, a szülőnek van joga és kötelessége. Én inkább így bontanám ezt az egészet. Viszont tehát neki joga van a gyerek fölött rendelkezni bizonyos határig. De hogyha volt már olyan esetünk, joga és kötelessége, amikor azt a gyermeket behozza, és esetleg rossz állapotban van, akkor a törvényben benne van, hogy egy orvos rendelkezhet a szülő felett, tehát feljebb lesz, kerül, mint a szülő. Nyilván erre aztán kell bírósági végzés. Volt már ilyen esetünk, mert egy orvosnak kell tudni, hogyha nem úgy lép, akkor büntethető jogilag, mert már előre kellene látnia, ha nem úgy segít, akkor azt a gyermeket el is veszíthetjük. Tehát én hiszem, bár egy kicsit szkeptikus vagyok, mert azt szoktam mondani a fiataloknak, hogy én már nem, de önök biztosan látni fogják, hogy gondatlan, felelősségtudat nélküli szülő, aki nem oltatja be gyermeket, sajnos néhányat el fogunk veszíteni, pontosan ebből kifolyólag. Tehát joga van, kötelessége? Igen. Köteles minden biztosítani, hogy a gyermek egészséges maradjon.
1: Hát már majdnem oximoron, de hogy az oltás ellenesek mondjuk Amerikát majmolják, hát ez igazán érdekes. Egyre aggasztóbb számok érkeznek a globális átoltottság alakulásáról. Az Amerikában egyre súlyosbodó oltás ellenesség lassan minden országba begyűrűzik. A részletekről dr. Ezzel Kedittel, a Dunaszerdai Kórház gyermek és újszülött osztályának vezető főorvosával beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Köszönöm a lehetőséget.

A gyermek első szavaitól az összetett, árnyalt beszédig hosszú út vezet. A kisgyermekkori évek alatt nem csak a hangok és a szókincs gyarapodik látványosan, hanem idővel egyre összetettebbé válnak a mondatok, finomodik a nyelvhasználat és fejlődik a fonológiai tudatosság is, vagyis annak képessége, hogy a gyermek felismeri és megkülönbözteti a beszéd hangjait. Soron következő nappalinkban a kisgyermekek beszédfejlődéséről hallhatnak, mert hogy Almási Lilla logopédussal folytatunk párbeszédet. Ha tehetik, kérem, töltsük együtt a csütörtök délelőttöt. Récsei Noémi vagyok, számítok hallgatóink figyelmére.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. augusztus 27-én csütörtökön, Gáspár napján. Elképesztő jogalkotási gyorsasággal épül a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal Magyarországon. Ma már az elnökjelöltet is kiválaszthatják. A Tisza egyedül dönthet, a Fidesz pedig kivonult a folyamatból. Lehetnek-e buktatói ennek a sebességnek, vagy épp ez kell ahhoz, hogy kézre kerítsék a közpénzzel felelőtlenül bánókat, és esetleg az azzal eliszkolni akarókat. Erről lesz szó nem sokára, most hírek jönnek. A mikrofonnál Gazsik Viktória.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Európának képesnek kell lennie arra, hogy aktívan érvényesítse érdekeit, jelentette ki Zágrában a külügyminiszter. Félmillió dolláros sürgősségi segélyt ajánlott fel az USA Nepálnak az áradások után. Változóan felhős égbolt mellett legfeljebb 32 fokot mérhetünk ma. Következnek a részletek. Európának erősítenie kell biztonságát, gazdasági versenyképességét és nemzetközi partnerségeit, hogy aktívan érvényesíthesse érdekeit és maga alakíthassa a jövőjét, jelentette ki Juraj Blanár külügyminiszter Zágrában a horvát diplomaták éves konferenciáján. Szerinte Európának nagyobb felelősséget kell vállalni a saját biztonságáért és erős gazdasági alapokra van szüksége. Szlovákia számára különösen fontos az egységes uniós piac működése, a beruházások és az innováció támogatása, az elérhető energiaárak, valamint az adminisztratív és szabályozási terhek csökkentése. Blanár hangsúlyozta az Európai Unió bővítésének jelentőségét is. Szlovákia továbbra is támogatja a nyugat-balkáni országok európai perspektíváját, ugyanakkor az egyes tagjelöltek teljesítménye alapján történő csatlakozást tartja helyesnek. A miniszter hozzátette, hogy Szlovákia 2028-29-re pályázik az ENSZ biztonsági tanácsának nem állandó tagságára, és eddig 123 ország támogatását szerezte meg. A Nepál csújtó áradásokban már legalább 157 ember vesztette életét, több százan pedig eltűntek, közölte a nepáli rendőrség. A kínai állami média szerint Tibetben további 3 halálos áldozatot és 265 eltűnt embert tartanak számon. A katasztrófa sújtotta térségekben turisták százait is keresik. A szlovák külügyminisztérium közlése szerint a rendelkezésre álló információk alapján nincs szlovák állampolgár az eltűntek között. A magyar külügyi tárca azonban 2 eltűnt magyar állampolgár tart számon. Nepál északi részén a fővárostól Katmandutól északra fekvő Rasuva körzetet tegnap hajnalban érte az árvíz. A BBC szerint a katasztrófát feltehetően egy földrengés okozta. Balendra Szár nepáli miniszterelnök részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, és arról biztosította a lakosságot, hogy az állam minden rendelkezésére álló eszközzel részt vesz a mentésben és a károsultak ellátásában. Az Amerikai Egyesült Államok 500 000 dolláros, megközelítőleg 429 000 eurós sürgősségi segélyt ajánlott fel Nepálnak a pusztító áradások után, és katasztrófa elhárítási szakértőt is küld az országba. A villámárvizek és földcsuszamlások a nepáli-tibeti határvidéken legalább 160 ember halálát okozták, több százan pedig eltűntek. Az amerikai földtani szolgálat szerint a katasztrófát nem földrengés, hanem egy gleccser összeomlása és az azt követő törmelékár okozta. Közben Ausztrália 34 állampolgárát keresi, akik a térségben tartózkodtak. A nepáli hatóságok szerint a halálos áldozatok száma várhatóan tovább emelkedik. Az Amerikai Egyesült Államok terrorszervezetnek minősítette a brit palesztin párti Palestine Action nevű csoportot. Az intézkedés értelmében a szervezet amerikai vagyonát befagyasztják, az amerikai állampolgárok pedig nem nyújthatnak nekik pénzügyi támogatást, árut vagy szolgáltatást. A csoportot Nagy-Britannia már tavaly júniusban terrorszervezetként sorolta be. A 2020-ban alapított Palestine Action elsősorban olyan vállalatok és intézmények ellen hajtott végre akciókat, amelyeket Izrael támogatásával vádol. Tagjai többek között épületekbe törtek be, rongáltak, illetve védelmi létesítményeket, bankokat és egyetemeket támadtak meg. Washington tegnap további két csoportot is felvett a listára, az olasz Avdisztici Inventatit és a palesztin Masszer Badil mozgalmat. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint az Egyesült Államok minden gazdasági eszközt felhasznál a csoportok finanszírozásának visszaszorítására.
0: Időjárás.
2: A nap elején még kezdetben felhősebb lehet az égbolt, napközben azonban fokozatosan kiderül, elszórtan záporok is kialakulhatnak. A hőmérséklet 22 és 32 fok között alakul, gyenge délkeleti irányú légmozgás várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Balesetre figyelmeztetnek Eperjes elején a D1-esen Poprád felől, sebességet mérnek Bodrogszerdahelynél Királyhelmec irányába, és Pozsony-Ligetfalu város részében a Dolnozemszkán a Szlomnaft töltőállomásnál a központ irányába. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Gárdi Lászlóról.
1: A Slovan hosszabbítás után bravúros 2-1 arányú győzelmet aratott a szlovén Celje vendégeként, a labdarúgó bajnokok ligája selejtező rájátszásának visszavágóján, és 3-2-es összesítéssel kiharcolta a BL főtáblára jutást. A pozsonyiak a 18. percben szereztek vezetést, Bajrics remek labdával indította Sporart, aki látványos mozdulattal a kapus fölött a hálóba emelte a labdát. Bravúros csatár teljesítmény volt. Negyed órával később Barcegian szabálytalankodott a 16-oson belül, a bíró ugyan tovább botintett, de a varvizsgálat után 11-est ítélt. A büntetőt Szeszlár magabiztosan értékesítette. Fordulás után mindkét oldalon voltak lehetőségek, de ezek kimaradtak. Mivel a Celje otthonában is 1-1-re végződött a rendes játékidő, így következett a 2x15 perces hosszabbítás. A 100. percben ismét előnybe került a Slovan. Marcelli indítását Martinez emelte a hálóba. Ez is szépségdíjas szlován gól volt. A túlóra hátralévő 20 percében a pozsonyiak ügyes taktikus játékkal tartották az egygólos előnyt, és megérdemelten nyertek. 2024 után másodszor harcolták ki a bajnokok ligájában a főtáblára jutást. A liga szakasz sorsolására ma 18 órától kerül sor. A Ferencváros egygólos előny birtokában fogadja az Üllői úton ma 20:30-kor a török Trabzonsport, a labdarúgó Európa Liga rájátszásának visszavágóján, és ha folytatja veretlenségi sorozatát, bejut a második számú kupasorozat liga szakaszába. A labdarúgó szlovák kupa második fordulójának tegnapi eredményei Velké kapusani Michalovce 0-3 és Divina Zsilina 0-8. A spanyol labdarúgó bajnokság nyitófordulójának tegnap esti mérkőzésén Real Madrid San Sebastián 4-1. Kylian Mbappé mesterhármast ért el. 4 vereség után megszerezte első győzelmét a szlovák női röplabda válogatott a cseh-svéd-török-azeri közös rendezésű Európa-bajnokságon. A csoportkör utolsó 5. fordulójában 3-0-ra verte Montenegrót. A szlovákok csak akkor juthatnak be a 8. döntőbe, ha ma a montenegróiak legyőzik a horvátokat. A nyeretlen magyarok ma a lettekkel, holnap pedig a szlovénokkal találkoznak, és ha mindkét ellenfelüket 3-0-ra vagy 3-1-re legyőzik, 8. döntőbe jutnak. A Kis Ágnes Nagy Bianca kenu 2-es és a magyar férfi kenu 4-es 500 méteren egyenes ágon döntőbe jutott a poznanyi kajakkenu világbajnokságon. Az érsekújvári Mészáros Noémi nem jutott döntőbe könnyű súlyú egy párban az amszterdami evezős világbajnokságon. Középdöntős futamában 5. lett, így a ma délutáni B-fináléban folytatja. Vadnai Jonatán 5 futam után a 3. helyen áll, a vitorlázó ILCA 7, korábban lézerhajó osztály, Dublini öbölben zajló világbajnokságán. Marozsán Fábián 6-3-6-4-re legyőzte a szerb Miomir Kecmanovicsot a Winston-Salemi tenisztorna 2. fordulójában. A monterrei női viadalon Udvardi Panna 7-6-6-1-re nyert az ausztrál Maya Joint ellen, Bondár Anna viszont 6-4-6-3-ra kikapott a spanyol Cristina Buchától. Piros Zsombor bejutott az amerikai nyílt teniszbajnokság selejtezőjének 2. fordulójába, Gál Fidalma és Viktória Hruncsáková viszont kikapott és kiesett. A brit Matthew Brennan nyerte sprintbefutóban a spanyol országúti kerékpáros körverseny a Vuelta 5. útszakaszát. Walter Attila a mezőnnyel ért célba a 47. helyen, a szlovén Tadej Pogacar pedig változatlan előnnyel vezet összetettben. Walter a 40.

0: 7 óra 17 perc. Roham tempóban épül a magyar elszámoltatás új hivatala. Kedden három elnökjelöltet hallgatott meg a parlament szakbizottsága, ma kiválaszthatja a befutót, pénteken pedig az országgyűlés is szavazhat róla. A Tisza kétharmaddal egyedül is dönthet, a Fidesz-KDNP pedig alkotmányossági kifogásokra hivatkozva kivonult a folyamatból. A széles nyomozati és vádemelési jogköröket kapó hivatal már az indulásakor két egymásnak feszülő elvárással néz szembe. Legyen gyors az elszámoltatás, de ne váljon politikai leszámolássá. Erről beszélgetünk Horn Gáborral, a Republikán Alapítvány kuratóriumi elnökével. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Hát nem egyszerű a feladat. Egyesek szerint veszélyesen gyors a hivatal felállítása, mások szerint viszont már így is túl sok időt kaptak a NER milliárdosai és vezető politikusai, hogy kimentsék a vagyonukat. Ön szerint most melyik a nagyobb kockázat? A kapkodás vagy a további késlekedés?
1: Hát én azt gondolom, azért valamekkora politikai gyakorlata rendelkezve, magam is voltam 16 évig parlamenti képviselő és kormánytag is, vagy 7 évig, hogy lehet nem kapkodva gyorsan csinálni. Úgyhogy itt most látjuk a kapkodást is, meg a lassúságot is egyszerre, mert azt hiszem, hogy igazukban azoknak, akik azt mondják, hogy az idő egy nagyon lényeges tényező. Lech Valenza is felhívta egyébként erre a figyelmét a új magyar miniszterelnöknek, Magyar Péternek hónapokkal ezelőtt, hogy ennek a folyamatnak az egyik leglényegesebb pontja, ha tényleg akarnak valamit elérni vagyon visszaszerzés ügyben, az az időtényező. Minél több idő telik el, annál inkább van módja azoknak, akik ebben a magyar társadalom kirablásába részt vettek, eltüntetni a vagyonukat, vagy akár személyesen is eltűnni a semmiben. A pénzek egy jó része ma már messze lehet, és nagyon nehéz azt onnan visszahozni. Tehát én azok közé tartom, hogy azt gondolják, hogy lehetett volna ezt gyorsabban, lehet nagyobb ütemben. Csak látom azt is persze, és ez egyfajta magyarázata is a helyzetnek, hogy iszonyatosan sok mindennel kell egyszerre ennek az új kormánynak, a Tisza kormánynak megküzdenie, teljesen új minisztériumok létrehozása, egy új struktúra kialakítása, a súlyos éghajlati válság, ami ránk rontott itt a nyár folyamán, ami vízhiányt, energia hiányt is jelentett egyszerre, ennek a kezelése, a szinte reménytelen költségvetési helyzet, az a nagyon rossz gazdasági állapot, amit itt hagyott ránk a Fidesz, úgyhogy van dolog elég, ezért van annak magyarázata, hogy miért nem megy ez egy kicsit gyorsabban, de én elvárnám, hogy álljon végre fel ez a testület, talán ez a legalábbis a hivatal vezetője, ez meg lesz, ugye mindig ez nem a maga a hivatal, ugye létre kell hozni egy ilyen testet, ez megint újabb hónapok, de legalább valami elkezdődik talán péntektől.
0: Hát igen, meg ugye milyen perspektívából mondjuk azt, hogy sietni kéne, ha Magyarország történeti visszatekintését nézzük, akkor semmiképpen sem sincs elmaradva ez a hivatal megalakítási folyamat, ugyanis ahogy Ligeti Miklós az egyik jelölt kiemelte 1990-től kezdve, hát elmaradt az a fajta elszámoltatás, vagy ugye az előző kormányzatoknak a körmére nézés. Ez egy nagyon érdekes szempont, illetve a második jelölt, Unger Anna Róza mondta azt, hogy itt nem pusztán vagyon visszaszerzésről van szó, ez feudalizmus, amit fel kell számolni. Na hát ez meg aztán tényleg évtizedes, de hosszú évtizedes egyfajta ilyen rémálma ennek a vidéknek.
1: Igen, de hát azért a feudalizmus felszámolása, azért én tudásnak tartom ezt a feudalizmus, de azt, hogy bizonyos elemeiben ez a Magyarország nagyon messze van a polgári világtól, ebben egyetértek, csak ennek felszámolása nem a vagyon visszaszerzési hivatalnak a dolga, tehát azt gondolom, hogy itt ez nagyon sok tényező, egyik pici része lehet annak, hogy végre lesznek, vannak következményei annak, amik történnek Magyarországon, de ennek az egész urambátyám világnak, a politikai kiszolgáltatottságnak, a polgári lét hiányának a megteremtése nem gondolom, hogy a vagyonvisszaszerzési hivatalnak a feladata lenne. Azt gondolom, hogy a vagyonvisszaszerzési hivatal dolga az, hogy a lehető legtöbb pénzt szerezze vissza, amit elloptak az elmúlt 16 évben, és ami ennél fontosabb, alakuljon ennek következtében, nem a hivatal munkája következtében, de a következmények következtében egy olyan helyzet Magyarországon ki, hogy többet ilyet ne lehessen csinálni. Tehát én azt gondolom, és ebben az értelemben működik a dolog. Tehát azt hiszem, meg vagyok győződve arról, hogy ahogy derülnek ki az ügyek, ahogy naponta az asztalra kerülnek azok, amikről persze gondoltuk, hogy vannak, de most tényszerűen itt vannak előttünk 100 milliárdok, ami hát elképesztően nagy pénzig dobálózunk ezekkel az összegekkel, 17 milliárd, ami a Nemzeti Kulturális Alaptáján ugye eltűnt közvetlen kampányokra, már észrevételül kicsi pénz, pedig hát 17 milliárd forint, ugye a magyar kultúra egészére nem jutott ennyi a független kultúrára az elmúlt években. Tehát azt gondolom, hogy elindult ez a folyamat, tehát én ebben az értelemben nem vagyok pessimista, mert ennek a folyamatnak nagyon lényeges eleme az, hogy megtanuljuk, hogy ezt így nem lehet. Hogy a magyar hivatali apparátus, a közigazgatás, a alsóbb szintű vezetők, a megbízott felelősök szerintem az elkövetkező időszakban hiába hívja őket politikus fel, hogy ez pedig így legyen, lehet az akár a miniszterelnök is, nem fogják megtenni, mert látják ennek a következményét, hogy ez bizony oda vezethet, mert az ő kezükben a felelősség, az aláíró kezében a felelősség, hogy ezt nem lehet megtenni, mert ennek az lehet a következménye, akár hogy ő börtönben végzi. Tehát azt gondolom, hogy a folyamat elindult. Önmagában a láthatóság, a felszínre kerülés, ahogy mondjuk a lélegeztető gépügy, ami egy legarcátlanabb történt ebben az egészben, ugye a magyar kormánya, annak egy fontos embere, ugye Szijjártó Péter, aki természetesen nem gazdasági szakember, nem is az ő terület a gazdaság, de hát ugye a külgazdaság, ugye hova tartozott valamit hozzá, fürkészőként, hogy annak idején Orbán ezt nevezte, elindul a világba, és vesz 300 milliárdért megszámlálhatatlan számú lélegeztetőgépet, ami azért abszurd, mert mindenki pontosan tudja, hogy lélegeztetőgép orvos nélkül nem működik. Magyarországon 5000-nél bizonyosan, hogy nincs több olyan orvos, aki altatásra felkészült, alkalmas, és ehhez képest ennek a tízszeresét vásárolni önmagában is teljes abszurditás. Most nem beszélek arról, hogy mennyiért tették ezt. Most ott tartunk, hogy a külügyminiszter Orbán annyit a feljelentést tett ebben az ügyben. Ez szerintem nagyon jelentős előrelépés, és egy csomó ilyen ügyet tudunk mondani, ami tulajdonképpen függetlenül a vagyonvisszaszerzési hivataltól működik. Ugye az ügyészség egész másképp áll április 12-e óta a kérdéshez. A legfőbb ügyész lemondott, akinek személyes felelőssége van, elődjének, különösen Polt Péternek abban, hogy az ügyészség nem egyszerűen szemet hújt ezeknek az ügyeknek a kivizsgálása ügyében, hanem nem tett semmit, félretette ezeket az ügyeket. Az ügyészség egészen másképp viszonyul ezekhez a dolgokhoz. A rendőrség is láthatóan a nyomozati folyamatokban egészen másképpen teszi a dolgát, mint a Pintér Sándor irányítása alatt. Tehát azt gondolom, hogy nagyon jelentős előrelépések vannak. A vagyonvisszaszerzési hivatal egyik eszköze ennek a történetnek, de nem önmagában egy tisztességesebb, lakhatóbb, élhetőbb Magyarország megteremtésének intézménye.
0: Két jelöltet említettünk, itt van a harmadik, Sárvári Nikolasz, nem a pályázati pontozás alapján jutott tovább, hanem a Tisza úgymond frakciós jogon vitte be a meghallgatásra, majd azt állította a párt, hogy nincs saját jelöltje. Nem teszi ez a valamennyire ellentmondás már indulásakor politikailag terhelti a jelöltségét?
1: Hát ez egy újabb ilyen kommunikációs hiba, amit én teljesen értek. Én 1990-ben kerültem, 88-ban kerültem bele a magyar politikába, a rendszerváltás legelején, és hát amatőrként elkövettünk komoly hibákat. És azt gondolom, hogy itt is azért vigyázunk el, amikor számon kérünk tisztás politikusoktól, akik a semmiből, a civil életből kerültek a politikába, hogy elkövetnek kommunikációs hibákat. Rosszul mondták el az elején, hogy került a harmadik jelölt a képbe. Ugye egyrészt úgy került, hogy az egyik lemondott, visszalépett. Másrészt minden parlamenti frakciónak joga volt jelölni egy plusz személyt a pályázók közül természetesen. Úgyhogy itt az történt, ha jól értem, most már utólag, hogy a Tisza élt ezzel a jogával, és ha jól értem őket, akkor a negyedik legtöbb pontot kapott jelöltet a három hóhoz képest, még hozzá, még jelöltként állította, de ezt úgy került a nyilvánosság elő, mintha ő a Tisza jelöltje lenne, és mára már tudjuk, hogy erről nincs szó, egyszerűen a Tisza azt gondolta, hogy legyen legalább három jelölt, és a visszalépéshez kapcsolódóan élt ezzel a jogosítványal, ami egyébként a többi másik három frakciónak is megadatott, ők nem értek ezzel a lehetőséggel. Én tehát ezt egy kommunikációs zavarnak tartom, nem többnek, nem látom különösebb jelentőségét a továbbiakra nézve. Elmondták, hogy nem a Tisza jelöltje, tehát nem arról van szó, mert ugye úgy lehetett érteni az elején, hogy miközben a Tisza által többséggel rendelkező bizottságnak, akik döntenek a személyekről, más embereket hoztak ki a meghallgatásra érdemesnek, addig velük szemben, mint egy a Tisza párt más mondott volna, de nem erről volt szó, már ezt tudjuk, szerintem ez egy baki, amin abszolút tovább lehet menni, nem ezen fog múlni a hivatal működése.
0: Nincs tétovázás. Gyorsan alakul a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal Magyarországon. A részletekről Horn Gáborral, a Republikon Alapítvány kuratórium elnökével beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm, én is viszont hallás.

0: Utazási kisokos Kis Bartalos Évával.
1: Délcsehország a mesebeli Český Krumlovval és a Moldva folyó kanyargó szakaszaival a nyári evezősök és vízitúrázók egyik kedvelt paradicsoma. A folyami kenu és kajaktúrák során azonban érdemes ismerni néhány fontos szabályt. Bár Csehországot sokan a sör kultúrájával azonosítják, a vízen az alkoholfogyasztása komoly következményekkel járhat. A kajakok, kenuk és más vízi közlekedési eszközök irányítója nem lehet alkohol vagy más bódítószer hatása alatt. A népszerű folyószakaszokon időnként ellenőrzéseket is tartanak, és a szabályok megszegése bírságot vonhat maga után. A történelmi városokban, például Český Krumlovban vagy Prágában pedig különösen figyeljünk a műemlékek védelmére. A folyóparti épületekre, falakra, hidakra vagy szobrokra felmászni tilos, hiszen ezek a kulturális örökség részei, megóvásuk közös felelősségünk. Ha pedig beülünk egy autentikus csesörözőbe, élvezzük nyugodtan a helyi hangulatot, de ne feledjük, ha nem kérünk újabb korsó sört, egyszerűen szóljunk a pincérnek. A cseh vendéglátásban ez teljesen természetes, nincs szükség külön jelzésre vagy trükkre.
0: Hét óra 30 perc.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják augusztus 27-én csütörtökön Gáspár napján. A kormány 2027-től megszüntetné a tranzakciós adót, a munkáltatók szerint azonban ez kevés. Az állam kiadásait is meg kell vágni. A vita középpontjában most a közel 1 milliárd euróba kerülő 13. nyugdíj került, amely viszont a HLASZ számára politikai vörös vonal. Erről lesz szó nem sokára, most régiós hírek jönnek, a mikrofonnál Gazsik Viktória.
2: 8 jelölt adta le pályázatát Kassa polgármesteri tisztségére az októberi önkormányzati választásokon. A város honlapján közzétett egyelőre nem hivatalos listán Alexander Székely, Legyislav Lőrinc, Martin Mudrák, Miroslav Szabol, Jaroszláv Polácsek, Lánka Kovacsevicsová és Alexander Jabov neve szerepel, valamint egy a Jednota Slovanov párt által jelölt pályázó, akinek neve egyelőre nem hozható nyilvánosságra. A jelenlegi polgármester Jaroszláv Polácsek több párt támogatásával indul, a KDH, az SZSZ, a Magyar Szövetség, az SZRK, a NOVA és a DSZ-ODS is mögé állt. A hivatalos jelölt listát a Városi Választási Bizottság a jelöltek regisztrációja után teszi közzé. A kassai képviselőtestület 51 mandátumáért 14 választókerületben összesen 274-en indulnak, 229 jelöltet pártok, 45-öt pedig függetlenként jelöltek. Az összevont önkormányzati és megyei választást október 24-én tartják. Megnövekedett zajjal jár a napokban az Újvári Kórház transformátor állomásának felújítása. A kórház elnézést kér a környék lakóitól a kellemetlenségekért, és közölte, hogy a munkálatok várhatóan augusztus 28-án, azaz holnap befejeződnek. Ezt követően a zajszint várhatóan visszatér a megszokott szintre. A felújítás miatt a kórház augusztus 24-e óta ideiglenesen tartalék áramforrásokra támaszkodik. Ezeknek a kórház folyamatos működése érdekében napi 24 órában üzemelniük kell. Működésük azonban a szokásosnál zajosabb. A munkálatokra a transformátor állomás korszerűsítése, valamint az új angiográfiás és CT-berendezés üzembe helyezésének előkészítése miatt van szükség. Tegnap este földnek csapódott egy kis repülőgép a galántai járásban, Diószeg közelében. Az első információk szerint a pilótának motorhiba miatt kellett kényszerleszállást végrehajtania, tájékoztatott a nagyszombati kerületi rendőrkapitányság. A rendőrség közlése szerint két ember ült az Eurofox repülőgépen, a pilótát mentők, a másodpilótát mentő helikopter szállított a kórházba, mindketten megsérültek. A rendőrséget 17 óra után értesítették a balesetről. A zuhanás pontos okait és körülményeit szakértők vizsgálják.
0: Időjárás.
2: A nap elején még kezdetben felhősebb lehet az égbolt, napközben azonban fokozatosan kiderül, elszórtan záporok is kialakulhatnak, a hőmérséklet 22 és 32 fok között alakul, gyenge délkeleti irányú légmozgás várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Balesetre figyelmeztetnek Eperjes elején a D1-esen Poprád felől, 10 perccel hosszabbodik a menetidő Pozsonyban a Praszkán a központ irányába, és a keleti D1-esen Kassa végében Eperjes felé. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: 7 óra 38 perc. A tranzakciós adó után a 13. nyugdíj került célkeresztbe. A munkáltatói szervezetek üdvözlik, hogy a kormány jövő januártól kivezetni az adót, de szerintük ez még nem gazdaságélénkítés, az állam kiadásaihoz is hozzá kell nyúlni. Számítások szerint a 13. nyugdíj megszüntetésével csak nem 1 milliárd eurót lehetne megtakarítani, miközben már a szakszervezetek is fenntarthatatlannak tartják a jelenlegi rendszert. Erik Tomás munkaügyi miniszter viszont vörös vonalat húzott, és változatlan formában őrizné meg ezt a juttatást. Arról, hogy gazdasági szükségszerűség vagy politikailag vállalhatatlan megszorítás lenne a változtatás, Bara Zoltán közgazdásszal, politikai elemzővel beszélgetünk. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Az ország ilyen szociális helyzetében megszüntethető-e a 13. nyugdíj egyáltalán?
1: Talán érdemes onnan indítani, hogy ez egy nemzetközi környezetben történik. Az ilyen jellegű szociális juttatások ugye egy nagyobb csomagrészét képezik. Látható, hogy Szlovákia egy olyan ország, ami nem kerülheti el a nemzetközi folyamatokat. Az egyik legnyitottabb gazdaság a világban. Az exportja megközelíti az éves GDP-jét. Tehát a nemzetközi hatásokat nem lehet figyelmen kívül hagyni. És hát látható, hogy a 2020-as években Európa gazdasága a Covid-tól kezdve az inflációs nyomáson át, az energiaválságon át komoly gondokkal küzd. Ennek része az is, hogy az európai ipar, beleértve az autóipart, a feldolgozóipart, nagy kémiai gyárak, energiaigényes ipari létesítmények komoly gondban vannak, és ez kihat Szlovákiára is. Láthatjuk azt, hogy az a tendencia, Szlovákia ugye egy, hát jelenleg egy egyhelyben toporgó gazdaságnak tűnik messzebbről nézve. Az ezévi növekedés nem éri el az 1%-ot, és hát egy 1,5%-nál nagyobb növekedés nem jósolnak a jövő évtől kezdve sem. Tehát nem látható az a gazdasági növekedés, amellyel ki tudná nőni azt a spirált, mondhatni adósság spirált, amelyben a gazdaságpolitika juttatta Szlovákiát az elmúlt években, évtizedekben. Nemzetközi összehasonlításban, tehát ugye most már 60% fölé kúszik az államadósság, ami még önmagában egy európai összehasonlításban nem kimagasló, viszont a tendenciája, hogy egyre nő, és igazából nem látszik ennek a lassulása. Ez komoly gondokat vetít előre a jövőre nézve. Látható, hogy különböző konszolidációs csomagokkal próbálta a kormány ezt kezelni, amely azonban inkább ellentétes hatásokat váltott ki. Ugye említve volt a tranzakciós adó, amely Európában jellemzően úgy van jelen, az Egyesült Királyságban, vagy Franciaországban, Olaszországban hosszabb idő óta, hogy különböző értékpapírokra, részvényekre, derivatívokra vonatkozik. Ugye Magyarországon vezették be 2013 óta úgy, hogy tartósan a fiskális politika része lett, és egy általános. Ugye itt azonban a pénzintézetek előszeretettel áthárítják ezt a lakosság és a vállalkozó ügyfelekre, úgyhogy lényegében ilyen rejtett adónak is tekinthetjük a magyar gazdaságpolitikában ezt. Szlovákiában ezt ugye 2025-ben próbálták meg bevezetni jogi személyekre, vállalkozásokra, viszont látható, hogy sokkal negatívabb hatása volt a vállalkozói környezetre, mint az a 500 millió euró, amit az éves bevétel termelt. Ennek a duplája ugye a 13. nyugdíj nagyságrendileg, és hát látható, hogy azzal, hogy jövőre választások elé néz Szlovákia, ez nem önmagában egy gazdasági kérdés, hiszen a költségvetésben ugye hát minden évben meghirdeti a fiskális kormányzat, hogy 3% alá leszorítani az éves hiányt. Az látható, hogy jelenleg 4,5%-nál tartunk éves szintén, és hát jövőre, ugye, tehát 2026-ot, ha az egész ezt a tendenciát veszünk, akkor az 5% fölé is kúszhat. Tehát a lényegében ezeket a kiadásokat csak is a hiány további növelésével tudja finanszírozni a kormányzat. Látható, hogy ez hosszú távon nem fenntartható, azonban annak is csekély az esély, hogy pont a választások előtt vezetnek ki egy ilyen szociális intézkedést.
0: politikusi szemmel, meg jogalkotói perspektívából elképzelhetetlennek látná az ember azt, hogy mondjuk valaki a nyugdíjon csorbítson. Milyen gazdasági kondícióban vannak úgymond a nyugdíjasaink? Mennyire sérülékeny réteg a nyugdíjas populáció?
1: Ugye hát a maga a nyugdíjrendszer is recseg-ropog, ez vele jár együtt egyrészt az előregedő társadalommal, nem egy szlovákiai jelenség, ez is egy világjelenség. Azt láthatjuk, hogy vannak olyan társadalmak, ahol ez nagyon komoly kihívásokhoz vezetett, Japántól Koreán át kezdve, de alapvetően Nyugat-Európa országai is ide tartoznak. A kormányzati megnyírbálásokra, illetve csökkentésekre, visszaszorításokra ugye egy nagy kísérlet volt Elon Musknak a Doge nevű kormányzati szervezetbe, 2000 milliárd dollárnyi megtakarítást terveztek, és pár százat is alig sikerült elérni, azt is nagyon vitatott körülmények között, ami ugye a politikai karrierjelzéssel és a rendszer megszüntetéséhez is vezetett. Tehát látható, hogy ilyen jellegű kísérletezések nem csak nálunk, hanem a nagy világban is zajlanak, hiszen a probléma nagyjából hasonló a fejlett ipari országok, alapvetően előregedő társadalmai szétfeszítik a jelenlegi nyugdíjbiztosítási rendszereknek a kereteit. Ugye a rendszer eddig arra felement el, hogy ezt tovább bővítették, ugye ennek tipikus példája a 13. havi nyugdíj. Látható, hogy ezt is megpróbálták már megnyírbálni, ugye 2026-28-ig befogyasztották, van egy fix évi összeg, az 667 euró, ami nem követi automatikusan az inflációt, vagy a bérnövekedést. Hát ezek is azonban ugye kozmetikai intézkedéseknek tekinthetőek. Maga a tendencia az, hogy ennek az ilyen jellegű kiadások tovább mélyítik az éves hiány mértékét, és nem látja a kormányzat azok, hogy lehetne ezt a tendenciát megfordítani. Ezek ugye mindig kényes kérdések, minden politikus bízik abban, hogy a gazdaság növekedése kinövi ezeket a hiányokat, és vagy egyszerűen elinflálódik ez a jellegű hiány. Az elinflálódásra látjuk a példát, és ez működik is, pláne hogyha mondjuk az elmúlt 5-6 év inflációs adatait vesszük figyelembe. A gazdasági növekedés azonban nem működik. Látható, hogy egy-két országot kivéve, ugye Lengyelország, Románia, pár

0: lát-e valahol esetleg teret arra, hogy mondjuk ezt az 1 milliárd eurót máshol spórolja meg az állam, és mondjuk ne a nyugdíjasokon?
1: Ugye látható volt a tranzakciós adó bevezetésénél, majd kivezetésénél is, hogy az nagyon fontos, hogy ne egyszerűen csak átkozmetikázzuk például a tranzakciós adót a társasági adóba, hiszen akkor csak az egyik zsebünkből láttatjuk a másik zsebünkbe egy adófajtát. Az látható, hogy az a tendencia, hogy egy növekedési csomagot próbált meg Szlovákia elfogadni, egy mega resetnek nevezett több mint 30-38 intézkedésből álló csomagot. Ez lehet ugye az egyik kiút, azonban látható, hogy ezek is még egyenlőre a felszínt kapirgálják, ugye az energetikától kezdve különböző bürokratikus leépítések. Egyrészt a vállalkozói környezetnek a megsegítését, az egyéni vállalkozókat átlagon felül büntették, a konszolidációs csomagok, kutatásfejlesztés, amelyben Szlovákia el van maradva környezetéhez és Nyugat-Európához képest. Tehát ezek azok az irányok jók, amelyek ezekben megjelennek, azonban látható, hogy ez még nem egy gazdasági megareszet, nem egy gazdasági újrakezdés, ahhoz egy teljesen más alapokon álló gazdaságpolitika. Alapvetően a világ gazdaságnak, az európai gazdaságnak a fellendülése is szükséges hozzá, ugye ez egy külső tényező, ezt nem Szlovákia önmagában dönti el, de mindenképpen amennyiben az európai ipar stagnálása elindul, vagy növekedésnek indul, ez pozitívan hathat Szlovákiára is. Azonban a házi feladatot nem úszhatja meg, tehát az, hogy az országon belül azok a gazdasági reformok, ne csak konszolidációs, megszorító csomagokban gondolkodjunk, hanem gazdasági élénkítő csomagokban. Ez a fajta gondolkodás a jelenlegi és hát a következő kormányzat számára is elsőrangú kérdés kell, hogy legyen.
0: A munkáltatói szervezetek kérik a kormányt, hogy gondolja át a 13. nyugdíjrendszerét is. A részletekről Bara Zoltán közgazdásszal, politikai elemzővel beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.

7 óra 54 perc, jöjjön egy kis orvos meteorológia. Rendkívül gyors melegedés indul be. Egy olyan hőhullám alakul ki, ami nyár közepén is párját ritkítja, és ismét el fogjuk érni a 35 fok feletti forró hőmérsékleti tartományt. Még nagyobb probléma, hogy ilyen gyors melegedéssel alakul ki a hőhullám, ami fokozott terhelést fog jelenteni a frontérzékeny, időjárás érzékeny emberek szervezetére. Igen erős hőterhelés éri a szervezetünket, gyorsan erősödnek a szervezet szerte beinduló gyulladásos folyamatok, rendkívül kedvezőtlen a helyzet a fejfájással, migrénnel élők számára, és tovább fokozódik a keringési rendszer terhelése is. Súlyos keringési panaszok, szívelégtelenség, légzési nehézségek, gyakoribb rosszul létek, leeső vérnyomás, szédülés, erős fáradékonyság, figyelmetlenség lesz a jellemző. Újra sok felé kell számítanunk komoly hőegyensúlyi zavarokra, napszúrásra, hőgörcsökre és különösen a keleti területeken erős hőkifáradásra is.

0: A korábbi tudásnak óriási súlya van, a korábban megszerzett tudásnak óriási súlya van, és hát sok olyan vélekedés van a mohácsi csata körül, amit több száz éven keresztül súlykoltak az emberekbe. Ennek óriási tehetetlenségi ereje van. Mi azt tapasztaljuk, hogyha újat mondunk, és ez eljut valahová, akkor ott szoktak örülni neki. De hát én 2006-ban jelentettem meg először a saját mohács monográfiámat, és az elmúlt 20 évben akárhova mentem, mindenütt újdonságként hatott, amit mondtam, pedig ebben már eltelt 20 év.
1: Bészabó János történész lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, akivel a mohácsi csatát övező tévhitekről beszélgetek. Rácz Vince vagyok, várom Önöket szombaton a 11 órai hírek után itt a Pátria Rádióban.
2: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. augusztus 27-én csütörtökön Gáspár és Szilvia napján. Titokban Moszkvába utazott a CIA igazgatója John Ratcliffe, az orosz hírszerzés vezetőivel tárgyal, de hogy miről, az egyik fél sem árulta el. A látogatás azért is szokatlan, mert a CIA igazgató utoljára 2021-ben járt az orosz fővárosban közvetlenül az ukrajnai háború előtt. A fél világ azt találgatja, miért utazott ilyen magasrangú amerikai kormánytisztviselő Moszkvába. Egyelőre az látszik biztosnak, hogy ez semmi jót nem jelent. Erről lesz szó nem sokára, most hírek jönnek a mikrofonnál, Gazsik Viktória.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A kormány a közép-szlovákiai régiók helyzetéről tárgyal ma kihelyezettülésén. Már több mint 1300 eltűntről számoltak be a nepáli és tibeti katasztrófa után. Változóan felhős égbolt mellett legfeljebb 32 fokot mérhetünk ma. Következnek a részletek. A kormány ma a közép-szlovákiai régiók társadalmi és gazdasági helyzetéről tart kihelyezett ülést Krivány községben, a Gyetvai járásban. A kabinet a Losonci, a Nagyrőcei, a Breznóbányai és a Gyetvai járás problémáit, valamint a fejlesztési lehetőségeket tekinti át. A kormányhivatal szerint a Gyetva és a Podpolanje térségében a gépipar és a vállalkozások fejlesztése, Breznóbányán a turizmus és a szolgáltatások, Nagyrőcén a gazdasági alapok újjáépítése, Losoncon pedig az ipari, logisztikai és határon átnyúló együttműködés erősítése kerülhet előtérbe. A cél, hogy állami döntésekkel teremtsenek olyan feltételeket, amelyek miatt az embereknek érdemes a régióban maradniuk, dolgozniuk és vállalkozniuk. A kormány holnap Linyik-Netronomban, azaz Geletnek községben folytatja a kihelyezett ülések sorozatát. Az ellenzéki Szlovenszko mozgalom célja a 2027-es parlamenti választásokon, hogy olyan eredményt érjen el, amellyel nem lehetséges nélküle kormányt alakítani, jelentette ki Mihály Sipos, a mozgalom parlamenti frakció vezetője a TSR-nek adott interjújában. Szerinte bár a Progresszív Szlovákia és az SZSZ azt hangoztatja, hogy Igor Matovics mozgalmával nem akarnak együttműködni, a közelgő önkormányzati és megyei választásokon már látható az együttműködési készség. Sipos szerint a nyári kampány egyben a jövő évi parlamenti választásokra való felkészülés része is. A politikus megerősítette azt is, hogy mozgalma továbbra is kezdeményezi az alkotmány módosítását, amely lehetővé tenné a parlamenti ciklus népszavazással történő lerövidítését. A kormánykoalíció hasonló kezdeményezését azonban nem tartja őszintének. Már több mint 1300 embert eltűntként tartanak nyilván a Nepál és Tibet határvidékét sújtó áradás és földcsuszamlás után. Nepálban 823 eltűntről tudnak, köztük legalább 579 hazai és külföldi turistáról, míg a kínai fennhatóságú Tibetben további 558 eltűntről számoltak be. A természeti katasztrófa eddig legalább 165 halálos áldozatot követelt. Több mint 1000 mentőegység kutyákkal és drónokkal keresi a túlélőket. Egy eltűnt turista csoportban 47-en vannak, köztük ausztrál, kanadai, amerikai és brit állampolgárok, valamint két gyermek. A hatóságok szerint a katasztrófát nem földrengés, hanem egy gleccser összeomlása és az azt követő jég és törmelék lavina okozta. Az Amerikai Egyesült Államok 500 ezer dolláros, megközelítőleg 429 ezer eurós sürgősségi segélyt ajánlott fel Nepálnak a pusztító áradások után, és katasztrófa elhárítási szakértőt is küld az országba. A villámárvizek és földcsuszamlások a nepáli-tibeti határvidéken legalább 160 ember halálát okozták, több százan pedig eltűntek. Az amerikai földtani szolgálat szerint a katasztrófát nem földrengés, hanem egy gleccser összeomlása és az azt követő törmelékár okozta. Az Egészségügyi Világszervezet szerint véget ért az ebola járvány Ugandában, ahol a bundibugyo vírus okozta fertőzésnek 20 esetét és 2 halálos áldozatát regisztrálták. A WHO azonban arra figyelmeztetett, hogy a szomszédos Kongói Demokratikus Köztársaságban továbbra is gyorsan terjed a vírus. Ott eddig több mint 5600 fertőzést és 2700 halálesetet jelentettek. Ezzel a jelenlegi járvány a második legsúlyosabb az ebola történetében. A WHO szerint javult a kontaktkutatás és a tesztelés, és egyelőre nem találtak mutációra utaló jeleket, ugyanakkor 30 millió dollárra lenne szükség a védekezéshez és a leginkább érintett térségek ellátásához.
0: Időjárás.
2: A nap elején még kezdetben felhősebb lehet az égbolt, napközben azonban fokozatosan kiderül. Elszórtan záporok is kialakulhatnak. A hőmérséklet 22 és 32 fok között alakul. Gyenge délkeleti irányú légmozgás várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Balesetre figyelmeztetnek Eperjes elején a T1-esen Poprád felől, teljes útzáratra számíthatnak Pozsonyban a Racsianszka és Pionyérszka kereszteződésében a központ irányába, valamint Diószegen a Pionyérszkán a város bevezető szakaszán. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
3: Nyereményekkel teli nyár a Slovnaftnál. Regisztráljon a nyereményjátékra, tankoljon vagy vásároljon a Slovnaftnál, és használja a Slovnaft Move alkalmazást. Három fő nyeremény vár gazdára, egyenként 2500 euró értékű üzemanyagkártyák. Napi nyeremények is várnak, az Evo Plus tankolók pedig a heti sorsolásban is részt vesznek. Ráj.slovnaftmove.sk.

0: Brigádi Lászlóval.
1: A Slovan hosszabbítás után bravúros 2-1 arányú győzelmet aratott a szlovén Celje vendégeként, a labdarúgó bajnokok ligája selejtező rájátszásának visszavágóján, és 3-2-es összesítéssel kiharcolta a BL főtáblára jutást. A pozsonyiak a 18. percben szereztek vezetést, Bajrics remek labdával indította Sporart, aki látványos mozdulattal a kapus fölött a hálóba emelte a labdát. Bravúros csatár teljesítmény volt. Negyed órával később Barcegian szabálytalankodott a 16-oson belül, a bíró ugyan tovább botintett, de a varvizsgálat után 11-est ítélt. A büntetőt Szeszlár magabiztosan értékesítette. Fordulás után mindkét oldalon voltak lehetőségek, de ezek kimaradtak. Mivel a Celje otthonában is 1-1-re végződött a rendes játékidő, így következett a 2x15 perces hosszabbítás. A 100. percben ismét előnybe került a Slovan. Marcelli indítását Martinez emelte a hálóba. Ez is szépségdíjas szlován gól volt. A túlóra hátralévő 20 percében a pozsonyiak ügyes taktikus játékkal tartották az egy gólos előnyt, és megérdemelten nyertek. 2024 után másodszor harcolták ki a bajnokok ligájában a főtáblára jutást. A liga szakasz sorsolására ma 18 órától kerül sor. A Ferencváros egy gólos előny birtokában fogadja az Üllői úton ma 20:30-kor a török Trabzonsport, a labdarúgó Európa Liga rájátszásának visszavágóján, és ha folytatja veretlenségi sorozatát, bejut a második számú kupasorozat liga szakaszába. A labdarúgó szlovák kupa második fordulójának tegnapi eredményei Velké kapusani Michalovce 0-3 és Divina Zsilina 0-8. A spanyol labdarúgó bajnokság nyitófordulójának tegnap esti mérkőzésén Real Madrid San Sebastián 4-1. Kylian Mbappé mesterhármast ért el. 4 vereség után megszerezte első győzelmét a szlovák női röplabda válogatott a cseh-svéd-török-azeri közös rendezésű Európa-bajnokságon. A csoportkör utolsó 5. fordulójában 3-0-ra verte Montenegrót. A szlovákok csak akkor juthatnak be a 8. döntőbe, ha ma a montenegróiak legyőzik a horvátokat. A nyeretlen magyarok ma a lettekkel, holnap pedig a szlovénokkal találkoznak, és ha mindkét ellenfelüket 3-0-ra vagy 3-1-re legyőzik, 8. döntőbe jutnak. A Kis Ágnes Nagy Bianca kenu 2-es és a magyar férfi kenu 4-es 500 méteren egyenes ágon döntőbe jutott a poznanyi kajakkenu világbajnokságon. Az érsekújvári Mészáros Noémi nem jutott döntőbe könnyű súlyú egy párban az amszterdami evezős világbajnokságon. Középdöntős futamában 5. lett, így a ma délutáni B-fináléban folytatja. Vadnai Jonatán 5 futam után a 3. helyen áll, a vitorlázó ILCA 7, korábban lézerhajó osztály, dublini öbölben zajló világbajnokságán. Marozsán Fábián 6-3-6-4-re legyőzte a szerb Miomir Kecmanovicsot a Winston-Salemi tenisztorna 2. fordulójában. A Monterrey női viadalon Udvardi Panna 7-6-6-1-re nyert az ausztrál Maya Joint ellen, Bondár Anna viszont 6-4-6-3-ra kikapott a spanyol Krisztina Bucsától. Piros Zsombor bejutott az amerikai nyílt teniszbajnokság selejtezőjének 2. fordulójába, Gálfi Dalma és Viktória Hruncsáková viszont kikapott és kiesett. A brit Matthew Brennan nyerte sprintbefutóban a spanyol országúti kerékpáros körverseny a Vuelta 5. útszakaszát. Walter Attila a mezőnnyel ért célba a 47. helyen, a szlovén Tadej Pogacsar pedig változatlan előnnyel vezet összetettben. Walter a 40.

0: 8 óra 17 perc. A háború kezdete óta először járt CIA igazgató Moszkvában. John Ratcliffe látogatását előre nem jelentették be, és azt továbbra sem tudni pontosan, miről tárgyalt az orosz hírszerzés vezetőivel. A Kreml annyit közölt, hogy Vlagyimir Putyinnal nem találkozott, az orosz elnököt azonban azonnal tájékoztatták az egyeztetés eredményeiről. Az út időzítése különösen érdekes. Amerikai hírszerzési értesülések szerint Oroszország egy újabb mozgósítás lehetőségét vizsgálja, miközben Washington attól is tart, hogy Moszkva tesztelheti a NATO elszántságát. A ritka moszkvai küldetés jelentőségéről Bendarzsevszky Anton kül- és biztonságpolitikai szakértővel, az Oikonosz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatójával beszélgetünk. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Ugye hát Ratcliffe látogatását különösen figyelemre méltóvá teszi, hogy hasonló, akkor történt utoljára, amikor 2021-ben William Burns, a CIA akkori igazgatója repült Moszkvába, hogy figyelmeztesse Putyint, nem lenne jó ötlet megtámadni Ukrajnát. Aztán történt, ami történt, ugye nem meglepő ezek után, hogy a szakértők és a sajtó találgatásai elsősorban arra irányulnak, hogy vajon most is valami különösen érzékeny ügyről lehetett szó.
1: Abszolút, tehát ugye látni a kontextust, tehát Ratcliffe nem egy olyan döntéshozó, aki alapvetően az Egyesült Államokat képviseli, mint egy elnök, vagy mint egy külügyminiszter, nem egy hagyományos diplomata, nem egy főtárgyaló, ugye ilyen tárgyalói pozíciókat az elmúlt időszakban többek között, ugye Steve Witkoff töltötte be, vagy Jared Kushner, hanem ő az amerikai hírszerzésnek a vezetője, és ebben a minőségében, hogy miért pont ő utazik Moszkvában, ebben van ugye a legnagyobb intrika, hiszen ahogy ő is említette a bevezetőben, 5 évvel ezelőtt, tehát utoljára járt háború előtt CIA vezető, akkor volt egy konkrét cél, egy konkrét szándék, hogy miért megy a CIA vezetője Moszkvába. Hát azért, hogy az orosz fél elé tárja azokat az amerikai hírszerzési információkat, amelyek birtokában van, arról, hogy Oroszország milyen inváziót készít elő Ukrajnával szemben, pontosan milyen eszközökkel, honnan, hova, mekkora egységekkel, tehát egy ilyen részletes képet próbálta feltételezhetően lefesteni az orosz vezetésnek William Burns még 5 évvel ezelőtt, és azt próbálták átadni Oroszországnak üzenetben, hogy mi tudjuk, hogy ti mire készültök, és próbáljuk megakadályozni, hogy ezt tegyétek, próbáljuk, beszéljük meg, hogy esetleg ez ne így történjen, mert egyébként mi, mivel mi tudjuk, hogy erre készültök, mi mindent meg fogunk tenni, mindent el fogunk követni, hogy ez ne következzen be. Aztán végül is ugye 5 évvel ezelőtt nem jár sikerrel William Burns. A látogatása után 4 hónap Oroszország megtámadta Ukrajnát. De most is valami nagy horderő dolog kell, hogy a háttérben legyen. Tehát csak úgy egy ilyen jó pofa vizitre, vagy ugye az oroszok úgy fogalmaztak, hogy hát itt semmi látnivaló, ez egy ilyen a hírszolgálatok közötti ilyen hagyományos kapcsolat vagy eszmecsere történt, hát ehhez ugye nem kell a CIA igazgatójának Moszkvába utaznia, tehát itt mindenképpen valami nagy horderői dologról kell számítani, olyan információkra, olyan adatokra, amelyekre pont a CIA vezetője tehet fel, tehát amivel ő rendelkezik, és ezeket az adatokat próbálhatta esetleg az orosz fél elé tárni. De amennyit tudunk, tehát amennyit ténylegesen tudunk, az annyi, hogy John Ratcliffe Moszkvába utazott, és mikor szállt le, azt tudjuk, és mikor szállt fel, a kettő között nagyjából 4,5-5 óra telt el. Semmi mást ezen kívül nem tudunk, sem a beszélgetések tartalmát, sem az összetételét, azt se tudjuk valójában, hogy találkozott a Putyinnal. Ugye Putyin lemondta az aznapi vidéki programjait, de nem tudjuk, hogy aztán találkozott. Ugye az oroszok Dmitri Petkov letagadta, de ez még önmagában nem jelent semmit.
0: Ugye Trump azt mondta erről a látogatásról, valahogy így mondta, azt hiszem, hogy el kell, hogy keserítsem önöket, de hogy ez félig meddig rutinszerű, mondta az újságíróknak, félig meddig rutinszerű látogatás volt, ami hát azért fura, mert tényleg 2021-ben volt a legutolsóbb CIA látogatás, akkor meg már milyen rutin ez. És akkor itt vannak különböző narratívák, ugye, hogy illetve hát föltételezések, ahogy mondja, hogy azzal kapcsolatban utazott oda, hogy ugye Oroszország tesztelné a NATO elszántságát, arra vonatkozólag, hogy mennyire képes megvédeni Európát. Aztán ott van az, hogy tulajdonképpen az is szóba jöhet, hogy Oroszország fokozná Ukrajnával szembeni támadások sorozatát, és hogy ezzel kapcsolatban is mintha figyelmeztetni. Aztán van itt egy iráni vonal, hogy például a gazdasági támogatását Oroszország csökkentse Iránnak, és erre kérték meg, de hát, hogy ez azt mondták, ebben az esetben talán a pénzügyminisztériumot küldték volna Moszkvába. Nem szerencsés ilyet kérni az interjú alanytól, de hát ön mégis mire tippel? Mert annyira homályban vagyunk, meg ködben, hogy nem tudunk mit csinálni. Mire tippel, melyik volt?
1: Én a mozgósítási forgatókönyvre hajlok. Valóban legalább 4 vagy 5 forgatókönyvet fel lehetne sorolni. Bizonyos szempontból ilyennek vagy olyannak is van légjogosultsága. A NATO egység tesztelésében is vannak igazság részletek. Tehát Oroszország azért évek óta hibrid hadviseléssel így vagy úgy próbálkozik a NATO országaiban, de közvetlen összeütközésre, hát nem, hogy nem kerül sor, de nem is hiszem, hogy sor fog kerülni belátható időn belül. Oroszország egyszerűen túl gyenge ahhoz, hogy közvetlenül megtámadja a NATO-t. Na de mozgósításról viszont most már hónapok óta szó van. Ugye tudjuk, hogy Oroszország emberi élőt tekintve, hát azért nem úgy fogalmaznék, hogy rosszul áll, de rosszabbul áll, tehát ahhoz képest rosszabbul áll, mint hogy milyen célokat tűzött maga elé. Több embert veszít a fronton jelenleg, mint amennyit ebben a szerződéses viszonyban mozgósítani tud. Tehát ugye kötelező mozgósítás 2022 óta nincs, akkor volt egy hullám, hanem Oroszország folyamatosan emeli a kifizetéseket, és ugye pénzzel próbálja bemozgatni az embereket, de ez egyre kevésbé hatékony, és ahhoz, hogy Oroszország elérje a céljának a minimumát, jóval több emberre lenne szükség a fronton. Szóval ezt tudjuk. Azt is tudjuk, hogy az amerikai hírszerzés, persze a sajton keresztül tudjuk, hát nem biztosan sem mondhatjuk, de az amerikai hírszerzés azt észlelte a nyár folyamán, hogy több orosz régióban olyan gyakorlatokat tartanak, amelyeken keresztül azt próbálják szimulálni, hogy hogyan működne egy esetleges mozgósítás. És azt is látni érdemes, hogy egy esetleges nagy arányú orosz mozgósítás igen nagy átrendeződéseket hozhatna a háborúban, ez egy újabb eszkalatív lépés, hogyha hirtelen 500 000 ember megjelenik a fronton Ukrajnában, az akár változást is elérhet a háborúban, nyilván társadalmi, demográfiai hatásai is vannak. Hát mindezek alapján azt gondolom, hogy van létjogosultsága annak a verziónak, hogy John Radcliffe azért utazott Moszkvába, hogy meg kell lebeszélni Vladimir Putyint az amerikai adatok birtokában, tehát elmondhatja esetleg, hogy mi tudjuk, hogy a 500 000 ember mozgósítására készül Moszkva az október folyamán, akiket Ukrajnába akarnak küldeni majd a decemberre, és próbáljuk meg egy utolsó kísérletet tenni arra, hogy valahogy rendezzük a háborút, hogy újabb körös tárgyalásokat tartsunk, de ezt az eszkalációt ne engedjük meg. Tehát én ebben látok a legtöbb rációt, de aztán vannak különböző elméletek láttak napvilágot, sőt még ma reggel a Bloomberg még azzal gondolattal is eljátszik, hogy az Egyesült Államok arról szerzett tudomást, hogy Vladimir Putyin esetleg taktikai nukleáris fegyverek bevetését fontolgatja. Ennek is azért alacsony a kockázata, de miután semmit nem tudunk a beszélgetés tartalmáról, mindez ugye nagyon sok lehetőséget ad a feltételezésekre és a találgatásokra.
0: A CIA vezetője Moszkvában tárgyalt a miértekre Bennárzsevszky Anton kül- és biztonságpolitikai szakértővel, az Oikonomusz Gazdaság Kutató Alapítvány szakmai igazgatójával próbáltunk választ találni. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják augusztus 27-én, egy csütörtökön, Gáspár és Szilvia napján. A kisgyermekek szülők általi közösségi oldalra posztolásának kockázatai már Szlovákia gyermekjogi biztonság is elértek. De vajon tényleg annyira veszélyes lenne megosztani egy képet egy gyerekről az interneten, miközben ott milliónyi ilyen kép hozzáférhető, teljesen szabadon? Erről lesz szó nem sokára, most régiós hírek jönnek a mikrofonnál, Gazsik Viktória.
2: A 2026-27-es tanévben is ingyen utazhatnak a városi tömegközlekedéssel a tanulók Érsekújvárban, Léván és Párkányban. Tájékoztatott az Érsekújvári Ariva Közlekedési Társaság, amely a városok támogatásának köszönhetően valósítja meg a Gyere ingyen az iskolás busszal programot. Érsekújvárban reggel 6-tól 8-ig utazhatnak ingyen az iskolások a tanítási napokon. Ehhez a szülőnek ki kell váltania a gyerek utazási igazolványát az iskolájában. Léván mind a 9 városi járaton ingyen utazhatnak az iskolások nem csak tanítási napokon, hanem hétvégén és ünnepnapokon is. Az Ariva kártyáját a Stór utcai információs ügynökségnél válthatják ki a szülők. Párkányban reggel 7-től 8-ig utazhatnak ingyen azok a tanulók, akiknek a városban van az állandó lakhelyük. A városi hivatalban ingyen állítják ki a diákigazolványt, bármikor lehet kérvényezni az egész tanévben, és 2027. szeptember 30-áig érvényes. Két halálos áldozata van az Érsekújvár és Tardoskert között történt tegnapi balesetnek. Három autó ütközött össze délelőtt a 75-ös számú első osztályú úton a Lajoshalmai letérőnél. Az egyik autót vezető férfi és utastársa egy nő vesztette életét, tájékoztatott a rendőrség a közösségi oldalán. Az autóban egy kiskorú is ült, ő nem szenvedett súlyos sérüléseket. Hogy az elhunyt sofőr fogyasztott-e alkoholt, azt a boncolás során állapítják meg. A másik két sofőr nem fogyasztott alkoholt. A baleset körülményeit, a felelősség mértékét és pontos okát még vizsgálják, tette hozzá a rendőrség. Nonstop gyógyszertárny nyílik Kassán, Pozsony után Kassa lesz a második város, ahol ilyen patika nyílik. Ha a kezdeményezés sikeresnek bizonyul, az egészségügyi minisztérium más régiókra is kiterjeszti a hálózatot. A régióbeli partnerekkel közösen kerestük a megoldást a nap 24 órájában működő gyógyszertárak működtetésére. Kassán a Louis Pasteur Egyetemi Kórházzal, Pozsonyban a gyógyszerészeti karral együttműködve készítettük elő a projektet, mondta Kamil Sasko egészségügyi miniszter. A gyógyszerész kamarával és az Állami Gyógyszerellenőrzési Intézettel is tárgyalnak a további lehetőségekről, hogy minden megyében legyen 24 órás gyógyszertár.
0: Időjárás.
2: A nap elején még kezdetben felhősebb lehet az égbolt, napközben azonban fokozatosan kiderül. Elszórtan záporok is kialakulhatnak. A hőmérséklet 22 és 32 fok között alakul. Gyenge délkeleti irányú légmozgás várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: 10 perces torlódást jelentenek Pozsonyban a Sancován a Nagyszombati Vámtól a főpályaudvarig. Teljes útzállatra számíthatnak Pozsonyban a Racsianszka és Pionierszka kereszteződésében a központ irányába, és Diószegen a Pionierszkán a város bevezető szakaszán. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 8 óra 37 perc. József Miklosko, Szlovákia gyermekjogi biztosa a napokban a belügyminisztériummal közösen figyelmeztetett arra, milyen veszélyeket rejt magában a sharenting, vagyis amikor a szülők gyermekeik fotóját posztolják a közösségi oldalakra. A gyermek fotójának posztolása nem csak egy emlék, hanem egy szabadon hozzáférhető dolog az egész internet számára, amivel bárki visszaélhet, figyelmeztetett a gyermekjogi biztos. Bár egyre több szakértő erősíti meg ezeket az aggodalmakat, a szülők nagy része továbbra is bátran posztolja a gyermeke magánéletét. A témáról dr. Rácz Dominikát, a Magyarországi Gyermekjogi Tanácsadás szakmai vezetőjét, Bábelivet kérdezte a tegnapi reggeliben.
1: Először is magyarázzuk el a hallgatóknak, hogy mit is jelent ez a sharenting kifejezés.
2: A sharenting az ugye a share és a parenting szó összevonásából származik. A share ugye megosztani, a parenting pedig a szülőséget, a szülői viselkedést jelzi, és arra utal, hogy ez egy olyan helyzetet teremt, amiben a gyerek végül is a szülei által posztolt képek által kerül valamilyen helyzetbe, és ugye ennek a beszélgetésnek, illetve a gyerekjogi biztos jelentésnek az apropója az, hogy milyen helyzetbe is kerülhet, és nyilván nagyon sok kockázatot rejt magában az, hogyha egy gyerekről kép kerül ki az internetre, akár a szülők social media oldalaira, akár nem tudom, akár egy hirdetésbe, amin a gyerek is szerepel.
1: Igen, tehát a kiskorú gyermek helyett ugye a szülő hozza meg a döntéseket, a szülő dönti el, hogy feltesz egy fotót a gyermekről. Milyen gyerekjogokról beszélünk az online jelenléttel kapcsolatban? Mire kell figyelnie a szülőnek akkor, amikor közzétesz egy fotót a kiskorú gyermekéről?
2: Igen, ugye itt egyrészt az sem mindegy, hogy kisebb vagy nagyobb gyermekekről van szó, de alapvetően nem mindegy az, hogy egy olyan döntést hoz meg a szülő, hogy a gyereknek a digitális lábnyoma mit fog jelenteni. A digitális lábnyom ugye valamennyi olyan információ, ami az interneten elérhető egy személyről, ezt jelenti, és ennek egy részét felnőttként mi magunk alakítjuk, de gyerekként viszont a szülők posztolása által a gyereknek nincs beleszólása abba, hogy mi kerüljön ki róla az internetre, és nagyon sokféle jogot érint, egyrészt ugye annak függvényében is, hogy milyen kép kerül ki, az emberi méltóság joga is felmerül, a magánélethez való joga, hogy milyen helyzetben lévő képeket posztolnak róla a szülei, és ami ugye később veszélyt jelenthet, hogy akár az erőszaktól való védelem joga is felmerül, hiszen sokszor online zaklatás áldozata lehet egy gyerek egy korábban kitett fotó kapcsán, illetve nagyon fontos az is, ezért utaltam az én a kisebb-nagyobb gyerekre, hogy a gyerek véleménye mennyiben szerepel ebben ennek a fotónak vagy tartalomnak a posztolása kapcsán, hiszen az ő véleményét is ki kell kérni abban, hogy ez szerepeljen-e. Erre már vannak bizonyos jogi szabályozások, Franciaországban például, elsősorban ott külön szabályozás érinti azt, hogy a szülők közösen is a gyerek érdekére figyelemmel posztolhatnak csak, és a gyerek véleményét mindenképp figyelembe kell venniük, ellentét esetén pedig bizonyos szankciók, jogkövetkezmények elsújthatják a szülőket a gyerek képmásáról való rendelkezés kapcsán.
1: Egyébként ez is érdekes, mondja ugye, hogy jóvá kell hagyni a gyereknek is, de megint itt az a kérdés, hogy hány éves gyerekről beszélünk, mert mondjuk, ha egy 10 éves gyereket megkérdezek arról, hogy jóvá hagyja-e azt, hogy föltegyem ezt a fotót, és ő jóvá hagyja, ez sincs rendben, mert azért egy 10 vagy 12 éves gyerek nem tudja, hogy mivel jár az, hogyha a fotója felkerül az internetre.
2: Pontosan, és ez egy nagyon fontos kérdés. Mi a Hintalovon Alapítványnál elsősorban egyébként erre is szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy az online tér, illetve az egész internet démonizálása helyett egy tudatosság és egy kockázatok megismerése, jó gyakorlatok alkalmazása felé terelni azokat, akik hozzánk fordulnak, vagy azokat a szülőket, akik követnek minket, mert egyébként sokszor az is egy tapasztalás, hogy felnőttként sem teljesen világos mindenkinek az, hogy valamilyen tartalommal, vagy valamilyen hozzájárulással milyen következmények lehetnek, de az, amit az előbb említett, hogy egy gyerek abszolút nem látja át, és mondjuk azt látja, hogy a szülője elmondja, hogy kaptunk már 110 lájkot a nagyon cuki fotódra, ebből nem fogja érteni azt, hogy mi történt, és a faramúci helyzeteket is tud ez az egész teremteni, tehát nekünk volt olyan tapasztalásunk kiskorú kollégával, aki azt említette, hogy milyen furcsa volt, hogy mindenki másról posztoltak, csak róla nem, és ez mennyire furcsa, vagy olyanról is, amikor mondjuk egy kamasz nem az zavar, hogy nem tudom, a babakori képe kint volt, hanem amikor 7 éves képet posztolt róla az anyukája, mert akkor nézett ki a legcikibben egész életében, és hogy ezeket a dolgokat, ezekről beszélni kell, arról is nyilván nem az a célunk nekünk sem, hogy ne legyen semmiféle posztolás és egy tiltás helyezkedjen erre az egész témaszolén, mert azt tudjuk, hogy általában nem is valósítható meg, hanem inkább egy ilyen tudatosság, tehát hogyha egy képet készítünk, akkor azt mondjuk a családdal megosztjuk egy biztonságosabb fórumon, vagy megválogatjuk azt, hogy kivel osztjuk meg. És ugye, amiről még nem beszéltünk, a digitális lárnyom kapcsán nagyon sokszor az a fajta biztonsági kockázat is felmerül, hogy mondjuk egy szülő megosztja azt, hogy ebben az iskolában, nem tudom, ilyen osztályban kapott erre a tevékenységére egy kitüntetést a gyerekem, és egyébként erre a kedvenc fagyját kapta a műsor után. Ebből annyira sok információt szerez például egy olyan ember, aki vissza szeretne élni ezzel, ami egy információ szempontból aranybánya, és egy ilyen önszántából való kitárulkozás, és ezek az információk pont elegek lettek volna mondjuk a közeli családtagokkal való megosztásra.
1: Mert hogy ugye a szülők, vagy az a felnőtt emberek sem tudatosítják, hogy valójában a közösségi oldal mit is jelent, tehát azt hiszük, hogyha mi fölteszünk pontosan egy fotót, akkor a barátaink látják, de ugye valójában azt a fotót bárki letöltheti az internetről, tehát nem is tudatosítják az emberek, hogy ez a fotó hová mindenhová kerülhet.
2: Így van, igen, és hát most már ugye azon túl, hogy mások is letölthetik, elérhető sokszor ugye mondjuk azt, hogy az internet nem felejt, tehát a tartalmak javarésze utólag is elérhető ilyen-olyan eszközök igénybevételével, de most már megjelent ugye a mesterséges intelligencia által manipulált felvételek is, amihez elegendő az, hogy egy akár egy szülő, vagy egy intézmény által feltöltött fotót egy olyan rossz szándékú ember átalakít akár egy szexuális tartalommá, amiben annak az adott gyereknek a képe is szerepel.
1: Ön is jelezte korábban, hogy nem a radikális megoldások híve, hogy most akkor egyáltalán ne tegyünk fel képet a gyermekünkről, de létezik-e felelős szülői posztolás, vagy milyen elveket tartsunk figyelembe, mielőtt kiposztolunk egy fotót a gyermekünkről? Ugye említettük a ciki vagy a kényelmetlen helyzetben készült fotókat, hogy azokat inkább mellőzünk, mire figyeljünk még?
2: Ezt a ciki vagy kellemetlen helyzetet még egy nagyon picit bővíteném, tehát tényleg vannak olyan ilyen abszolút emberi méltóságot sértő tartalmak, ugye volt ez a, talán még emlékeznek páran a TikTokon ez a tojás. A gyerek fejére, igen, vagy mondjuk sírás, hisztizés, és akkor ebből valamilyen videótartalmat, vagy akár ilyen képi tartalmat készíteni, akár egyébként az alvás is egy ilyen szituáció, ami nagyon aranyos, nagyon cuki, de valójában ez egy ilyen elképesztően intim helyzet a gyerek számára is, és ez sem egy poszt téma, illetve hogy bármi módon emberi méltóságot sértő tartalom. Ugyanígy a mesztelen fotók, vagy ami nagyon aranyos, hát nyilván itt a nyáron mi is készítettünk a Intrón erről egy tartalmat, hogy ugyan teljesen érthető, hogy mindenki boldog, amikor a gyereke először, vagy valahol vizet ér a tóban, a tengerben, a folyóban, de ennek a posztolása még nagyobb kockázatot jelenthet a mesztelenség kapcsán, és hogy mi lehet a jó irány, mi azért az ilyen emojikkal való kitakarást, azt nem abban látjuk, mert az is valahol egy ilyen teljesen furcsa képi világot teremt, azt hiszem, hogy ott van a gyerek, de mégis egy ilyen tárgyastot, nem tudom, szívecskés fejemoji formában, de nyilván lehet olyan képeket is készíteni, amin az arca valami nem látszik, vagy nem úgy látszik, egy átlagosabb szituációban, más gyerekek társaságában, vele is megbeszélt módon, de elsősorban inkább az irány, azt hiszem, vagy az tud lenni a fő irány, hogy kivel szeretnénk ezt megosztani, illetve mindenki felteheti magának azt a kérdést, hogyha én szerepelnék egy ilyen fotón, az engem hogy érintene, vagy akár azt a kérdést, hogy ha ezt posztolom, akkor mit szeretnék ezzel elérni, mi a célom vele. Az is egy érdekes dolog, hogy az, amikor valaki posztol, azok a lájkok kinek szólnak, az én önbecsülésemnek, vagy büszkeségemnek, vagy a gyerekről szól egyáltalán az a tartalom, és talán, hogyha egy pár ilyen kérdést fel tud tenni az ember, mielőtt posztolna, az már tudja úgy befolyásolni azt, hogy merre megy tovább. Látszik-e ezekből a felvételekből bármilyen konkrét információt az előben?

0: abszolút összefüggnek, nem lehet őket teljesen egyedül kezelni. Van néhány olyan influencer, aki egyrészt fontos, hogy mondjuk elindul abba az irányba, hogy már a gyerekét ilyen-olyan módon, ahogy az előbb is mondtam, emojival takarja, vagy direkt nem teszi premier plán a képbe. De kérdés az, hogy ettől még ugyanúgy ott van a gyerek mondjuk egy posztban, lehet, hogy ugyanúgy szükségtelenül, de talán mégis valamilyen szinten felhívja a tudatosságra, a szülői tudatosságra a figyelmet. Ugyanakkor elengedhetetlen az is, hogy ne csak a szülőké legyen ez a felelősség, tehát hogy mindenképp fontos, hogy legyen egy szülői tudatosság, ami aztán alapja tud lenni a gyerek tudatosságának is, tehát hogy várjuk el egyébként egy gyerektől azt, hogy ő aztán ne posztoljon, értse, hogy mi az a privacy, mások magánélethez való joga, hogyha egyébként az ő életét például kitették folyamatosan valamilyen social media oldalra, tehát neki az lesz az alap, ami a szülői minta, épp ezért nagyon fontos ez a fajta tudatosság, de hogy visszatérve erre, hogy nem csak a szülőké a felelősség, nyilván ezeknek a platformoknak is, illetve a jogi szabályozásnak egy nagyon fontos jelentősége van. Ugye az Európai Unió belüli DSA, az a digitális szolgáltatásokra vonatkozó szabályozás is előír olyan gyerekeket érintő, gyerekek védelmére vonatkozó szabályozást, ami mondjuk ezekre a platformokra kötelező lehet, hogy ne úgy alakítsák ki, hogy azok mindenképp addiktívak legyenek, hogy a gyerekek automatikusan egy ilyen privát fiók beállítása működjön az ő fiókjuk, de azért ez az út még hosszú, valószínűleg minden szereplőre szükség van, a szülőre, a döntéshozókra és a platformokra is. A tiltásra visszatérve, ugye már az előbb említettük, hogy az nem egy ilyen kizárólagos megoldás, ugye most már több helyen megpróbálják bevezetni azt, hogy a fiatalok social médiához való hozzáférése 15-16 éves kor alatt tiltással legyen védve, és pont most olvastam egy ilyen tanulmányt, hogy az első ilyen ország, ugye Ausztráliában, amikor most ennek a pilotnak az eredményeit vizsgálják, és a gyerekek ugyanúgy elérik a social média platformokat, és használják, tehát hogy ez talán jól példázza azt, hogy önmagában egy tiltás nem tud elég lenni, csak akkor tud működni bármilyen akár ilyen nehezítő szabályozás, hogyha van hozzá információ és képzése a gyerekeknek, a szülőknek, a tanároknak, és a döntéshozói akarat kinyilvánításának valóban.
1: És van itt még egy téma, amit mindenképpen szeretnék érinteni. Említett az influencereket, akik ugye abból is élnek, hogy bizonyos termékeket reklámoznak a közösségi oldalukon, és gyakran az influencerek ezekben a videókban, fotókon szerepeltetik a gyermekeiket, miközben bizonyos termékeket reklámoznak. Ez a gyerek jog szempontjából mennyire van rendben?
0: Hát, jó a kérdés, nehéz ezt mondani, hogy egyáltalán nincs rendben, de nyilván nagyon sokszor ugye volt a kidself, vagy a dogself, tehát hogy így ez érthető, hogy egy gyerekkel könnyebb eladni dolgokat, csak nyilván az a gyerek ezekben a helyzetekben szerepel, ugye amellett, hogy influencerként ott van a gyerek mellette, vannak kidfluencerek is, akik ugye már maguk gyerekként gyártanak tartalmat, illetve vannak ezek a családi csatornák, ahol a gyerek élete, magánélete, szobája, nem tudom, szokásai, családi szokások mind ugye a nyilvánosság felé vannak tárva, és hát ez nagyon sokféle módon gyerekjogokat sérthet, ugye körülbelül azokat az aspektusait, amit az elején említettünk, tehát a magánélethez való jogát, a emberi méltósághoz való jogát, a véleménynyilvántáshoz jogát, hiszen ugyanúgy az, amiről beszéltünk, hogy ő hogyan tudja valamiről a véleményét kifejezni, aminek nem is teljesen biztos, hogy érti a teljes tartalmát 10 évesen, hogy kihez jut el, és mit jelent az, hogy a teljes családi élete mondjuk kifelé látszódik, illetve hát nyilván felmerül a influencer hirdetések kapcsán az, hogy ez akár olyan lehet, mint egy gyerekmunka, hiszen nagyon sokszor egy 44 másodperces videó, amin cukin felül egy kisgyerek, azt felveszik 44-szer, mire az a 44 másodperc létrejön, és az a gyerek számára nem biztosítja az ő biztonságos gyermekkorát, és a pihenéshez való jogát sem. Vannak erre vonatkozóan is kezdeményezések, hogy bizonyos országokban már az ebből származó bevételnek egy részét a gyerek számára félre kell tenni, illetve vannak ajánlások is Magyarországon is, egyébként mi is a Hintalovonnál a fotózásra, influencer működése vonatkozóan készítettünk ajánlást, ez az oldalunkon megtalálható, de ennek is valószínűleg egy ennél szigorúbb szabályozásra van szüksége, mert amíg egy ilyen szürke zóna, addig

0: addig alkalmazzák, illetve hát van egy másik nagyon káros vonulata is, ugye ez az ilyen Sephora Girls, ahol viszont például nagyon kicsi gyerekekkel, ugye arcápolási rutin a mamával, és erről készülnek videók, amik azért egy ilyen testkép, illetve egy ilyen teljesen átszexualizált irányba tudják a gyerekeket megjeleníteni.
1: József Miklós szlovákia gyermekjogi biztosa a napokban a belügyminisztériummal közösen figyelmeztetett arra, milyen veszélyeket rejt magában a sharenting, vagyis amikor a szülők gyermekeik fotóit posztolják a közösségi oldalakra. Bár egyre több szakértő beszél arról, hogy a gyerekkori fotók miatt később kínosan érezhetjük magunkat, és a gyerekek képeihez akár a pedofilok is hozzáférhetnek, a szülők egy része ezt továbbra is figyelmen kívül hagyja, pedig az internet nem felejt. A témáról dr. Rácz Dominikát, a Magyarország gyermekjogi tanácsadás szakmai vezetőjét kérdeztem, köszönöm a beszélgetést!

8 óra 55 perc, és én is köszönök, kedves hallgatóink, ennyi fér napindító magazinunkba augusztus 27-én Gáspár és Szilvia napján. A 9 óra hírek után a nappalival folytatódik a Pátria Rádió adás, amelyben Récsei Noémi várja önöket. A mai reggel szerkesztője Tilajcsik Dóra volt, a műszaki munkatárs pedig Kovács János. Én köszönöm, hogy velünk ébredtek, és hogy velünk töltötték a reggelt, amennyiben itt tettek. Kálmán Norbertet hallották. Minden jót!

0: 9 óra van. Nappali. Récsei Noémivel.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat 2026. augusztus 27-én délelőtt, a nyári szünet utolsó csütörtök délelőttjén. Mai magazinműsorunkban egyebek mellett arról is hallhatnak, hogy miképp fejlődik jól a gyermekek beszédfejlődése. Mutatok egy kis ízelítőt, mert ha nem sokára Almási Lilla logopédussal beszélgetünk. Íme az ízelítő.
2: Tekintsünk úgy a gyermek fejlődésére, mint egy házra. Ugye fontos az alap, a téglák, a tető. Ha a fejlődés során valami kimarad, vagy rosszul rögzül, az további problémákat vonhat maga után. És végül egy nagyon szerteágazó problémakörrel találjuk szembe magunkat.
1: A teljes beszélgetést magazinunk hátralevő perceiben közvetítjük, de érdemes lesz meghallgatni tartalomismertetőnket is, mellyel hamarosan hírösszefoglalónk után szolgálok. A mikrofont pedig átadom kolléganőmnek, Gazsik Viktóriának.
0: A Pátria Rádió hírei.
3: A kormány a közép-szlovákiai régiók helyzetéről tart ma kihelyezett ülést. Súlyos árvizek sújtották Nepál és Tibet határát, az áradásoknak közel 160 áldozata van és több mint 1000-en eltűntek. Változóan felhős égbolt mellett legfeljebb 32 fokot mérhetünk ma. Következnek a részletek. A kormány ma a közép-szlovákiai régiók társadalmi és gazdasági helyzetéről tart kihelyezett ülést Krivány községben, a Gyetvai járásban. A kabinet a losonci, a nagyrőcei, a breznóbányai és a Gyetvai járás problémáit, valamint a fejlesztési lehetőségeket tekinti át. A kormányhivatal szerint Gyetva és a Podpolanje térségében a gépipar és a vállalkozások fejlesztése, Breznóbányán a turizmus és a szolgáltatások, Nagyrőcén a gazdasági alapok újjáépítése, Losoncon pedig az ipari, logisztikai és határon átnyúló együttműködés erősítése kerülhet előtérbe. A cél, hogy állami döntésekkel teremtsenek olyan feltételeket, amelyek miatt az embereknek érdemes a régióban maradniuk, dolgozniuk és vállalkozniuk. A kormány holnap Lényiknátronomban, azaz Geletnek községben folytatja a kihelyezett ülések sorozatát. Már több mint 1300 embert eltűntként tartanak nyilván a Nepál és Tibet határvidékét sújtó áradás és földcsuszamlás után. Nepálban 823 eltűntről tudnak, köztük legalább 579 hazai és külföldi turistáról, míg a kínai fennhatóságú Tibetben további 558 eltűntről számoltak be. A természeti katasztrófa eddig legalább 165 halálos áldozatot követelt. Több mint 1000 mentőegység kutyákkal és drónokkal keresi a túlélőket. Egy eltűnt turista csoportban 47-en vannak, köztük ausztrál, kanadai, amerikai és brit állampolgárok, valamint két gyermek. A szlovák külügyminisztérium közlése szerint a rendelkezésre álló információk alapján nincs szlovák állampolgár az eltűntek között. A magyar külügyi tárca azonban két eltűnt magyar állampolgár tart számon. Nepál északi részén a fővárostól Katmandutól északra fekvőre Suva körzetet szerda hajnalban érte az árvíz. A BBC szerint a katasztrófát feltehetően egy földrengés okozta, amely lavinát indított el, a megolvadt hó pedig a Botekosi folyóba zúdult. A nepáli miniszterelnök részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, és arról biztosította a lakosságot, hogy az állam minden rendelkezésére álló eszközzel részt vesz a mentésben és a károsultak ellátásában. A hatóságok későbbi pontosítása szerint a katasztrófát nem földrengés, hanem egy gleccser összeomlása, és az azt követő jég és törmeléklavina okozta. Az Amerikai Egyesült Államok 500 ezer dolláros megközelítőleg 429 ezer eurós sürgősségi segélyt ajánlott fel Nepálnak, a pusztító áradások után és katasztrófa elhárítási szakértőt is küldt az országba. Egy ember meghalt, 10 pedig megsérültek, amikor egy férfi tegnap este autóval a tömegbe hajtott a franciaországi Comban. A rendőrség szerint a támadást egy közeli bárban kirobbant vita és verekedés előzte meg, a férfi ezt követően autóba ült, és szándékosan egy mintegy 10 fős csoport felé hajtott. 4 ember súlyosan, 6-an könnyebben sérültek meg. A rendőrség első megállapítása szerint nem terrortámadás történt. A sofőr a gázolás után elmenekült, de a rendőrök rövid időn belül elfogták. A vasútállomás környékét lezárták, a mentés idejére pedig a vasúti közlekedést is felfüggesztették. Az incidens pontos hátterét és a verekedés okát vizsgálják. Rövid sporthíreinket Zsigárdi Lászlótól hallják.
4: A Slovan hosszabbítás után 2-1-re nyert a szlovén Celje vendégeként. A labdarúgó bajnokok ligája selejtező rájátszásának visszavágóján és 3-2-es összesítéssel kiharcolta a BL fő táblára jutást. Ma 20:30-tól játsszák a Ferencváros Trabzonspor labdarúgó Európa Liga playoff meccs visszavágóját. Törökországban a Fradi nyert 1-0-ra. A női röplabda Európa bajnokság csoportkörének zárófordulójában Szlovákia-Montenegró 3-0.
0: Időjárás.
3: A nap elején még kezdetben felhősebb lehet az égbolt, napközben azonban fokozatosan kiderül. Elszórtan záporok is kialakulhatnak. A hőmérséklet 22 és 32 fok között alakul. Gyenge délkeleti irányú légmozgás várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: 10 perces torlódást jelentenek Pozsonyban a Sancován a Nagyszombati Vámtól a főpályaudvarig. Teljes utcállatra számíthatnak Pozsonyban a Racsianszka és Pionierszka kereszteződésében a központ irányába, és Diószegen a Pionierszkán a város bevezető szakaszán. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Tartalom ismertetőn következik, lássuk kedves hallgatóink az előttünk álló három órában, milyen témákra, beszélgetésekre és összeállításokra számíthatnak. Menetrendszerű esemény naptárunkból megtudhatják, hogy egészen pontosan mikor nyitott Magyarországon az első önkiszolgáló élelmiszerbolt. 9:30 körül könyvajánlóval szolgálunk. Svetelszky Zsuzsanna Boldogan a munkahelyen című kötetéből fognak elhangozni részletek, természetesen a szerző engedélyével. Jöjjön egy kis ízelítő, idézem, a jó munkavégzés titka nem az, hogy mindig maximális intenzitással dolgozunk, hanem hogy tudatosan választjuk meg, mikor, milyen üzemmódban vagyunk. Mert aki minden helyzetben sprintel, az előbb-utóbb garantáltan kifullad, írja a szerző, és a további részleteket, ahogy már említettem, 9:30 után közvetítjük. A nappali második órájában is érdemes lesz értő figyelemmel hallgatni. Mondom is, hogy miért. A gyermek első szavaitól az összetett, árnyalt beszédig hosszú út vezet. A kisgyermekkori évek alatt nem csak a hangok és a szókincs gyarapodik látványosan, hanem idővel egyre összetettebbé válnak a mondatok, finomodik a nyelvhasználat és fejlődik a fonológiai tudatosság is, vagyis annak képessége, hogy a gyermek felismeri és megkülönbözteti a beszéd hangjait. 4:11 körül Almási Lilla logopédussal a gyermekek beszédfejlődéséről beszélgetünk. Az interjúból elhangzik egy rövid részlet a következő másodpercekben. Íme.
1: Tekintsünk úgy a gyermek fejlődésére, mint egy házra. Ugye fontos az alap, a téglák, a tető. Ha a fejlődés során valami kimarad, vagy rosszul rögzül, az további problémákat vonhat maga után. És végül egy nagyon szerteágazó problémakörrel találjuk szembe magunkat.
0: A teljes beszélgetés tehát 4:11 után kínáljuk hallgatóinknak. Dr. Rákóczi Ágnes szülésszel a nagyszülőség, azon belül is a nagymamaság kérdése kerül figyelmünk és érdeklődésünk fókuszába. Mutatok is egy kis ízelítőt, hogy miért lesz érdemes velünk tölteni magazinunk utolsó harmadát. Dr. Rákóczi Ágnest hallják.
2: Jelenlegi társadalmunkban az a jellemző, hogy a nagy családok felbomlottak, és hogy a női szerepekkel kapcsolatosan nagyon ambivalensek az elvárások, és hogy emiatt sok gyermeket váró párra sokkal nagyobb nyomás nehezedik, mint a régmúlt időkben, ezzel szemben sokkal kevesebb segítséget kapnak.
0: A teljes beszélgetést 4:12 után közvetítjük. Kedves hallgatóink bizonyára emlékeznek rá, hogy már korábban is folytattunk párbeszédet egy hasonló témáról az említett szakemberrel. Magazinunk záró perceiben pedig lapszemlét tartunk. A hangmester Kovács János nevében is kellemes, tartalmas nyárvégi délelőttöt kívánok!

Augusztus 27-én Gáspár nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A Gáspár bizonytalan eredetű név. A hagyomány szerint a három napkeleti bölcs egyikének a neve volt. Érdekesség számba megy, hogy a Bibliában ez a név nem szerepel, csak a 6. századtól bukkan fel. Lehet, hogy perzsa eredetű, a jelentése ez esetben kincset megőrző kincstárnokot jelöl. Isten éltesse valamennyi névnapos és születésnapos hallgatónkat, nekik kedveskedünk a soron következő zeneszámmal.

Ma délelőtt is érdemesnek tartom fellapozni eseménynaptárunkat. Lássuk a teljesség igénye nélkül, milyen eseményeket, történéseket jegyez augusztus 27. napja. augusztus 27-én történt, amikor is János kalocsai érsek magyar királlyá koronázta Vencelt, második Vencel cseh és lengyel király fiát. Vencel az interregnum idején, azon belül 1301-től 305-ig Magyarország királya, majd 1305-től haláláig harmadik Vencel néven cseh, és második Vencel néven pedig lengyel király volt.

1310. augusztus 27-én történt, hogy Károly Róbert harmadszor is megkoronázásra került. Károly Róbert Magyarország történetének első Anjou uralkodója, aki véget vetett az Árpád-ház kihalását követő interregnum zűrzavarának. A nápolyi származású király stabilizálta Magyarország gazdasági, politikai és katonai helyzetét, és Magyarországot Közép-Kelet-Európa vezető hatalmává emelte. Ahogy már említettem, Károly Róbert az Anjou család nápolyi ágából származott, anyai ágon pedig 5. István dédunokája volt, így formálhatott jogot a magyar koronára. Apja Martell Károly herceg már 4. László halála után trónkövetelőként lépett fel Magyarországon, ugyanis 3. András királyi származásával kapcsolatban kétségek merültek fel. Károly Róbert uralkodása kulturális szempontból is fejlődést hozott Magyarország számára, amit a mind szélesebb körben használt írásbeliség, a nyugati, városi környezetet kedvelő kolduló szerzetesrendek meghonosodása, illetve a lovagi eszmény térhódítása jelzett. Első Anjou királyként udvarában reneszánszát élte Szent László, a lovak király tisztelete, elterjedtek a nyugati mintájú tornák, és ezzel együtt meghódította Magyarországot a lovagi költészet és életforma is. A szellemi élet pezsgését jól mutatja, hogy Kézai Simon műve után végre ismét született egy jelentős munka, amely szintézisbe foglalta a magyar nemzet történetét. Az imént idézett információkat a rubikon.hu oldalról gyűjtöttem.

1845. augusztus 27-én született Lechner Ödön, aki az építészetben a magyaros szecesszió stílus megteremtője volt. Lechner Ödön szakmai indulása szerencsésen esett egybe egy egész Magyarországon, de különösen a fővárosban meginduló hatalmas arányú építkezéssel. Mint távoli ideál mindig egy magyar nemzeti stílus megalkotása lebegett előttem, írta pályája kezdetéről Lechner önéletrajzi vázlatában. Legfontosabb munkái közt tartható számon a kőbányai Szent László templom, a Földtani Intézet, a pesti postatakarékpénztár, valamint egyik utolsó, sokak által kedvelt műve, a pozsonyi Kék templom. Lechner Ödön szakirodalmi munkássága is rendkívül jelentős.

1866. augusztus 27-én született Terlandai Emil János, bencés tanár, természettudós, a barlangok és a kristály szerkezetek kutatója. Kőszegen, Sopronban, a Pannonhalmi Főiskolán, majd Esztergomban tanított. Munkáiban a jégbarlangok keletkezésével és a kristályok, illetve testek szerkezetével foglalkozott. Számos művet jelentetett meg a szóban forgó témákban, magyar és német nyelven. Egyik legjelentősebb műve a szilicei jégbarlangról szól.

1955. augusztus 27-én nyílt meg az első önkiszolgáló élelmiszerbolt Magyarországon, Budán, a Bem József utca és a Mártírok útja sarkán. Az üzlet portáján hirdette a felirat önkiszolgálók boltja. 1968-ra már csaknem 6000 önkiszolgáló üzlet várta a vásárlókat. Az önkiszolgálás módszerét is meg kellett ismertetni a vevőkkel, amely szerint, idézem, mókás lesz. A vásárló a bejárati ajtónál magához vesz egy kosarat, majd a bolt középső polcait megkerülve az általa kiválasztott árukat a kosárba helyezi. Amennyiben szeletelt vagy olyan árut kíván vásárolni, amit nehéz becsomagolni, azt a csemege részlegnél kérheti a vevő. Az árut a kijárati ajtó előtt elhelyezett pénztárnál kell kifizetni. Idáig szól az idézet. Ma már ez megmosolyogtató, de akkor szükséges és természetes volt az ismertető. Eleinte az önkiszolgáló boltokban a pénztáros mellett egy csomagoló is dolgozott, aki ellenőrizte, hogy minden termék felkerült-e a blokkra. Becsomagolta a kívánt árukat és beletette őket az otthonról hozott szatyorba vagy táskába. Magyarországon a 60-as években zárult le az a mintegy 100 éves folyamat, amelynek során a népesség többsége modern értelemben vett fogyasztóvá vált. Ezért az üzlethálózatnak alkalmazkodnia kellett a bevásárlás ritmusának gyökeres átalakulásához is. Egy 1960-as felmérésre hivatkozva egy hagyományos üzletben anno 11 perc alatt lehetett bevásárolni, míg az önkiszolgálóban 3 percre rövidült a bevásárlási idő.

1590. augusztus 27-én hunyt el 5. Sixtus pápa. Uralkodása előtt erősödött meg a pápaság hatalma és tekintélye. Ő volt a 227. római pápa. Uralkodása alatt megerősödött pápaság hatalma és tekintélye csúcspontját ért el. Kemény, de ha lehet hinni a forrásoknak, zseniális egyházfő volt. 5,5 éves pontifikátusa alatt nyilvánvalóvá vált, hogy szigorúan és magabiztosan saját értékrendjét követve reformálja meg az egyházat, és ezek alapján irányítja a pápai állam valamennyi ügyét. A néha kissé makacs és önfejű gondolkodásmódot igazoló jelleme néhány esetben csak ellenségeket szerzett. Mindemellett a kitartása és rendületlen hite tette őt az ellenreformáció egyik legnagyobb egyház főjévé. Trónra lépése után hamar megmutatta, hogy elődje 8. Gergely minden gyenge pontjában sokkal erősebb és határozottabb. A belső reformok mellett grandiózus építkezésekbe is fogott, amelyek mind a mai napig Róma barokk arcában főszerepet játszanak.

1952. augusztus 27-én hunyt el Kempelen Béla, családtörténetíró, heraldikus, genealógus, újságíró. Írásai számos napilapban és irodalmi vagy pedig szakmai jellegű hetilapban láttak napvilágot. Családtörténeti és címertani művei forrásértékűek. Eredeti szándéka szerint 120 ezer nemesi családról akart írni, ebből mintegy 40 ezer sikerült neki. Többnyire közölte a nemesség szerzés időpontját és a nemeslevél lelőhelyét. Messze felülmúlta az elődjénél Nagy Ivánnál szereplő 10-12 ezer családot, de tudományos igényesség tekintetében messze elmaradt.

1576. augusztus 27-én hunyt el Tiziano, a velencei élet reneszánsz egyik legnagyobb festője. A velencei reneszánsz beteljesítőjeként a festészet csak nem minden műfajában alkotott. Azzal együtt, hogy elismerten ő volt korának egyik legnagyobb portréfestője, ő festette az olasz reneszánsz első tájképét. Fő témája a tökéletes külsejű ember volt, aki testi és egyúttal lelki szépségével maga is része a táj, illetve a természet szépségének. Az érzékletes jelenségek szépségét megörökítve nem csak azok mulandóságát ragadta meg, de egyúttal klasszikus örökké valóságukat is. Monumentális mitológiai és történelmi kompozícióit, a reneszánsz szépség, biztonság és életöröm hatját. Többségüket főúri paloták díszeinek festette. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben eseménynaptárunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, a soron következő percekben összeállításunk által arra keressük a választ, hogy vajon lehetünk-e boldogok a munkahelyünkön. Mert hogy nemrégiben, 2025 végén jelent meg Svetelszky Zsuzsanna Boldogan a munkahelyen című kötete az Animus kiadó gondozásában. A szerzővel a nyár folyamán folytattunk egy párbeszédet itt a Pátria Rádióban, és akkor elhangzott néhány rövidebb részlet is. A soron következő percekben azonban eddig hallgatóink számára ismeretlen részletekkel szolgálok, természetesen a szerző engedélyével, és felidézzük néhány perc erejéig, hogy mi célból íródott a kötet. Ha tehetik, kérem, hallgassák meg összeállításunkat.
1: Ha az életünknek az egyharmadát, mondhatjuk úgy is, hogy a világos nappali óráinkat valahol töltjük, akkor érdemes ezt az időt jól kihasználni, a lehető legeredményesebben, mert hogyha panaszkodással töltjük, és nem csak az ott töltött időt, hanem esetleg még otthon is panaszkodunk, akkor ezzel saját magunknak is ártunk, miközben a legtöbb munkahelyen felfedezhető olyan lehetőség, akár a társakkal való kapcsolódásra, akár a szakmai fejlődésre, akár a lelki ellenálló képesség növelésére, vagy akár az önismeretre, amivel gazdagabb lehet az ember, és erről nem érdemes lemondani, mert csak rajtunk múlik, hogy miért nyúlunk el egyfelől. Másfelől ma kétszer annyi igényünk, mint 100 éve, ezt természettudósoktól, kutatóktól hallottam, azért merem ilyen bátran kijelenteni. És ez azt jelenti, hogy dolgozni is tovább dolgozunk, vagyis ennek az időnek a jól megélésére oda kell figyelnünk, nem beszélve arra, hogy a 2020-as évek közepén más az embereknek az igénye, generációnként is, már nem csak le akarja tudni a munkáját, elszenvedni, kipipálni valamilyen módon, hanem szeretne a lehető leginkább olyan eredményes kapcsolatban lenni vele, ami aztán nem fárasztja el idő előtt, és akár a késő 60-as, 70-es évekig is akár aktíven dolgozhat. Erre ma rengeteg példa van már.

Van egy elterjedt félreértés a munkavégzéssel kapcsolatban. Azt gondoljuk, hogy mindig teljes figyelemmel kell jelen lennünk, folyamatosan kreatívnak, hatékonynak és elkötelezettnek kell lennünk. Ez azonban olyan, mintha egy hosszú táv futónak azt mondanánk, hogy mindig sprintelnie kell. Egy ideig megy, aztán elfogy a levegő. Az igazán hatékony munkavégzés sokkal inkább helyzetfüggő, vagyis attól függ, hogy a feladat milyen figyelmi és akciószintet igényel. Az életben és a munkában is léteznek különböző sebességfokozatok, és az a legjobb, ha tudatosan váltunk közöttük. Gondoljunk csak egy átlagos napra. Reggel talán még a kávénkat szorongatjuk, és egy kolléga mesél egy projektjéről, ami tőlünk távol áll. Ilyenkor lehetünk relaxált jelenlétben. Hallgatunk, bólogatunk, de nincs igazán szükség nagy erőfeszítésre. Aztán jön a robotpilóta üzemmód. Egy rakás dokumentumot kell aláírnunk, vagy egy monoton adminisztratív feladatot elvégeznünk. Itt nem kell túl sokat gondolkodni, csak mechanikusan végezni a dolgunkat. Máskor viszont elérkezik a figyelmes munkavégzés. Amikor egy számunkra releváns témájú beszámolót hallgatunk, és érdemben reagálnunk kell. Ez már aktívabb jelenlétet igényel. És ott van a sokak által áhított flow állapot, amikor egy izgalmas, kihívásokkal teli szakmai feladatba merülünk bele. Itt maximálisan bevonódunk, és az eredményességünk kulcsa az, hogy pontosan a megfelelő mértékben mozgósítjuk a tudásunkat. A legmagasabb szint pedig az, amikor egyszerre vagyunk flowban és tudatosan jelen. Például egy éles szakmai vitában, ahol nem csak a tudásunkkal, hanem a személyiségünkkel is hatni akarunk a többiekre. Ilyenkor nem elég érteni a témát, hanem érvelni, meggyőzni, sőt néha stratégiázni is kell. A kérdés tehát nem az, hogy mindig a legmagasabb szintet kell lehozni, hanem az, hogy a helyzet mit kíván meg tőlünk. A kompetencia igény belső tényező, attól függ, hogy mi mit tudunk. A jelenlétigény viszont külső tényező, a helyzet, a célok és a környezet határozza meg. És hogy milyen szinten kell bevonódnunk. Az akciónak három rétege lehet. A jelenlét, amikor ott vagyunk, figyelünk, de nem feltétlenül szólunk bele. A részvétel, amikor aktívan bekapcsolódunk, hozzászólunk, reagálunk. És a kezdeményezés, amikor mi visszük a hátunkon az ügyet, vezetjük a beszélgetést, vagy alakítjuk a folyamatokat. A jó munkavégzés titka tehát nem az, hogy mindig maximális intenzitással dolgozunk, hanem hogy tudatosan választjuk meg, mikor, milyen üzemmódban vagyunk. Mert aki minden helyzetben sprintel, az előbb-utóbb garantáltan kifullad.

És akkor most jöjjön néhány részlet a főnökökről és a vezetőkről szóló alfejezetből. A továbbiakban is természetesen a szerző Svetelszky Zsuzsanna engedélyével a Boldogan a munkahelyen című kötetből idézek. A képmutató főnök sem ritkaság. Ha kifogtuk, az bonyolult helyzetet teremt, mivel bizalmatlanságot eredményez, azonban még ebből is van mit kihozni. Ilyen esetekben nagy szerepet kap a kritikai és analitikus gondolkodásunk, hiszen nem vehetjük minden szavát készpénznek. Ösztönözzön ez arra minket, hogy kérdéseket tegyünk fel, és mélyebben megértsük a helyzetet. A képmutató vezető gyakran hazudik. Emiatt óvatosabbnak, éberebbnek kell lenni. Kulcsfontosságú ilyenkor a hiteles források megtalálása. Megtanulhatunk hatékonyan kutatni, információkat összegyűjteni és értékelni. A képmutatónál sokkal rosszabb a bántalmazó főnök. Csekély igaz, hogy emiatt válhatunk szívóssá és képessé arra, hogy megküzdjünk az igazságtalansággal, de nem szabad hagynunk, hogy a bántalmazás befolyásolja az önbecsülésünket. Ugyan a bántalmazó főnök rendszeresen leértékeli és bántja a beosztottakat, nekik mégis meg kell őrizniük az önbizalmukat és a határozottságukat. Nagyobb baj, ha a vezetőnk kimondottan aljas, és nem tehetünk úgy, mintha erre még nem lett volna példa a történelemben. Mivel manipulatív taktikákat alkalmaz, fontos lesz észrevenni, felismerni, beazonosítani azokat, és megtanulni kezelni őket. Ez megint csak az éberséget fejleszti, és javulunk abban is, ahogyan átlátjuk a manipulációt. Erősítheti az önbizalmunkat is, mivel megtanulhatunk állást foglalni és képviselni a véleményünket. Végül éppen az általa megjelenített aljasság ad lehetőséget arra is, hogy ragaszkodjunk az értékeinkhez. Könnyebb eset a felelőtlen vezető. Mellette a saját kezünkbe vehetjük a dolgokat, és felelősséget vállalhatunk a munkánkért, ő ugyanis nem fog. Rájöhetünk, hogyan alakítsuk ki a céljainkat és a prioritásainkat, és hogyan hozzunk döntéseket a hiányzó iránymutatás esetén. A felelőtlen vezető gyakran nem ad megfelelő irányt vagy feladatokat, ilyenkor fejleszthetjük a kezdeményező képességünket, és proaktívan állhatunk hozzá a munkához. A felelőtlen vezető időnként hirtelen változásokat hoz, vagy nem tartja be a határidőket és ígéreteket. Sokszor gyenge is, és nem képes hatékonyan vezetni. Ez fejlesztheti a probléma megoldó készséget és az innovatív gondolkodást. Mellette megtanulhatjuk önmagunkat motiválni, és a hozzáállásától függetlenül fejlődni. Nézzük az agresszív főnök esetét. A vele való munka sajnos magas szintű stresszel járhat. Ez ugyanis kihívás, de egyben lehetőséget is ad a stresszkezelési képességek fejlesztésére. Megfelelő stratégiákat alkalmazhatunk a stressz karbantartására, az érzelmi reakcióink az impulzusaink kontrollálására. Megtanulhatunk határozottan és megfelelően reagálni az agresszióra, továbbá állást foglalni, muszáj fejlesztenünk a vitarendezési készségeinket. Kedves hallgatóink, az imént közvetített részletek által arra kerestük a választ, hogy lehetünk-e munkavállalóként boldogok a munkahelyen, mert hogy az elmúlt percekben Svetelszky Zsuzsanna Boldogan a munkahelyen című kötetéből hangzott el néhány részlet. Egy rövidet zenélünk, a zene után pedig folytatjuk összeállításunkat.

Lehetünk-e boldogok a munkahelyen? Erre a kérdésre keresi a választ Svetelszky Zsuzsanna, Boldogan a munkahelyen című kötete, amely nemrégiben az Animus kiadásában jelent meg. Az összeállítás második epizódját hallgatják éppen, kedves hallgatóink. Az imént néhány részlet hangzott el a kötetből. A munkahelyi kultúráról és a főnökök típusait vettük a teljesség igénye nélkül górcső alá. Jöjjön egy kis részlet a kudarcról, ahogy már említettem, Svetelszky Zsuzsanna, Boldogan a munkahelyen című kötetéből idézünk. A rögzített szemléletű emberek úgy gondolják, hogy képességeik, intelligenciájuk és tehetségeik adottak és változatlanok. Ezért hajlamosak kerülni a kihívásokat, feladni a nehézségekkel szemben, és fenntartani magukról a képes vagy nem képes minősítést. Ezzel szemben a növekedési szemléletű emberek hisznek abban, hogy a képességeik gyakorlással, tanulással és kitartással fejleszthetők. Ezek az emberek többnyire keresik a kihívásokat, kitartanak a nehézségek ellenére, és tanulnak a kritikából és a hibákból. Thomas Edison, amerikai feltaláló és üzletember szerint a siker legbiztosabb módja mindig az, hogy csak még egyszer próbálkozol. Winston Churchill, volt brit miniszterelnök, még tovább megy. A siker abból áll, hogy kudarcról kudarcra jársz, anélkül, hogy elveszítenéd a lelkesedésed. Sokan úgy gondolják, hogy a kudarctól kisebbnek, kevesebbnek tűnhetünk társaink szemében, holott éppen ellenkezőleg. Az esendőség közelebb visz hozzájuk. Nem csak azért, mert senki sem tökéletes, hanem mert egyre többen ismerik fel, mennyire fárasztó, hogy hamis illúziók miatt úgy kell tenni, mintha mégis azok lennénk. Nem arról van szó, hogy az örök lúzer vonzó figura, de egy-egy baki nem csak belefér, de néha még jót is tesz. A kudarcnak hívott tapasztalat egyik legnagyobb értéke, hogy az újratervezésben is segít. Legközelebb, ha jobb térképet viszek magammal a túrára, hosszabb időt szánok a prezentáció gyakorlására. Vagy bevállalom a családi feszültséget. A nagymama születésnapján is nemet mondok a süteményre, nem csak a munkahelyi étkezőben. A tervezés fókuszban tart bennünket. És ha lépéstől lépésre gondoljuk át a megvalósítás útját, akkor ezzel mérföldköveket is kialakítunk a folyamat során. Térképezzük fel a sikerhez vezető utat. Határozzuk meg a célokat és a részcélokat, és tagoljuk ezekkel a mérföldkövekkel. A megtett szakaszoknál pedig jutalmazzuk meg magunkat és társainkat. Ennek a megközelítésnek a következménye egyetlen nagy kudarc helyett gyakran sok kisebb siker. Több cégnél is bevett szokás a pénzügyi negyedév tervezett számait tortával, pezsgővel vagy akár csak egy, erre a célra beszerzett gong hangjával ünnepelni. A jutalom és az ünneplés rituálévá fejlődhet, márpedig az ember olyan lény, amely általában eredendően vonzódik a rituálékhoz. A kudarcot tapasztalattá alakító optimalizmust neveléssel is fejleszthetjük. Egy 10 éves fogalmazott így, negyedikben írtam felvételi tesztet, és bár nem lett túl sok pontom, de jól begyakoroltam, hogy milyen is lesz az, amikor majd 6. újra megírom. Sem a siker, sem a kudarc nem pontszerű pillanat az életben. Mindkettőnél bátorság kell a folytatáshoz. A kudarc nem más, mint a kockázat téves becslése. És a kudarcaink legértékesebb leckéje az, hogy egyre jobbak leszünk a kockázat helyes becslésében. A társas közeg szereti mérni a sikert, többek közt az összehasonlítás miatt. Mennyit keresünk, milyen pozíciót töltünk be, mekkora hatalommal rendelkezünk, milyen nagy a ránk bízott feladat, hány emberünk van. Érdemes a viszonyítással óvatosnak lenni, mindig lesz valaki, aki szebb, jobb, okosabb vagy gazdagabb nálunk. Mert nem is a siker a cél,

az út maga a cél. Ebben legfontosabb partnerünk az idő. Ne akarjuk legyőzni, és azt se hagyjuk, hogy ő győzzön le bennünket úgy, hogy szűkös jószággá válik az életünkben. Ami mögöttünk van, azzal már az áttekintésen túl nem nagyon tudunk foglalkozni. A múlt nem alakítható. A hídon viszont csak akkor menjünk át, ha odaérünk a folyóhoz. Ám akkor, abban a pillanatban, ha kell, lépjünk ki a komfortzónánkból. Ez teszi lehetővé a siker addig ismeretlen megközelítését. Michael Jordan, amerikai üzletember és egykori kosárlabdázó így fogalmaz: életemben újra és újra és újra kudarcot vallottam, és ezért vagyok sikeres. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a szerző engedélyével, nevezetesen Svetelszky Zsuzsanna engedélyével hangzottak el részletek a Boldogan a munkahelyen című kötetből, amely az Animus gondozásában jelent meg 2025-ben.

0: A korábbi tudásnak óriási súlya van, a korábban megszerzett tudásnak óriási súlya van, és hát sok olyan vélekedés van a mohácsi csata körül, amit több száz éven keresztül súlykoltak az emberekbe. Ennek óriási tehetetlenségi ereje van. Mi azt tapasztaljuk, hogyha újat mondunk, és ez eljut valahová, akkor ott szoktak örülni neki. De hát én 2006-ban jelentettem meg először a saját Mohács monográfiámat, és az elmúlt 20 évben akárhova mentem, mindenütt újdonságként hatott, amit mondtam, pedig ebben már eltelt 20 év.
1: Bészabó János történész lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, akivel a mohácsi csatát övező tévhitekről beszélgetek. Rácz Vince vagyok, várom Önöket szombaton a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.
2: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 10 óra van. Nappali. Récsei Noémivel.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat magazinműsorunk hallgatása közben. Ezen óránkban Almási Lilla logopédussal beszélgetünk a gyermekek beszéd fejlődéséről. Jöjjön egy kis ízelítő a szóban forgó interjúból.
2: Tekintsünk úgy a gyermek fejlődésére, mint egy házra. Ugye fontos az alap, a téglák, a tető. Ha a fejlődés során valami kimarad, vagy rosszul rögzül, az további problémákat vonhat maga után. És végül egy nagyon szerteágazó problémakörrel találjuk szembe magunkat.
1: Hamarosan jövök részletes tartalom ismertetőnket, előtte azonban hírekkel szolgálunk. A mikrofonnál Gazsik Viktória.
0: A Pátria Rádió hírei.
3: A főügyész a közigazgatási bírósághoz fordul Pavol Gaspar szankciója miatt. Súlyos árvizek sújtották Nepál és Tibet határát. Az áradásoknak közel 160 áldozata van, és több mint 1000-en eltűntek. Változóan felhős égbolt mellett legfeljebb 32 fokot mérhetünk ma. Következnek a részletek. Maros Zsilinka főügyész közigazgatási keresetet nyújt be a bíróságon, miután Peter Pellegrini államfő nem törölte a Szlovák Információs Szolgálat, vagyis a SZISZ igazgatójára, Pavol Gasparra kiszabott fegyelmi büntetést. Zsilinka szerint az elnök ezzel nem szüntette meg a törvénysértést. Pellegrini márciusban egy tavalyi közúti baleset miatt egy havi fizetésének 15%-ával büntette meg Gaspart. Az ügyészség szerint azonban az elnöki határozatból nem derül ki pontosan, milyen cselekmény miatt állapították meg a fegyelmi vétséget, és a tényállás sem tisztázták kellő alapossággal. Zsilinka júliusban tiltakozást nyújtott be, ezt azonban Pellegrini tegnap elutasította. A főügyész ezért most bíróságon támadja meg az elnöki döntést. A kormány ma a közép-szlovákiai régiók társadalmi és gazdasági helyzetéről tart kihelyezett ülést Kriványközségben, a Gyetvai járásban. A kabinet a Losonci, a Nagyrőcei, a Breznóbányai és a Gyetvai járás problémáit, valamint a fejlesztési lehetőségeket tekinti át. A kormányhivatal szerint Gyetva és a Podpolányi térségében a gépipar és a vállalkozások fejlesztése, Breznóbányán a turizmus és a szolgáltatások, Nagyrőcén a gazdasági alapok újjáépítése, Losoncon pedig az ipari, logisztikai és határon átnyúló együttműködés erősítése kerülhet előtérbe. A cél, hogy állami döntésekkel teremtsenek olyan feltételeket, amelyek miatt az embereknek érdemes a régióban maradniuk, dolgozniuk és vállalkozniuk. A kormány holnap Linyik-Natronomban, azaz Geletnek községben folytatja a kihelyezett ülések sorozatát. Már több mint 1300 embert eltűntként tartanak nyilván a Nepál és Tibet határvidékét sújtó áradás és földcsuszamlás után. Nepálban 823 eltűntről tudnak, köztük legalább 579 hazai és külföldi turistáról, míg a kínai fennhatóságú Tibetben további 558 eltűntről számoltak be. A természeti katasztrófa eddig legalább 165 halálos áldozatot követelt, több mint 1000 mentőegység kutyákkal és drónokkal keresi a túlélőket. Egy eltűnt turistacsoportban 47-en vannak, köztük ausztrál, kanadai, amerikai és brit állampolgárok, valamint 2 gyermek. A szlovák külügyminisztérium közlése szerint nincs szlovák állampolgár az eltűntek között, a magyar külügyi tárca azonban 2 eltűnt magyar állampolgár tart számon. Nepál északi részén a fővárostól Katmandutól északra fekvő Reszuva körzetet tegnap hajnalban érte az árvíz. A BBC szerint a katasztrófát feltehetően egy földrengés okozta, amely lavinát indított el. A megolvadt hó pedig a Potekosi folyóba zúdult. A nepáli miniszterelnök részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, és arról biztosította a lakosságot, hogy az állam minden rendelkezésére álló eszközzel részt vesz a mentésben és a károsultak ellátásában. A hatóságok későbbi pontosítása szerint a katasztrófát nem földrengés, hanem egy gleccser összeomlása, és az azt követő jég- és törmeléklavina okozta. Az Amerikai Egyesült Államok 500 ezer dolláros, megközelítőleg 429 ezer eurós sürgősségi segélyt ajánlott fel Nepálnak, a pusztító áradások után és katasztrófa elhárítási szakértőt is küld az országba. Rövid sporthíreinket Zsigárdi Lászlótól hallják.
4: A Slovan hosszabbítás után 2-1-re nyert a szlovén Celje vendégeként, a labdarúgó bajnokok ligája selejtező rájátszásának visszavágóján és 3-2-es összesítéssel kiharcolta a BL főtáblára jutást. Ma 20:30-tól játszák a Ferencváros Trabzonspor labdarúgó Európa Liga playoff meccs visszavágóját, Törökországban a Fradi nyert 1-0-ra. A női röplabda Európa bajnokság csoportkörének zárófordulója Szlovákia Montenegro 3-0.
0: Időjárás.
3: Változóan felhős, részben derült égbolt lesz ma jellemző, elszórtan záporok is kialakulhatnak. A hőmérséklet 22 és 32 fok között alakul, gyenge délkeleti irányú légmozgás várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: 10 perces torlódást jelentenek Pozsonyban, a Sancován, a Nagyszombati Vámtól a főpályaudvarig. Teljes utcállatra számíthatnak Pozsonyban a Racsianszka és Pionyerszka kereszteződésében, a központ irányába, és Diószegen a Pionyerszkán a város bevezető szakaszán. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800-900-800. Reklám.
5: Ha komolyan veszi a főzést, a brazil minőség és a Tramontina márka prémium termékei jelentik a tökéletes választást. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban, a Slovnaft töltőállomásokon történő vásárlások és tankolások után, és szerezzen be prémium késeket, evőeszközkészleteket vagy egyéb konyhai eszközöket jelentős kedvezménnyel. Válassza a minőséget, amelyet a profi szakácsok is elismernek. Az akció október 18-áig tart. Részletek a slovnaft.sk/akcie.

0: nappali második órájában is érdemes lesz értő figyelemmel hallgatni. Mondom is, hogy miért. A gyermek első szavaitól az összetett, árnyalt beszédig hosszú út vezet. A kisgyermekkori évek alatt nem csak a hangok és a szókincs gyarapodik látványosan, hanem idővel egyre összetettebbé válnak a mondatok, finomodik a nyelvhasználat és fejlődik a fonológiai tudatosság is, vagyis annak képessége, hogy a gyermek felismeri és megkülönbözteti a beszéd hangjait. 4:11 körül Almási Lilla logopédussal a gyermekek beszédfejlődéséről beszélgetünk. Az interjúból elhangzik egy rövid részlet a következő másodpercekben. Íme.
1: Tekintsünk úgy a gyermek fejlődésére, mint egy házra. Ugye fontos az alap, a téglák, a tető. Ha a fejlődés során valami kimarad, vagy rosszul rögzül, az további problémákat vonhat maga után, és végül egy nagyon szerteágazó problémakörrel találjuk szemben magunkat.
0: A teljes beszélgetés tehát 4:11 után kínáljuk hallgatóinknak. Dr. Rákóczi Ágnes szülésszel a nagyszülőség, azon belül is a nagymamaság kérdése kerül figyelmünk és érdeklődésünk fókuszába. Mutatok is egy kis ízelítőt, hogy miért lesz érdemes velünk tölteni magazinunk utolsó harmadát. Dr. Rákóczi Ágnest hallják.
2: Jelenlegi társadalmunkban az a jellemző, hogy a nagy családok felbomlottak, és hogy a női szerepekkel kapcsolatosan nagyon ambivalensek az elvárások, és hogy emiatt sok gyermeket váró párra sokkal nagyobb nyomás nehezedik, mint a régmúlt időkben, ezzel szemben sokkal kevesebb segítséget kapnak.
0: A teljes beszélgetést 4:12 után közvetítjük. Kedves hallgatóink bizonyára emlékeznek rá, hogy már korábban is folytattunk párbeszédet egy hasonló témáról az említett szakemberrel. Magazinunk záró perceiben pedig lapszemlét tartunk. A hangmester Kovács János nevében is kellemes, tartalmas nyárvégi délelőttöt kívánunk.

0: A gyermek első szavaitól az összetett, árnyalt beszédig hosszú út vezet. A kisgyermekkori évek alatt nem csak a hangok és a szókincs gyarapodik látványosan, hanem idővel egyre összetettebbé válnak a mondatok, finomodik a nyelvhasználat és fejlődik a fonológiai tudatosság is, vagyis annak képessége, hogy a gyermek felismeri és megkülönbözteti a beszéd hangjait. Ennek a fejlődésnek a későbbi tanulásban is rendkívül fontos szerepe van. Hosszú távú kutatások összegzései szerint a kisgyermekkori szókincs, a nyelvtani készségek és a fonológiai tudatosság egyaránt kapcsolatban áll az olvasási és szövegértési teljesítménnyel. A nyelvi fejlődés támogatása sokszor nem külön fejlesztést jelent, ahogy az majd soron következő interjúnkból is kiderül, mert hogy, ahogy szakértőnk is hangsúlyozza majd, a közös játék, a mese, a mondóka, vagy akár a hétköznapi beszélgetés is értékes lehetőséget teremt a gyermekek számára. Az aggódó szülők számára fontos az is, hogy felismerjék, mikor tér el egy-egy készség fejlődése az életkori sajátosságoktól, és mikor lehet vagy szükséges a logopédus segítsége. Almási Lilla logopédus Szófordító pillanatok címmel tartott néhány héttel ezelőtt interaktív jellegű előadást a Zsigerdi bölcsődei táborban. Az előadás a nyelv és beszédfejlődés fontosabb kisgyermekkori állomásait, a szókincs bővülését, a mondatalkotás alakulását és a fonológiai tudatosság szerepét is érintette, miközben számos, a mindennapokban is alkalmazható szemponttal szolgálta gyermekek beszédét illetően. Kedves hallgatóink, a soron következő percekben a szóban forgó előadás kivonatát hallgathatják meg itt, a Pátria Rádió nappaliában.
1: Előadásom fő témája a nyelvfejlődés volt. Ezen belül érintettük a nyelvfejlődés tipikus ütemét, szó esett az egyes gyanújelekről, vagyis hogy mire érdemes odafigyelni, hogy mik lehetnek a nyelvi késés okai, mi állhat a problémák hátterében. Ezen kívül elhangzott néhány gondolat azzal kapcsolatban, hogy mit tehetünk, mire érdemes odafigyelni gyermekünk nyelvi fejlődése kapcsán. Ezen kívül szó esett a mozgásfejlődésről, hiszen a mozgás mindennek az alapja, így fontos szerepe van a nyelvfejlődésben is. Megemlítettem a mozgásfejlődés főbb állomásait, amelyeket most is szeretnék kiemelni a teljesség igénye nélkül, de mégis egy kis támpontot nyújtva a szülőknek. Ugye 2 és 3 hónapos kor között jelenik meg a fejemelés, 4,5-5 hónapos korban indul a fordulás, 6-7 hónapos korban a kúszás, 8-9 hónapos korban 4 kézlábra áll a pici, és hintázik, 10-11 hónapos korban kezdődik a mászás, ebből utána tud felülni a kicsi, 11-12 hónapos korban feláll, és kapaszkodva oldalazva lépeget, majd 12 és 18 hónapos korban jelenik meg az önálló járás. Önálló járásról akkor beszélhetünk, hogyha a kicsi elkezd sétálni, elesik, majd utána gond nélkül feláll és megy tovább. Szeretném kihangsúlyozni a kúszás, illetve a mászásnak a fontosságát, mert ezek során erősödik meg a vázizomzat, illetve fontos szerepük van az idegrendszeri érésben is. Elhangzottak az egyes gyanújelek, amik láttán érdemes szakember segítségét kérni. Ilyen lehet például, hogyha túl feszes vagy túl laza a kicsinek az izomzata, hogyha hasonfekvésben repülőzik, tehát hátrafeszíti magát, és oldalra nyújtja a kezeit. Gyanújjel lehet az is, hogyha függőlegesen tartva, a talaj felé közelítve a pici lábait fölkapja, és nem kezd el rugózni. Ugyanígy az is, hogyha féloldalasan mozog, tehát ha mindent inkább csak az egyik oldalra csinál, az egyik oldalra fordítja a fejét, az egyik oldalra fordul át, illetve amikor már feláll, akkor pedig a lábujjhegyezés lehet egy intőjel, ha nagyon sokszor van lábujjhegyen a gyermek. Bővebben is tudnak erről tájékozódni egyébként a szülők a dévényfüzetből, ami egy ingyenesen letölthető és hozzáférhető, nagyon részletes kis füzet, és jól szemlélteti, hogy mire érdemes odafigyelni a mozgásfejlődés kapcsán.
0: Szerintem érdemes lenne a hallgatóság figyelmét ráirányítani a nyelvfejlődés különböző fázisaira. Mit mond ezzel kapcsolatban a szakember?
1: Hasonlóan szeretném kiemelni a nyelvfejlődés egyes állomásait is. 0 és 3 hónapos kor között ugye a sírás jellemző, ennek változatos formái, aztán 3 és 9 hónapos kor között a pici a hang irányába fordítja a fejét, nevet, mosolyog, próbál utánozni, megjelenik a gagyogás, ami egyre változatosabb lesz, megjelenik az úgynevezett ciklizálás, amikor a kis szótagokat többször egymás után ismétli a gyermek, ba-ba-ba, te-te-te. 9 és 18 hónapos kor között mutogat, felismeri tárgyakat, képeket, személyeket, egyre több mindent ért meg, illetve megjelennek az első szavak.
0: Laikusként kérdezem, ebben az időszakban és ebben az életszakaszban már érthető beszéddel számolhatunk? Ez azt jelenti, hogy ebben az időszakban már megjelennek az első mondatok?
1: Itt inkább szókezdeményekre, hangsorokra gondoljunk, semmint valódi szavakra. Hadd meséljek el ezzel kapcsolatban egy személyes történetet. Amikor az én nagyfiam még kicsi volt, akkor ő nagyon szerette a villamosokat, és sokszor mentünk ki nézni és kergetni a villamost, és ilyenkor mindig azt mondogatta, hogy talilali, talilali, talilali. És akkor én tudtam, hogy ő mire gondol, és hogy ez a villamos lesz. Tehát, hogy ez már egy szónak tekinthető, hiszen következetesen ugyanabban a helyzetben ugyanarra a dologra használta. Tehát jelentést társított ennek a hangsornak. Aztán 18 és 24 hónapos korban már érdeklik a képeskönyvek, mondókák, folyamatosan gyarapodik a szókincse, megjelennek a kétszavas mondatok. Itt megint nagyon egyszerű kis szerkezetekre gondoljunk, például cica pápá, vagy kutyus vau-vau. Aztán 2 és 3 éves korban már 3-4 szavas mondatok a jellemzőek, megjelenik a mi ez korszak, a szülők nagy kedvence, nagyon fárasztó lehet, de én azért arra biztatok mindenkit, hogy mindig válaszoljunk a gyermeknek.
0: Van-e olyan időszak a gyerekek életében, amely szenzitívebbnek mondható beszédfejlődés tekintetében? Mit mond ezzel kapcsolatban a szakember, nevezetesen Almási Lilla logopédus?
1: Szeretném kiemelni a 2 és fél éves kort. Ebben az életkorban már egy 50 szavas szókincsel kell, hogy rendelkezzen a gyermek. Hogyha ez nincs, akkor én azt javaslom, hogy a szülők keressenek fel szakembert. És hogy miért mondom ezt? Tekintsünk úgy a gyermek fejlődésére, mint egy házra. Ugye fontos az alap, a téglák, a tető. Ha hiányzik az alap, akkor problémás lesz megépíteni a falakat. Ha hiányoznak a téglák, akkor nem tudunk egy stabil falat építeni, és a tetőt sem tehetjük fel így a szerkezetre. Ugyanígy, hogyha a fejlődés során valami kimarad, vagy rosszul rögzül, az további problémákat vonhat maga után, és végül egy nagyon szerteágazó problémakörrel találjuk szembe magunkat. Mire érdemes tehát odafigyelni? Hogyha például nincsen szemkontaktus, hogyha nem néz ránk a gyermek, hogyha nem mosolyog, nem próbál kapcsolódni, ha nem gagyog, hogyha nem kezd el mutogatni, nem próbál meg utánozni bennünket, hogyha egyáltalán nem érdeklik a mondókák, a képek, ha nem próbál meg gesztusokkal kommunikálni, ha nehezen érti meg az utasításokat, vagy nem figyel fel a hangos zajokra, illetve hogyha, ugye, amint már korábban is említettem, ez a 2-2 és fél éves korban, hogyha nincs meg az 50 szavas szókincs, ez is lehet, ez mindenképpen egy fontos gyanújel. Mindezek mellett, bár nem az én gondolatom, de mindenképpen tartsuk szem előtt, hogy a gyermekek nem olvasnak szakirodalmat. Azt szeretném ezzel mondani, hogy egyéni eltérések lehetnek, tehát néhány hetes, egy-két hónapos csúszás belefér. Ugyanakkor, ha úgy érezzük, hogy baj van, valami nem jól működik, akkor inkább forduljunk szakemberhez, hiszen későbbi problémákat tudunk megelőzni ezzel.
0: Előadásodban még számos más téma is terítékre került. Milyen témákról számoltál be a szülőknek, illetve milyen témákat kínáltál nekik megvitatásra, amit akár ide ebbe a beszélgetésbe is behozhatunk és ismertethetünk?
1: Elhangzottak a nyelvi késés okai, mint például az örökletesség, a mozgásfejlődés problémája, gyakori elhúzódó hurutos megbetegedés, ugye, ami összefügghet hallás problémával, a hallást is szeretném kiemelni, illetve akár a látásnak a problémáját, valamint a beszédszerveknek a különböző eltéréseit. Itt kiemelném a renyhe vagy túlfeszes izomzatot, valamint a lenőtt nyelvféket. Ugye a nyelvfék, ez a nyelvünk alatti kis szalag. Hogyha ez túl rövid, vagy nagyon vaskos, akkor a pici nem tudja felemelni a nyelvét. Ez gondot okozhat a szoptatásnál is, ugyanakkor hatással lehet az arc szerkezetére, és okozhat helytelen légzés funkciót is. A nyelvünk ugyanis normál esetben a szájpadláson pihen, biztosítva ezzel a szájpad ívének az alakulását és egy megfelelő ajakzárat. Ha azonban a nyelv alsó pozícióba kényszerül, akkor a szájpad felvehet egyfajta ilyen magasabb, úgynevezett gótikus formát, aminek következtében beszűkülhet az orrüreg, és olyan érzése lehet a picinek, hogy nem jut elég levegőhöz, ezért automatikusan a száján át kezd el lélegezni. Ennek az a hátránya, hogy sokkal több baktérium kerülhet a szervezetébe, illetve az optimális oxigénfelvételt az orron át történő légzés biztosítja. Ennek hiányában kialakulhat egyfajta fáradt, feszült, oxigénhiányos állapot.
0: Logopédusként, ha jól tudom, nem ajánlod a cumit, illetve a cumi használatát. Miért? Mondjuk el ezt is beszélgetésünk ezen pontján, és még mindig Almási Lilla logopédus válaszol.
1: Hasonló okokból javaslom a mérsékelt cumi használatot is, hiszen itt is egy alsó pozícióba kerül a nyelv, illetve hát ez is okozhat különböző deformitásokat a fogak területén is. Nem azt akarom mondani, hogy ne adjunk cumit a gyermeknek. Természetesen, ha a picinek igénye van rá elalváshoz, vagy ez megnyugtatja őt, akkor lehet cumit adni. Csak törekedjünk a mértékletességre. Illetve amiben viszont szigorú lennék, az, hogy amikor kommunikál, beszélni próbál a gyermek, akkor vegyük ki a cumit. Illetve lehetőség szerint olyan 2,5-3 éves kor körül kezdjük el leszoktatni a gyermeket a cumiról. Vannak már erre nagyon jó szakirodalmak, nagyon kíméletes módszerek.
0: Kedves hallgatóink, el is érkeztünk beszélgetésünk első részének végéhez. Egy rövidet zenélünk, a zene után pedig folytatjuk imént megkezdett interjúnkat Almási Lilla logopédussal, akivel a kisgyermekek beszédfejlődéséről folytatunk párbeszédet. Ha tehetik, kérem, hallgassák meg következő epizódunkat is.

0: gyermek első szavaitól az összetett, árnyalt beszédig hosszú út vezet. A kisgyermekkori évek alatt nem csak a hangok és a szókincs gyarapodik látványosan, hanem idővel egyre összetettebbé válnak a mondatok, finomodik a nyelvhasználat és fejlődik a fonológiai tudatosság is, vagyis annak képessége, hogy a gyermek felismeri és megkülönbözteti a beszéd hangjait. Ennek a fejlődésnek a későbbi tanulásban is rendkívül fontos szerepe van. Hosszú távú kutatások összegzései szerint a kisgyermekkori szókincs, a nyelvtani készségek és a fonológiai tudatosság egyaránt kapcsolatban áll az olvasási és szövegértési teljesítménnyel. Az aggódó szülők számára fontos az is, hogy felismerjék, mikor tér el egy-egy készség fejlődése az életkori sajátosságoktól, és mikor lehet vagy szükséges a logopédus segítsége. Almási Lilla logopédus Szófordító pillanatok címmel tartott néhány héttel ezelőtt interaktív jellegű előadást a Zsigerdi Bölcsődei táborban. Az előadás a nyelv és beszédfejlődés fontosabb kisgyermekkori állomásait, a szókincs bővülését, a mondatalkotás alakulását és a fonológiai tudatosság szerepét is érintette, miközben számos, a mindennapokban is alkalmazható szemponttal szolgálta gyermekek beszédét illetően. Kedves hallgatóink, a következő percekben a beszélgetés második részét hallgathatják meg. Ha tehetik, kérem, maradjanak velünk a továbbiakban is.
1: Fontos ez a téma, mert a nyelv, a kapcsolódás, a társas kommunikáció, a szükségleteink, a gondolataink kifejezésének, illetve a tanulásnak egy fontos eszköze. Mégis, mintha kicsit háttérbe szorult volna, és ezzel együtt egyre több az olyan gyermek, akinél többé-kevésbé megjelennek az ezzel kapcsolatos problémák. Nagyon sokat változott a világ. Gyakran igyekszünk lefoglalni valamivel a gyermeket, amíg elvégezzük a teendőinket. Előtérbe került ugyanakkor a gyermekek fejlesztésének a fontossága, és hát lett is ennek széles piaca. Nagyon divatos manapság minden játékot fejlesztő játékként reklámozni, és azt sugalmazni, hogy minél színesebb, szagosabb, hangosabb, mozgékonyabb egy eszköz, annál jobban fejleszt. És valahogy háttérbe került az az egyszerű gondolat, hogy engedjük a gyermeket szabadon mozogni, felfedezni az egyszerű, hétköznapi dolgokat. A gyerekek egy kulcsomóval, vagy egy fél literes üveggel is hosszasan el tudnak játszani, vagy bármilyen tárgyal, főleg, hogyha arra a felnőttnek is szüksége lenne. Tehát háttérbe szorult például a mondókázás, az ölbeli játékok, és a meseolvasás is. És az is, hogy odaengedjük a gyermeket magunkhoz, hogy körülöttünk velünk sertepertéjen, amíg kiválogatjuk például a szennyest, addig a picit is nyugodtan oda lehet engedni. Ő is pakolja a kis ruhákat, keresse meg a sajátját, vagy tegye az egyik kupacba a sötét, a másikba a világos ruhákat. Ugye segítsük őt ebben. Vagy amikor az ételt készítjük elő, adjunk a picinek is nyugodtan játékvágó deszkát, nagyon jók ezek a kis tépőzáras gyümölcsök, zöldségek, egy kis kést, ezzel ő is részt tud venni a feladatban, és közben tudunk beszélgetni, elmondhatjuk, hogy milyen finom ebédet készítünk, ő is segítsen fölvágni a répát. Ezek egyszerű dolgok, amivel olyan közeget teremtünk, ahol a gyermek természetes módon sajátítja el a nyelvet, illetve ahol ő is aktív, cselekszik. A gyermekek a tapasztalat, a cselekvés útján tanulnak a leghatékonyabban. Ez persze sokszor nagyon nehéz, és nem is mindig sikerül a tervek szerint. Én mégis ezt az utat javaslom, mert hosszú távon sokkal kifizetődőbb és fejlesztőbb hatású, mint sok fejlesztő játékként hangsúlyozott játék.
0: Kinek ajánlod ezt a témát, vagy alapvetően a beszédfejlődésre irányuló mérföldkövek ismerését és ismertetését? Miért fontos szerinted erről akár társadalmi szinten is gondolkodnunk?
1: Én tulajdonképpen mindenkinek, hiszen a gyermek életében rengeteg korú és nemű személy vesz részt, és én úgy gondolom, hogy ez az információ mindenkinek hasznos lehet. Kiemelném ugyanakkor a kisgyermekes szülőket, hiszen ők azok, akik leginkább jelen vannak a gyermek életében, és a legtöbbet tudják tenni azért, optimális közeget teremtsenek a gyermek számára, illetve mivel gyógypedagógusként fontosnak tartom a prevenciót, ezért ajánlom azoknak is, akik még csak tervezik a gyermekvállalást, és hogyha a leendő szülők picit tájékozódnak a témával kapcsolatban, annak számos előnyét élvezhetik a későbbiekben.
0: Logopédusként miképp félekedsz a kütyű használatról, mennyire káros, és miért fontos erről beszélnünk, felhívni erre a jelenségre a szülők figyelmét, akár itt a rádióban?
1: Meg kell említsem a kütyű használatot. Ugye 0 és 3 éves kor között egyáltalán nem javasolt semmiféle telefon, vagy tablet, vagy bármilyen kütyű használata a kicsiknél. Egyáltalán nem bír fejlesztő hatással, sőt, mi több, károsnak mondható ez számukra.
0: A kétnyelvűség is terítékre került a 4. Zsigárdi bölcsis táborban. Milyen témát, milyen kérdéseket és válaszokat hoztál be az előadásodba? Ezt is mondjuk el, kérlek, érintőlegesen, és emlékeztetném a hallgatóinkat, hogy még mindig Almási Lilla logopédus válaszol.
1: Itt is előfordulhat icipici késés, illetve jellemző lehet, hogy a gyermek keveri a kettő nyelvet, amit a családban hall. Célszerű azt az elvet követni, hogy az egyik szülő csak az egyik nyelven, például az anyuka csak magyarul, a másik szülő pedig csak a másik nyelven, az apuka csak angolul beszéljen a gyermekhez, és akkor ő ezt szépen el fogja tudni különíteni. Illetve szó esett még az ikrekről, akiknél előfordulhat nyelvi késés, illetve ők gyakran kialakítanak egy saját közös kis nyelvet, amit csak ők ketten értenek.
0: Milyen gyakorlati tippekkel, tanácsokkal tudnál szolgálni azoknak a szülőknek, akik bizonytalanok a nyelvfejlődés, beszédfejlődés tekintetében? Mi az, amit érdemes megszívlelni?
1: Legyünk válaszkészek, bármilyen módon is próbál jelezni nekünk a gyermek, reagáljunk rá. Közös játék vagy beszélgetés során hajoljunk le, ugoljunk le a gyermekhez. Nyelvezetünket is igazítsuk a gyermek életkorához. Használjunk hangutánzó szavakat picikorban. Wow, wow, csip, csip, kop, kop, puf. Adjunk egyszerű utasításokat. Kérem a labdát, hozd ide a kutyust. Használjuk ki a hétköznapi helyzeteket. Például, amikor hívjuk a gyermeket, hogy pelust kell cserélni, akkor a gyermek el fog szaladni három felé, de legyünk ügyesek, és ilyenkor kérdezzük meg, hogy melyik mondókát mondjuk el közben, a csigabigát, vagy a bóbitát, vagy ajánljunk föl két plüssőt, amiből ő tud választani, és akkor menjünk azzal pelust cserélni. Vagy fürdetésnél a testrészeket meg lehet nevezni, öltözködésnél a ruhákat. Szeretném még fölhívni a figyelmet arra, hogy ne javítsuk ki a gyermeket, és főleg ne nevessük ki, hogyha valamit rosszul mond. Nyújtsunk inkább helyes beszédpéldát számára. Ha azt mondja, hogy futi a szisza, akkor erősítsük meg. Igen, ott fut a cica. Milyen gyorsan fut a cica? Tehát ezzel adunk egy helyes beszédpéldát, illetve azt is érzékeltettük, hogy figyeltünk, és értjük, hogy mit szeretne. Azt akarom ezzel mondani, hogy a mondandónak mindig a tartalmára figyeljünk oda, és ne arra, hogy hogyan hangzott el.
0: Mi a véleményed a nem kifejezéstől? Miért ajánlatos kerülni a nem szócskát vagy kifejezést, hogyha gyereket, kisgyereket nevelünk? Mivel lehetne ezt egyébként helyettesíteni?
1: Ugye a picik gyakran keverednek olyan helyzetbe, amikor valamit nem szabad, nem lehet, nem célszerű megtenni. Ilyenkor próbáljunk meg egy kicsit változtatni a szókincsünkön. Mondjuk ahelyett, hogy ne edd meg, mondhatjuk azt is, hogy ezt most megnézegetjük, ezt csak a kezünkkel foghatjuk meg. És akkor újra tanítottunk valamit, hogy a szemünkkel nézzük, a kezünkkel pedig fogjuk ezeket a dolgokat. Nem állsz fel. Ehelyett mondhatjuk azt a gyermeknek, hogy gyere le, vagy hogy ide csak anyával lehet felmenni. Ne rohanj, ne szaladj. Mondhatjuk azt, hogy most sétálunk, lassan megyünk, most csigabigák leszünk. Ne firkálj a falra. Hát igen, ez egy nehéz szituáció. Ha van lélek jelenlét, akkor dicsérjük meg a rajzot, és mondjuk azt a gyermeknek, hogy papírra rajzolunk, hiszen a falról el kell tüntetnünk, a papíron viszont megmaradhat az a szép rajz, amit ő készít. Illetve hasznos lehet, hogyha előre megbeszélünk a picikkel dolgokat. Például ugye tipikus helyzete a bolti hiszti, ugye? Ilyenkor előre meg lehet beszélni a kicsivel, hogy most boltba fogunk menni, és ott te is kiválaszthatsz magadnak egy valamit, és akkor a gyermek tud arra fókuszálni, hogy hú, de jó, ő is választhat valamit. Vagy segítsük, vagy kérjük meg őt, hogy segítsen nekünk megkeresni a kiflit, a pástétomot, vagy pedig megbeszélhetjük, hogy meg lehet nézegetni a játékokat, de utána vissza kell tenni a polcra. Hasznos lehet, hogyha az események logikus következményére hívjuk fel a figyelmet. Például, amikor valamit kiborít a gyermek, akkor azt fel kell ugye törölni. Ilyenkor neki is adhatunk egy rongyot, és akkor ő is törölje fel. Hogyha széthagyja a játékait, akkor nyugodtan elmondhatjuk, hogy ezt most el kell pakolni, mert hogyha rálépünk, akkor az nekünk is fáj, a játék pedig összetörhet. Hasznos lehet, amikor megtiltanánk valamit, akkor inkább megpróbáljuk elterelni a gyermek figyelmét. Mondjuk, hogyha benyukál a kerítésen, akkor oda hívhatjuk magunkhoz, nézd, milyen szép virág van itt, itt repül egy méhecske. És amikor már kivontuk ebből a helyzetből, akkor nyugodt körülmények között el lehet mondani, hogy ezt nem csináljuk, mert ott kutyus lehet, és az megharaphatja a kezünket.
0: Gyakran hallom azt a narratívát, hogy nem lehet a gyereknek nemet mondani, és hogy tévútra vezetnek bennünket társadalmi szinten az ilyen jellegű nevelési kérdések. Tegyük ezt is kérlek helyre, és egészítse ki a szakember, nevezetesen Almási Lilla logopédus.
1: Félreértés ne essék, lehet a gyermeknek nemet mondani, sőt kell is, illetve kellenek a korlátok és a határok a gyermeknek. Tehát nem azt akarom ezzel mondani, hogy nem lehet a gyermeknek nemet mondani. Szükséges és kell is, hiszen kellenek a korlátok, látok a határok a gyermeknek. De a tiltásnak is sokkal nagyobb súlya lesz, ha ritkábban hangzik el. Illetve jó, hogyha a gyermek a nem szabad mellé kap egy alternatívát, hogy mi az, amit csinálhat a tiltott tevékenység helyett. Például, hogyha dobálja a homokot, akkor adhatunk a kezébe egy labdát, hogy tessék, ez az, amit lehet dobálni. Vagy ha elkezd ütögetni, akkor adhatunk neki egy párnát. Ezt lehet ütögetni. Tartsuk szem előtt, hogy a gyermekek kíváncsiak, és tanulni szeretnének, és gyakran, ami nekünk rosszaságnak tűnik, az a gyermeknek felfedezés. Aztán persze lehet ebből egy határkeresés is, olyankor viszont jöhet egy határozott, ezt nem.
0: Mikor érdemes szakemberhez fordulni, és mi az, amit érdemes szakember választás előtt a szülőnek mérlegelni? Ezzel kapcsolatban milyen válasszal tudnál szolgálni?
1: Azt tudnám mondani, amikor azt tapasztaljuk, hogy probléma van, keressünk szakembert, derítsük ki az okokat. Ezen kívül pedig figyeljünk a gyermekünkre, reagáljunk a kommunikációs szándékaira, adjunk helyes beszédpéldát, mondókázunk, járjunk ringatóra, nagyon jó, és adjunk teret a gyermeknek a szabad játékra is, a szabad mozgásra.
0: A gyermek első szavaitól az összetett, árnyalt beszédig hosszú út vezet. A kisgyermekkori évek alatt nem csak a hangok és a szókincs gyarapodik látványosan, hanem idővel egyre összetettebbé válnak a mondatok, finomodik a nyelvhasználat és fejlődik a fonológiai tudatosság is, vagyis annak képessége, hogy a gyermek felismeri és megkülönbözteti a beszéd hangjait. Ennek a fejlődésnek a későbbi tanulásban is rendkívül fontos szerepe van. Hosszú távú kutatások összegzései szerint a kisgyermekkori szókincs, a nyelvtani készségek és a fonológiai tudatosság egyaránt kapcsolatban áll az olvasási és szövegértési teljesítménnyel. Az aggódó szülők számára fontos az is, hogy felismerjék, mikor tér el egy-egy készség fejlődése az életkori sajátosságoktól, és mikor lehet vagy szükséges a logopédus segítsége. Almási Lilla logopédus szófordító pillanatok címmel tartott néhány héttel ezelőtt interaktív jellegű előadást a Zsigerdi Bölcsődei táborban. Az előadás a nyelv és beszédfejlődés fontosabb kisgyermekkori állomásait, a szókincs bővülését, a mondatalkotás alakulását és a fonológiai tudatosság szerepét is érintette, miközben számos, a mindennapokban is alkalmazható szemponttal szolgálta gyermekek beszédét illetően. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a szóban forgó előadás kivonatát hallgathatták meg.

0: legfrissebb színes hírösszefoglalónk következik, a mikrofonnál ezúttal Nyitrai Nóra.
1: A zsúfolt nagyvárosokban reggel többen autóznak a belváros felé, míg késő délután épp fordított a helyzet. A meglévő sávok nem veszik figyelembe ezt a ritmust, ezért is változtatják egyes helyeken a sávok irányát. Az ilyen átállás azonban problémát jelenthet. Ha reggel egy sáv még befelé vezetett, délután viszont már kifelé, a közlekedőknek pontosan tudniuk kell, mikor történik a váltás. Egy mozgó fizikai korlát viszont biztosan kiküszöböl a kétértelműséget. Sanghajban ez a mozgó terelőkorlát egy több száz kilós sárga monstrum, amelyet egy alatta lévő kis robot mozgat. A folyamat során először LED kijelzők mutatják, hogy hamarosan módosul a forgalmi rend, egyúttal hang- és fényjelzés figyelmezteti az autósokat. Nem sokára elindul a visszaszámlálás, miközben a robot milliméteres hullámhosszú radarokkal és LIDAR lézerszkennerrel ellenőrzi, hogy biztonságos ságos-e a környezet. A terelőkorlát csak akkor indul el, amikor a szenzorok szerint sem jármű, sem gyalogos nincs a mozgási zónában. Ekkor a robot áthúzza az út új középvonalára. A fejlesztés lényege tehát nem az, hogy a korlát eldönti, hogy mikor mozogjon, hanem az, hogy a veszélyes fizikai áthelyezést önállóan, szenzorokkal felügyelve és biztonságosan hajtja végre. A sanghaji rendszer egyelőre kísérleti fázisban van. Megújul a Google kereső kezdőlapja azoknál, akik nincsenek belépve a fiókjukba. A megújított felületen saját gombot kap a Google képgeneráló és fájlelemző eszköze is, sőt egy Brainstorm nevű funkció is megjelenik a jól ismert Jó napon van gomb szomszédságában. Az új felület igazi érdekessége, hogy az egyes AI funkciók használatához nincs szükség a bejelentkezésre, mindhárom eszköz működik belépés nélkül is. A legérdekesebb mindközül a fájlelemző eszköz, amely nem árul zsákba macskát, azt kínálja, amit a neve is ígér. Fel lehet tölteni neki egy dokumentumot, majd válaszol szinte bármilyen kérdésre, így ki lehet elemezni egy táblázatot, kimutatást vagy bármi mást. A Brainstorm az ötletelésben segít, a képgeneráló funkció pedig a nanobananát nyitja meg. Ez az egyetlen, amelyhez szükség van bejelentkezésre. Nagyot szigorít a YouTube, és emiatt most nem a nézők, hanem a tartalomgyártók bosszankodhatnak. Bejelentették ugyanis az új követelményrendszert, amely magasabb néző és feliratkozó számhoz köti a bevételszerzést. Eddig legalább 4000 órányi nézettségre volt szükség az előző év során a bevételszerzéshez, valamint 1000 követőt is össze kellett gyűjteni hozzá. Ezt módosítja a YouTube 8000 órára. A követőszám tekintetében nincs változás. A felkészülésre van idő bőven, mivel a változtatás 2027. február 1-én lép hatályba. A YouTube szerint a döntés nem érinti

azokat a tartalomgyártókat, akik tagjai a YouTube Partner programnak. Ezzel jóval nehezebb lesz bekerülni a bevételszerző programba, főleg a shorts videókat készítő tartalomgyártók számára, esetükben ugyanis eddig 10 millió megtekintésre volt szükség az elmúlt 90 napban, ez módosul februártól 20 millióra.

0: korábbi tudásnak óriási súlya van, a korábban megszerzett tudásnak óriási súlya van, és hát sok olyan vélekedés van a mohácsi csata körül, amit több száz éven keresztül súlykoltak az emberekbe. Ennek óriási tehetetlenségi ereje van. Mi azt tapasztaljuk, hogyha újat mondunk, és ez eljut valahová, akkor ott szoktak örülni neki. De hát én 2006-ban jelentettem meg először a saját Mohács monográfiámat, és az elmúlt 20 évben akárhova mentem, mindenütt újdonságként hatott, amit mondtam, pedig ebben már eltelt 20 év.
1: Bészabó János történész lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, akivel a mohácsi csatát övező tévhitekről beszélgetek. Rácz Vince vagyok, várom Önöket szombaton a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.

0: 11 óra van. Nappali. Récsei Noémivel.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat magazinműsorunk hallgatása közben. Dr. Rákóczi Ágnes szülésszel beszélgetünk magazinunk záróórájában. Jöjjön egy kis ízelítő soron következő interjúnkból.
2: A gyermekkori élményeket egy picit más szemszögből világítanám meg. Például az, hogy valakinek a szülése és a kisbabával való élete, együttléte, az éjszakai gondoskodás a kisbabáról, hogy ezzel kapcsolatosan milyen gondolatai, vágyai, attitűdjei vannak, abban erősen benne tud lenni az, hogy az ő édesanyja, nagymamája mit mesélt a saját várandóságáról, szüléséről, a kisbabás időszakáról.
1: A teljes beszélgetést 4:12 után közvetítjük, addig pedig javaslom, hallgassák meg legfrissebb hírösszefoglalónkat. A mikrofonnál Gazsik Viktória.
0: A Pátria Rádió hírei.
3: A Pékszövetség szerint januártól drágulhat a kenyér előállítása a minimálbér növekedése miatt. A Dalai Láma az áldozatokért imádkozik a tibeti és nepáli árvizek után. Változóan felhős égbolt mellett legfeljebb 32 fokot mérhetünk ma. Következnek a részletek. A minimálbér emelkedésével 2027-től ismét nőnek az éjszakai, hétvégi és ünnepnapi munkáért járó pótlékok is. A Szlovák Pékszövetség szerint ez jelentősen növeli a sütőipari vállalkozások költségeit, mivel a kenyér, a péksütemények és a sütemények több mint 82%-át pótlékos időszakban állítják elő. A minimálbér jövőre várhatóan 972 euróra emelkedik. A szövetség szerint a munkabér a pékségek költségeinek átlagosan felét teszi ki, ezért a többletköltségeket a gyártók kénytelenek lesznek beépíteni az átadási árakba. Hogy ez végül mennyivel növeli a bolti kenyér árát, azt a kereskedők árése is befolyásolja. A szövetség szerint a szlovák sütőipar versenyképességét már most is erősen rontja a külföldről érkező pékáru növekvő importja, amely tavaly meghaladta a 200 millió eurót. A német rendőrség Hamburgban vett őrizetbe egy 26 éves lett állampolgárt, akit azzal gyanúsítanak, hogy egy kelet-szlovákiai pilóta nélküli és légvédelmi rendszereket gyártó üzem elleni szabotázsakciót készített elő. A férfi ellen szlovák elfogató parancs volt érvényben, a Szlovákia pedig kérte a kiadatását. Jelenleg németországi őrizetben van. A szlovák biztonsági szervek szerint a gyanúsított két másik férfival, egy lett és egy ukrán állampolgárral együtt külföldi megrendelésre tervezett gyújtogatást. A másik két feltételezett elkövetőt Szlovákiában fogták el. A hatóságoknál nagyobb mennyiségű napalmhoz hasonló gyúlékony keveréket, technikai eszközöket és kézzelért feljegyzéseket is lefoglaltak. A nyomozás a szlovák titkosszolgálat információi alapján indult. John Radcliffe, az amerikai központi hírszerző ügynökség, a CIA igazgatója moszkvai látogatása során arra figyelmeztette az orosz vezetést, hogy az ukrajnai háború miatt kialakult patthelyzetben ne eszkalálja a konfliktust a NATO-balti tagállamaival. A Politico két a látogatást ismerő forrásra hivatkozva azt írta, Radcliffe arra is felszólította Oroszországot, hogy korlátozza Irán gazdasági és katonai támogatását. Az előre be nem jelentett látogatásra kedden került sor, az Egyesült Államok, valamint Oroszország csak másnap erősítette meg az információt. A Kreml szerint a CIA igazgató a két ország hírszerző szolgálatai közötti kapcsolatokat igyekezett helyreállítani, Vlagyimir Putyin elnökkel azonban nem találkozott. A látogatás egyik fő célja az lehetett, hogy Moszkvát eltántorítsák az Észtország, Lettország vagy Litvánia elleni esetleges lépésektől, amelyek a NATO-val való szélesebb konfliktushoz vezethetnek. A száműzetésben élő tibeti vallási vezető a Dalai Láma részvétét fejezte ki a Nepált és Tibetet sújtó pusztító árvizek és földcsuszamlások áldozatainak hozzátartozói felé. A katasztrófa eddig legalább 165 ember életét követelte, és a nepáli-tibeti határvidéken továbbra is több mint 1300 embert tartanak nyilván eltűntként. A 91 éves Dalai Láma közleményében hangsúlyozta, hogy imádkozik az elhunytakért és együtt érez mindazokkal, akiket a tragédia érintett. lett. Hozzátette, a térséget korábban is sújtották hasonló katasztrófák, ezért szerinte fontos feltárni a mélyebb okokat, legyen szó akár a klímaváltozásról, akár más tényezőkről. Reményét fejezte ki, hogy a jövőben olyan intézkedések születnek, amelyek segíthetnek megelőzni a hasonló tragédiákat. A Dalai Láma 1959 óta él indiai száműzetésben, miután a kínai hadsereg leverte a tibeti felkelést Lászában. Rövid sporthíreinket Zsigárdi Lászlótól hallják.
4: A Szlovan hosszabbítás után 2-1-re nyert a szlovén Celje vendégeként. A labdarúgó bajnokok ligája selejtező rájátszásának visszavágóján és 3-2-es összesítéssel kiharcolta a BL főtáblára jutást. Ma 20:30-tól játsszák a Ferencváros Trabzonspor labdarúgó Európa Liga playoff meccs visszavágóját. Törökországban a Fradi nyert 1-0-ra. A női röplabda Európa bajnokság csoportkörének zárófordulójában Szlovákia Montenegro 3-0.
0: Időjárás.
3: Változóan felhős, részben derült égbolt lesz ma jellemző, elszórtan záporok is kialakulhatnak. A hőmérséklet 22 és 32 fok között alakul, gyenge délkeleti irányú légmozgás várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Balesetre figyelmeztetnek Zsgyar főútvonalán, ahol egy autóbusz és egy személyautó ütközött össze, rendőrök irányítják a forgalmat, fél órás fennakadásra számíthatnak mindkét irányban. Baleset történt a D1-esen és Bicsa elején, itt egy furgon és egy kamion ütközött össze, kisebb torlódásra számíthatnak. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: 4:12 után is érdemes lesz figyelni, fülelni és érdeklődve hallgatni beszélgetéseinket. Dr. Rákóczi Ágnes szülésszel a nagyszülőség, azon belül is a nagymamaság kérdése kerül figyelmünk és érdeklődésünk fókuszába. Mutatok is egy kis ízelítőt, hogy miért lesz érdemes velünk tölteni magazinunk utolsó harmadát. Dr. Rákóczi Ágnest hallják.
1: Jelenlegi társadalmunkban az a jellemző, hogy a nagy családok felbomlottak, és hogy a női szerepekkel kapcsolatosan nagyon ambivalensek az elvárások, és hogy emiatt sok gyermeket váró párra sokkal nagyobb nyomás nehezedik, mint a régmúlt időkben, ezzel szemben sokkal kevesebb segítséget kapnak.
0: A teljes beszélgetést 4:12 után közvetítjük. Kedves hallgatóink bizonyára emlékeznek rá, hogy már korábban is folytattunk párbeszédet egy hasonló témáról az említett szakemberrel. Magazinunk záró perceiben pedig lapszemlét tartunk. A hangmester Kovács János nevében is kellemes, tartalmas nyár végi délelőttöt kívánok!

0: Nagyszülőnek születünk, vagy nagyszülővé válunk? És vajon mennyi minden dől el már jóval az unoka születés előtt? Abban, hogy a saját gyermekünket elengedjük, támogatjuk és hagyjuk felnőttként dönteni. A soron következő beszélgetésünkből is kiderül, nagyszülőnek lenni nem egyszerűen egy új családi dinamika mentén alakuló szerep, mert hogy újra kell tanulni benne a közelséget, a segítséget, a segíteni nyújtást és a segíteni akarás szándékát, és talán a hátralépést is, hiszen a nagyszülő rengeteget adhat tapasztalat, biztonság és bátorítás terén, de mikor válik a jó szándék túl sokká, esetenként tolakodóvá? Beszélgetésünkből kiderül, hogy egy neves szakértő, nevezetesen Kitzinger szerint a nagyszülő feladata nem az, hogy a saját elképzeléseit érvényesítse, hanem hogy támogassa a gyermekét abban, hogy maga találja meg a szülői útját és mintáját. Dr. Rákóczi Ágnes szülésszel folytatott beszélgetésünkből kiderül, hogy a nagyszülői minta nem csak követendő példa lehet, hanem ellenpélda is. Többek közt ebből a működésmódból azt tanulhatjuk meg, hogy miképp szeretnénk, vagy miképp nem szeretnénk továbbvinni bizonyos mintákat. Kedves hallgatóink számára bizonyára ismerősen cseng a szóban forgó szakértő neve, hiszen már korábban folytattunk párbeszédet egy hasonló témáról. Most elsősorban arról kérdezem, hogy mikor és miképp válik nagyszülővé valaki. A következő percekben tehát dr. Rákóczi Ágnes szülészt hallják.
1: A gyermekkori élményeket egy picit más szemszögből világítanám meg. Például az, hogy valakinek a szülése és a kisbabával való élete, együttléte, az éjszakai gondoskodás a kisbabáról, hogy ezzel kapcsolatosan milyen gondolatai, vágyai, attitűdjei vannak, abban erősen benne tud lenni az, hogy az ő édesanyja, nagymamája mit mesélt a saját várandóságáról, szüléséről, a kisbabás időszakáról. És hogy most, amikor azért itt egy elég nagy váltás van ilyen szempontból, tehát hogy ugye ezt tudjuk, hogy a háború után bekerültek a szülések a kórházakba, és ezzel a szeparáció az általánossá vált, hogy azóta több generáció szült így, tehát ez vált úgymond idézőjelben a normává nekik. Most egy új generáció, akik pedig már megkapják azt a fajta információt, ismeretet, támogatást, hogy ők a természet rendje szerint a tudomány támogatásával tudjanak szülni és a csecsemőjüket gondozni. Hát itt bizony ez sokszor nem csak olyan kellemes felismeréseket hoz és örömöt, hogy az unokájának már mennyivel jobb lesz, hanem néha ezt úgy értelmezik, mint egy tükörmutatást, amit említettem, hogy néha nem tetszik az, amit a tükörben látnak. A saját munkámban évek óta hirdetek nagymama csoportot, és nagy bánatomra kevés jelentkező szokott lenni. Nem értik a nagymamák, hogy miért kellene nekik ilyen csoportba eljönni, hiszen ők már szültek, szoptattak, gyereket felneveltek, akik ugye most már eljutottak abba a korba, hogy ők maguk is gyermeket hoznak világra. És amikor indul a beszélgetés, akkor általában eléggé távolságtartóak, majd egy idő után a Stern szerinti anyaság-gomb benyomódik, és elkezd folyni belőlük a saját szülésüknek a története, és legtöbbször például a legfájóbb pont az az, hogy szeparálták őket a kisbabájukkal. És ilyenkor kezdik azt megérezni, megérteni, hogy nem azért vannak ott a nagymama csoportba, hogy valaki elmondja nekik azt, hogy mi a tuti, hanem azért, hogy valaki ott van, aki meghallgatja, megérti őket, tudja, hogy a világban milyen változások voltak, ezt segít megérteni nekik, és elmondani azt, hogy ők is akkor a legjobb édesanyák akartak lenni, ezért az akkori működés szerint a szülésznő, az orvos, a gyerekorvos, a védőnőnek a tanácsait igyekeztek megfogadni, amelyek az akkori időknek feleltek meg, és így ők jó anyukák voltak az akkori információk és működésük szerint. És mi sem bizonyítja jobban ezt, mint hogy most a saját gyermekük vár gyermeket, illetve hogy ők itt vannak, és azzal is segítik a leendő fiatal szülőket, hogy ők maguk is képesek, akarnak tanulni, változni.
0: Mikor és hogyan kezdődik szerinted a nagyszülői szerep? Mit mondasz ezzel kapcsolatban hallgatóinknak? Milyen válasszal tudnál szolgálni? Hogyan érdemes ezt a kérdést megfogni? Dr. Rákóczi Ágnes válaszol a továbbiakban is.
1: Hát bizony, a nagyszülői szerep az nem az unoka megszületésével kezdődik, és ahogy például szülővésem egyik pillanatról a másikra válunk, amikor kibújik a kisbaba, a nagyszülővé válás is egy folyamat, ugyanúgy, ahogy a szülővé válás is. És hogy ebben még az is érdekes, hogy például a szülővé válásunk időpontjáról azok, arról magunk döntünk. De az, hogy mikor válunk nagyszülővé, arról bizony nem mi döntünk. És nincs is beleszólásunk ebbe. Vannak olyan vizsgálatok, amik azt találták, hogy a nagymamák azok inkább az unokákkal, és a nagypapák viszont a szülőkkel való interakciókra fókuszálnak, és a nagyszülői támogatás is sokféle lehet, de egy biztos, hogy azokat a tanácsokat és gondolatokat tudják a legjobban hasznosítani a fiatal szülők, amelyek a saját szülői kompetenciájukat erősítik. Ugye az előző kérdésnél már beszéltem a nagymamás tanfolyamról, tehát hogy az is egyfajta nagyszülői szerepre való készülődés, hogy egy kicsit belehelyezkedni a várandós édesanyja és a párjának az aktuális életszakaszába, hogy akkor, amikor megszületik a kisbaba, akkor abba a helyzetbe beleilleszkedni, és akkor itt szeretnék megint egy példát mondani. Amikor egy otthoni látogatásnál voltam, mint laktációs szaktanácsadó, és az édesanyja azt mesélte, amikor kérdeztem, hogy ki az, aki segít neki, és hogy nincs ott egy nagymama, akkor erre azt mesélte, hogy ekkor éppen ötödik hetében volt a gyermekágyas időszakban, az édesapa az első 4 hétben tudott otthon lenni, de utána vissza kellett neki menni dolgozni, és reggeltől estig egyedül van ez a kismama a babájával, és a nagymama, aki jött volna segíteni, és a kismama természetesen mondta, hogy hát nem alszik éjszaka, vagy alig alszik, mert ugye a kisbaba gyakran fölébred, meg kell szoptatni, és erre azt mondta a nagymama a fiatal anyának, hogy ez egy emberkínzás. Tehát a kisbaba kínozza az anyját, mert felkelti éjszaka. Na most ez egyértelműen nem segítség a fiatal anyának, és hogy ezért, tehát egy nagymamának igenis készülnie kell arra, hogy milyen állapotba találhatja a saját lányát vagy menyét, hogy készülni kell arra, hogy egy kicsit az emlékeiben előhozza azt az időszakot, amit persze a jótékony amnézia egy idő után eltakar, de azért, hogyha kicsit mélyebben belegondolunk, akkor bizony, amikor kisbabánk van, akkor éjszakázunk, gyakran föl kell kelni. És egy ilyen esetben nem azt várja el egy gyermekágyas, kimerült, kialvatlan édesanyja, hogy emberkínzásnak minősítik azt, hogy a kisbaba felkelti az édesanyját, hanem egy támogató együttérzés, egy simogatás, hogy miben tud segíteni, ez sokkal hasznosabb lenne egy gyermekágyas édesanyának.
0: Van-e megfelelő irodalma ennek a témának, ennek a témakörnek, és ha igen, akkor hozzuk be kérlek ezt is ide beszélgetésünk ezen pontjába, hogy hallgatóink kapjanak egyfajta irodalmi alapot is beszélgetésünkhöz, és még mindig dr. Rákóczi Ágnes válaszol.
1: Igen, Sheila Kitzingernek is több könyvét kiadták magyar nyelven is. Ő egy brit szociális antropológus, és nagyon sokat foglalkozik a születés körüli időszakkal, a születés élménnyel, és hogy ő azt mondja, hogy ugye a jelenlegi társadalmunkban az a jellemző, hogy a nagy családok felbomlottak, és hogy a női szerepekkel kapcsolatosan nagyon ambivalensek az elvárások, és hogy emiatt sok gyermeket váró párra sokkal nagyobb nyomás nehezedik, mint a régmúlt időkben, ezzel szemben sokkal kevesebb segítséget kapnak. És hogy éppen ezért a várandóság és a szülés körül időszakban az egyik legfontosabb a társas támasz megjelenítődésében az a várandós nőnek a saját édesanyja. De hogy az ő feladata az nem a kioktatás, vagy éppen a felelősség átvállalás, vagy a gondozási feladatoknak az átvállalása, hanem az, hogy biztassa, és hogy segítse a saját gyermekét abban, hogy ebben az anyává válási folyamatban, az anyai kompetenciáiban egyre jobban megerősödjön. És hogy ezzel párhuzamosan Kitzinger azt is állítja, hogyha ez a kapcsolat, ez egy illeszkedő kapcsolat, akkor a leendő nagymamák maguk is egy fejlődési folyamaton tudnak átmenni. És hogy ennek az lesz a végeredménye, hogy felnőttként egyenrangú partnerként elfogadott a lány, és a nagymamának a kapcsolata, amely kölcsönös és mélyé tud válni.
0: Szeverényi szerint a nagymama nem csak minta, hanem ellenazonosulás tárgya is lehet. Te hogy látod, ugye ide is behozhatjuk a szóvanforgó irodalmat, a generációk közötti kapcsolat inkább tükröt jelent, vagy pedig kontrasztot? Mit gondolsz ezzel kapcsolatban?
1: Szeverényi doktor, aki egy szülésznőgyógyász és pszichoterapeuta volt, ő nagyon sokat foglalkozott a születés körüli időszakkal, az anyai attitűdökkel, és ő egy olyan cikket írt, ami egy olyan tanulmányt mutat be, amiben azt írja, hogy az anyai attitűdök és az anyaság mentális képének kialakulása az szükségszerűen mobilizálja a várandósnak a saját anyjával kapcsolatos érzelmeit. És hogy a várandós nőnek a kapcsolata a saját anyjával biztosan változáson megy keresztül a várandóság alatt, hiszen ő maga is anyává válik. És hogy ebben a változásban a leendő nagymama az nem csak a megfigyeléses tanulás múltbeli modellje, hanem a tudattalan azonosulások és ellenazonosulások tárgya is. És ez bemozdítja a várandós nő saját anyjával kapcsolatos érzelmeit. Ugye ez a köznyelvben ezt úgy hallhatjuk, hogy na, én biztos nem úgy fogom csinálni, mint az anyám. Vagy a másik, ami egy szerencsésebb menet, amikor valaki azt mondja, hogy velem is így csinálta az édesanyám, vagy akár láttam, hogy a kis testvéreimmel így csinálta az édesanyám, és ez nekünk milyen jó volt, és hogy én is szeretném ezt tovább folytatni. És hogy vannak tudattalan azonosulások, de vannak persze tudatos azonosulások is, amikor viszont konkrétan olyan cselekményeket, eseményeket kérdez meg a várandós nő, és ez egy jó időszak is arra egyébként, hogy megkérdezni akár a saját édesanyját is, vagy akár az anyósát is, hogy nekik milyen volt az, amikor ők fiatal asszonyok voltak, várandósok voltak, hogy élték ezt meg, milyen volt a szülésük, hogy emlékeznek vissza rá, milyen volt a gyerekágyas időszakuk, mi az, ami jó volt nekik benne, milyen segítséget kaptak, mire lett volna szükségük, amit nem kaptak meg, mi az, amire szükségük volt, és megkapták, mi az, ami nem esett jól. Tehát igazából, és akkor itt megint kicsit visszakanyarodunk Sternhöz, hogy az anyaság gombjának a benyomása, hogy szabad akár a várandós nőnek is egy picit tudatosan is nyomkodni ezt a gombot a leendő nagymamáknál, és ezzel igazából, ezekkel a beszélgetésekkel egy jó alapot tudnak teremteni arra, hogy az érzéseikről beszéljenek, a nagymamák a tapasztalataikról, a várandós fiatalasszonyok az ő gondolatvilágukról, fantáziájukról, elképzeléseikről, az érzelmeikről, a vágyaikról, és itt sokkal könnyebb lesz majd, amikor ott lesz már a kisbaba, akkor ezeket egymáshoz közelíteni. Tehát igazából ez az időszak egyébként egy nagyon jó esély egy kapcsolatnak az erősítésére is, de természetesen előfordulhat olyan, amikor valamiért ezek a kapcsolatok nemhogy erősödnek, hanem azok a dolgok, azok az érzelmek erősödnek fel a várandós nőben, amik azt mutatják, hogy ez így nincs rendben, ez nem volt rendben, és akkor, amikor valamilyen közeledést próbálnak a saját édesanyjukkal véghez vinni, van olyan, amikor ez egyszerűen kivitelezhetetlen. És bár ez egy rendkívül nehéz és szomorú dolog, de ilyenkor viszont azt kell egy édesanyának véghez vinni, hogy a határait felállítja, és nem engedi be azokat a számára negatív történéseket, mondatokat, amik az ő anyaságát nemhogy erősítenék, hanem az anyai kompetenciáit rombolják.
0: Nagyszülőnek születünk, vagy nagyszülővé válunk? És vajon mennyi minden dől el már jóval az unoka születés előtt? Abban, hogy a saját gyermekünket elengedjük, támogatjuk és hagyjuk felnőttként dönteni. Az elmúlt percekben a nagyszülői szerepekről beszélgettünk dr. Rákóczi Ágnes szülésszel, én pedig megígérem hallgatóinknak, hogy egy következő epizódban, egy következő nappali alkalmával a nagyszülők szerepén belül a nagypapákról fogunk beszélgetni. Arról kérdezem a szülészt, hogy miképp befolyásolja a nagyszülői és azon belül is a nagyapai minta a gyerekek fejlődését. Ha tehetik, kérem, maradjanak velünk a továbbiakban is, és ha tehetik, illetve módjukban áll, hallgassák meg a jövőben is soron következő epizódunkat.

0: A nyári szünetben is érdemes fellapozni és egyben meglátogatni a katedra.sk weboldalat. Érdekes és értékes írásokkal találkozhat az olvasó. A következőkben Petres Csizmadia Gabriellát, a Szóban forgó kiadvány főszerkesztőjét hallják.
1: A Katedra folyóirat a tanév hónapjait kíséri az útján, tehát szeptembertől júniusig tesz közzé új cikkeket, új írásokat. A nyári szünetben a szerkesztőség is szabadságol. Azonban úgy gondoljuk, hogy érdemes a folyóiratot a nyári szabadság alatt is lapozni, hiszen digitális folyóirat lévén szabadon elérhetőek, akár az utolsó 33. évfolyam írásai, akár a korábbi lapszámnak az egyes írásai. Ha fel szeretném hívni a figyelmet néhány írásra, akkor talán a 33. legutóbbi évfolyamnak a lapszámaiból ajánlanék. Ilyen volt például a május-júniusi lapszámban megjelenő Jövő iskolája tematika, ahol bizony izgalmas írásokat lehetett olvasni arról, hogy hogyan is képzelik a szerzők, az írásra megszólított alkotók a jövő iskoláját, milyen víziókkal rendelkeznek, vagy hogy látják, milyen kihívásokkal fog megküzdeni a jövő iskolája. Izgalmas volt számomra alapból például Sánta Katalinnak az írása, aki a nehézségeket is megemlítette, a aggályait a jövő iskolával szemben, ugyanakkor felhívta a figyelmet a megoldásokra, néhány érdekességre, vagy Burbély Diana az interjújában a jövő óvodájáról mesélt, és arról fogalmazott meg néhány olyan szempontot, ami szerinte elkerülhetetlen egy ideálisabbnak működő óvodarendszerben. Izgalmas volt úgy gondolom a márciusi április számban az értékelés, önértékelés, visszajelzés tematikája is, ahol arról olvashattak a szerzők, hogy hogyan reagálunk, hogyan értékelünk, akár a saját tevékenységünkre, akár mások tevékenységére. Ez nem csak pedagógiai vagy szülői szempontból lehet érdekes, hanem minden olvasó számára, főleg a pszichológiai jellegű írások elgondolkodtatók lehetnek. Például Stefkovics Patasi Ágnesnek a dühről szóló, a kamaszok dühéről szóló írása elgondolkodtató volt, vagy Nagymészáros Krisztinának az alternatív iskolai konfliktus megoldáshoz tett javaslatai is nagyon hasznosak lehetnek a hétköznapi gyakorlatban is, nem csak a pedagógiában. A januári lapszámot fellapozva pedig a társadalmi felelősségvállalás, a közösségszervezés, a közösségépítés került a figyelem középpontjába, és ott alapon belül igyekeztünk hazai közösségszervező, társadalmi feladatot vállaló szervezeteket is megszólítani. Ez a lapszám pedig azért lehet érdekes, mert akár a nyári kirándulások, nyári programok szervezésekor, keresésekor iránymutató is lehet, hogy milyen szervezetek foglalkoznak gyerekekkel, hol lehet olyan programot találni, ahol a gyerekeknek is izgalmas programokat találunk, gyerekeket megszólító programokat találunk. És mindenképp szeretném még kiemelni az esélyteremtés tematikánkat, ami a novemberi-decemberi lapszámban került a folyóirat fókuszába, ahol például Elritók Nóra az elveszített esélyekről, tehát a hátrányos helyzetű gyerekeknek a nevelési pedagógiai kihívásairól ír, vagy Mező Katalin a különleges bánásmódot igénylő gyerekeknek az esélyteremtését állítja a fókuszba. Esetleg Szabari Elikának a figyelemfejlesztés írását is érdemes fellapozni. Én úgy gondolom, hogy ha nagyon forró délután van, és hát ebből ez idáig ezen a nyáron kijutott nekünk, akkor a Katedra folyóirat pont olyan mennyiségű, olyan terjedelmű írásokat tud kínálni, ami egy jó kávé mellett, egy délutáni pihenésnél felüdítő tud lenni. Jó olvasást kívánunk minden hallgatónknak!
0: A nyári szünetben is érdemes fellapozni és egyben meglátogatni a katedra.sk weboldalat. Érdekes és értékes írásokkal találkozhat az olvasó. Az elmúlt percekben a Szóban forgó kiadvány főszerkesztője Petres Csizmadia Gabriella ajánlotta a lapot.

0: A nyár folyamán is értékes olvasnivalót kínál olvasóinak az Irodalmi Szemle. Lássuk, miért érdemes a forró nyári hónapokban is irodalmi szemlét olvasni. A Szóban forgó kiadvány főszerkesztőjének, Németh Zoltánnak lapajánlóját közvetítjük.
1: Az Irodalmi Szemle nyári dupla száma rendkívül gazdag, és egy kicsit zavarban is vagyok, hogy kire hívjam fel a Pátria Rádió hallgatói figyelmét. Végül úgy döntöttem, hogy főként a tájainkról származó, vagy itt élő írókra, költőkre, azaz a szlovákiai magyar irodalom alakjaira irányítom a figyelmet. Kezdve a Kisgyarmatról származó Varga Imrével, ővé ugyanis a lapszám kezdőverse, amely a Memento Mori, az emlékezz a halálra gondolatából eredeztethető késő középkori haláltánc műfajának az újraírása. Külön kiemelném a kortárs szlovák próza blokkot, a hazai Pénzes Tíme, a Vályi Horváth Erika és Csanda Gábor fordításaival, de például a szlovák szerzők közül is Daniela Kapitányová, dél-szlovákiai, Komáromban élő szerző. Szeretném továbbá felhívni a figyelmet a hömpölygés a struktúrák fölött a lokális találkozásai a Kozmikussal című interjúra, az ipolysági Entó Tanikó beszélgetésére a Lévai Forgács Miklóssal, illetve a peredi származású Szász Pál eszéprózájára a különféle szláv és nem szláv démonokról. Az irodalom és az irodalmi érték nem szűkíthető regionális meghatározottságokra, de az Irodalmi Szemle célja az, hogy a kortárs szlovákiai magyar irodalom legjobbjai megjelenjenek a labban.
0: Az imént Németh Zoltán, az Irodalmi Szemle főszerkesztője ajánlotta a Szóban forgó kiadványt. Én pedig folytatnám, mert hogy az Irodalmi Szemle nyári dupla száma egyszerre három nagyobb tematikus blokkot tartalmaz. Az olvasó összehasonlítást találhat a kortárs szlovák prózáról, három tanulmányt a Dasein analízis köréből, valamint klasszikus magyar irodalmi, pontosabban vers összeállítást angol fordításban találhat a tisztelt olvasó. Emellett pedig kortárs magyar szerzők verseit, prózáját és kritikáit, illetve egy beszélgetést is közöl a lap. A nyári dupla számot a dunaszerdahelyi születésű Zsigrai Eszter képzőművészeti alkotásai illusztrálják. Munkáiban elsősorban természetes anyagokat használ, az ecoprint a növényi festés, a lumenprint a fotogram és a fitogram kísérleti technikáit, amelyekben a levelek, a növényi nedvek, a fényérzékeny felületek és a vegyi reakciók nem csupán eszközök, hanem aktív alkotótársak. Az Irodalmi Szemle főszerkesztője Németh Zoltán és szerkesztői Csanda Gábor és Entó Tanikó arra is felhívják a figyelmet, hogy a lap mind nyomtatott, mind pedig interneten elérhető PDF változatban is olvasható, illetve megrendelhető. Ha tehetik, kérem, önök is olvassák a forró nyári hónapokban az Irodalmi Szemlét.

ez is kiderül. Pontosan 20 éve támadták meg Nyitrán Malina Hedviget. A nacionalista indítatású bűncselekmény áldozata azóta Magyarországon él. Egykori ügyvédjét, Roman Kvasznicát most arról kérdeztük, hogyan látja az esetet két évtized távlatából. Egy Rimaszombat melletti pici faluban fajátékok készülnek, olyanok, amelyek a Montessori pedagógiai elvekhez igazodnak. Csirmaz Miklóssal és Dominikával családi vállalkozásukról Szászi Fanni beszélgetett. Világszenzációként indult, most azonban egyre ellentétesebb megítélésű. Hol tart a Harry Potter könyvek, illetve filmek kultusza, és mit szól ehhez a szerző? A témát Kulcsár Gábor foglalta össze. Ezeken kívül jelentkezik a Koperta rovat, de találnak még a lapban recepteket, színház és filmajánlót, útinaplót a Balkánról, riportot a Káli medencéből, dupla oldalas keresztrejtvényt, horoszkópot és sok minden mást is. A Szlovákiai Magyar Családok magazinja már hétfőtől kapható. Kezdje a hetet a vasárnappal.

A Pátria Rádió menetrendszerű magazinműsora. A hangmester Kovács János nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Récsei Noémi. A mi hamarabbi viszonthallásra.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Az oktatási reformnak a politikai ciklusoktól függetlenül folytatódnia kell, véli az államfő. Súlyos árvizek sújtották Nepál és Tibet határát tegnap. Az áradásoknak közel 270 áldozata van, és több mint 1000-en eltűntek. Változóan felhős égbolt mellett legfeljebb 32 fokot mérhetünk ma. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Szlovákiának az oktatásban dolgozók munkakörülményeinek javítása mellett egyre nagyobb hangsúlyt kell helyeznie az oktatás minőségére és a reformok folytatására, függetlenül a politikai ciklusoktól, jelentette ki Peter Pellegrini államfő a Szlovákiai Oktatási és Tudományos Dolgozók Szakszervezetének kongresszusán. A köztársasági elnök szerint az oktatásról szóló vita sokáig főként a bérekről szólt, most azonban a minőségnek is nagyobb szerepet kell kapnia. Kiemelte, hogy szeptember 1-től újabb szakaszába lép az oktatási reform, amelynek célja, hogy a diákok ne csupán bemagolják a tananyagot, hanem megértsék az összefüggéseket és a tudást a gyakorlatban is alkalmazni tudják. Pellegrini szerint különösen fontos, hogy a következő parlamenti választások után se szakadjon meg a reform folyamata, pusztán azért, mert azt egy korábbi kormány indította el. Az államfő a pedagógusok bérezésének átalakítását is szükségesnek tartja, hogy a hosszabb szolgálati idő mellett a kiemelkedő szakmai teljesítményt is jobban lehessen jutalmazni. A szlovák kormány több mint 3,3 millió eurót különített el a Gyetvalosonc-Preznóbánya és Rimaszombat környéki települések és szervezetek támogatására. A mai kihelyezett kormányülésén a gyetvai járásban található kriványban. A kabinet a Podpolányi, Nógrád, Gömör és Felső-Garamente társadalmi gazdasági helyzetével és problémáival foglalkozott. A kormányfő szerint 33 konkrét feladatot hagytak jóvá az egyes minisztériumok számára, amelyek a térségek gazdasági és szociális helyzetének javítását szolgálják. Fico hangsúlyozta, hogy az intézkedéseket a régió képviselőivel folytatott egyeztetések és találkozók alapján dolgozták ki. Monika Valasikovát nevezte ki a szlovák legfelsőbb közigazgatási bíróság elnökévé Peter Pellegrini államfő. A jelöltet augusztus 11-én választotta meg a bírói tanács. Valasikovát a bíróság 4 bírája és a szlovákiai bírák egyesülete jelölte. Kinevezésekor Pellegrini hangsúlyozta a közigazgatási bíróságok szerepét, amelyek ellenőrizhetik az állami hivatalok döntéseit. Az új elnök szerint fontos feladat a bírói létszám feltöltése a tervezett 30 főre, és megfontolandónak tartja a létszám 33 főre emelését is. Az elnöki posztra a bíróság jelenlegi alelnöke Marián Trencsán is pályázott, ő azonban a bírói tanács jelenlévő tagjai közül csak 2-nek a támogatását kapta meg. A korábbi elnök Pavol Nagy megbízatása május 18-án járt le. Maros Zsilinka főügyész közigazgatási keresetet nyújt be a bíróságon, miután Peter Pellegrini államfő nem törölte a Szlovák Információs Szolgálat, vagyis a SZISZ igazgatójára Pavol Gasparra kiszabott fegyelmi büntetést. Zsilinka szerint az elnök ezzel nem szüntette meg a törvénysértést. Pellegrini márciusban egy tavalyi közúti baleset miatt egy havi fizetésének 15%-ával büntette meg Gaspart. Az ügyészség szerint azonban az elnöki határozatból nem derül ki pontosan, milyen cselekmény miatt állapították meg a fegyelmi vétséget, és a tényállás sem tisztázták kellő alapossággal. Zsilinka júliusban tiltakozást nyújtott be, ezt azonban Pellegrini tegnap elutasította. A főügyész ezért most bíróságon támadja meg az elnöki döntést. A német rendőrség Hamburgban vett őrizetbe egy 26 éves lett állampolgárt, akit azzal gyanúsítanak, hogy egy kelet-szlovákiai pilóta nélküli és légvédelmi rendszereket gyártó üzem elleni szabotázsakciót készített elő. A férfi ellen szlovák elfogató parancs volt érvényben, Szlovákia pedig kérte a kiadatását. Jelenleg németországi őrizetben van. A szlovák biztonsági szervek szerint a gyanúsított két másik férfival, egy lett és egy ukrán állampolgárral együtt külföldi megrendelésre tervezett gyújtogatást. A másik két feltételezett elkövetőt Szlovákiában fogták el, a hatóságoknál nagyobb mennyiségű napalmhoz hasonló gyúlékony keveréket, technikai eszközöket és kézzel ért feljegyzéseket is lefoglaltak. A nyomozás a szlovák titkosszolgálat információi alapján indult. Már több mint 1300 embert eltűntként tartanak nyilván a Nepál és Tibet határvidékét sújtó áradás és földcsuszamlás után. Nepálban 823 eltűntről tudnak, köztük legalább 579 hazai és külföldi turistáról, míg a kínai fennhatóságú Tibetben további 558 eltűntről számoltak be. A természeti katasztrófa eddig legalább 270 halálos áldozatot követelt magának. Több mint 1000 mentőegység kutyákkal és drónokkal keresi a túlélőket. Egy eltűnt turista csoportban 47-en vannak, köztük ausztrál, kanadai, amerikai és brit állampolgárok, valamint két gyermek. A szlovák külügyminisztérium közlése szerint nincs szlovák állampolgár az eltűntek között, a magyar külügyi tárca azonban két eltűnt magyar állampolgár tart számon. Nepál északi részén a fővárostól Katmandutól északra fekvő Reszuva körzetet tegnap hajnalban érte az árvíz. A BBC szerint a katasztrófát feltehetően egy földrengés okozta. A nepáli miniszterelnök részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, és arról biztosította a lakosságot, hogy az állam minden rendelkezésére álló eszközzel részt vesz a mentésben és a károsultak ellátásában. A hatóságok későbbi pontosítása szerint a katasztrófa hátterében nem földrengés, hanem egy gleccser összeomlása és az azt követő jég és törmelék lavina állhatott. Az Amerikai Egyesült Államok 500 000 dolláros, megközelítőleg 429 000 eurós sürgősségi segélyt ajánlott fel Nepálnak, a pusztító áradások után, és katasztrófa elhárítási szakértőt is küldt az országba.
2: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
3: A szlován hosszabbítás után 2-1-re nyert a szlovén Celje vendégeként. A labdarúgó bajnokok ligája selejtező rájátszásának visszavágóján és 3-2-es összesítéssel kiharcolta a BL főtáblára jutást. A Ferencváros egy gólos előny birtokában fogadja ma 20:30-kor az Üllői úton a török Trabzonsport a labdarúgó Európa Liga rájátszásának visszavágóján, és ha folytatja veretlenségi sorozatát, bejut a második számú kupasorozat liga szakaszába. 4 vereség után megszerezte első győzelmét a szlovák válogatott a női röplabda Európa bajnokságon. A Göteborgi csoport zárófordulójában 3-0-ra verte Montenegrót. Marozsán Fábián 2-6-6-3-6-3-ra legyőzte az amerikai színekben szereplő cseh Martin Dammot a Winston-Salemi tenisztorna 8. döntőjében. A Monterrey női viadal 8. döntőjében Udvardi Panna 1-6-6-4-3-6-ra kikapott a második helyen kiemelt belga Elizé Mertens-től. Piros Zsombor bejutott az amerikai nyílt teniszbajnoksága US Open selejtezőjének döntőjébe.
2: Időjárás.
1: Változóan felhős, részben derült égbolt lesz ma jellemző, elszórtan záporok is kialakulhatnak. A hőmérséklet 22 és 32 fok között alakul, gyenge délkeleti irányú légmozgás várható.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Teljes utcállatra számíthatnak Pozsonyban a Racsianszka és Pionyerszka kereszteződésében a központ irányába, és Diószegen a Pionyerszkán a város bevezető szakaszán. Sebességet mérnek Kassán az Eperjesi út végében a Palackého irányába. Szerencsés utat kívánunk!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Kékkő. FM 98,3. Pentaton napjaink slágereivel, Puha József összeállításában.

dolgozok, még így lesz a romokból ház. Csak suttognak tátolva az apa sebek, de nyugodt lehetsz kisfiam, én hazamegyek.

0: A korábbi tudásnak óriási súlya van, a korábban megszerzett tudásnak óriási súlya van, és hát sok olyan vélekedés van a mohácsi csata körül, amit több száz éven keresztül súlykoltak az emberekbe. Ennek óriási tehetetlenségi ereje van. Mi azt tapasztaljuk, hogyha újat mondunk, és ez eljut valahová, akkor ott szoktak örülni neki. De hát én 2006-ban jelentettem meg először a saját mohács monográfiámat, és az elmúlt 20 évben akárhova mentem, mindenütt újdonságként hatott, amit mondtam, pedig ebben már eltelt 20 év.
1: Bészabó János történész lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, akivel a mohácsi csatát övező tévhitekről beszélgetek. Rácz Vince vagyok, várom Önöket szombaton a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A Szlovensko mozgalom kezdeményezi a gazdasági és a belügyminiszter leváltását. Már legalább 270 halálos áldozata van a nepáli áradásnak. Az esti órákig 27 és 31 fok közti értékeket mérhetünk. A mikrofonnál Kis Balázs, jönnek a részletek. A Szlovensko mozgalom kezdeményezi Denisa Szaková gazdasági és Matúš Sutay Estok belügyminiszter leváltását. Mikal Sipos képviselő szerint már megkezdték a szükséges támogatói aláírások összegyűjtését. A kezdeményezés hátterében az Energetika Szlovensko felügyelőbizottságába történt kinevezések állnak. A Szlovensko mozgalom főként azt kifogásolja, hogy Marcela Martonová került a testület élére. Az Állítsuk meg a korrupciót alapítvány szerint kinevezése összeférhetetlenséget vetett fel, mivel férje rendőrként Sutay Estok Abu Dhabiban tett útját vizsgálja. Martonová szerdán lemondott a felügyelőbizottsági tisztségről. Peter Pellegrini köztársasági elnök kinevezte Monika Valasikovát a szlovák legfelsőbb közigazgatási bíróság elnökévé. Valasikovát augusztus 11-én választotta meg jelöltnek az igazságszolgáltatási tanács. Az államfő a kinevezését követően hangsúlyozta, a közigazgatási bíróságok fontos szerepet töltenek be a hatóságok ellenőrzésében, ezért ezeken a bíróságokon magas szakmai és erkölcsi tekintéllyel rendelkező bírákra van szükség. A Magyar Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága Unger Anna Rózát, az ELTE Társadalomtudományi Karának docensét jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. Az elmúlt két évtizedben becslések szerint 30-60 ezer milliárd forintnyi közvagyon vándorolhatott magánzsebekbe, ami a teljes magyar államadósság egy évnyi összegét is kitehette. Ezért a Tisza párt vállalta, hogy létrehozza a hivatalt annak érdekében, hogy a közpénzügyi korrupciót, vagyonvesztést és kimentést megállítsa, és felelősségre vonják azokat, akik a rájuk bízott közvagyonnal felelőtlenül gazdálkodtak és visszaéltek. Rendkívül súlyos 5. Harald norvég király egészségi állapota, közölte a királyi palota. A 89 éves uralkodót vérképzőszervi betegség miatt kezelik kórházban. A palota tájékoztatása szerint Szonya királyné és Hákon trónörökös, aki Harald távollétében ellátja királyi feladatait, minden hivatalos programját lemondta. 5. Haraldot hemolitikus vérszegénységgel kezelik, jelenleg ő Európa legidősebb hivatalban lévő uralkodója. Legkevesebb 270 ember vesztette életét a pusztító nepáli áradásban, közölte a helyi rendőrség. A mentőcsapatok továbbra is több száz eltűnt ember után kutatnak, köztük több mint 30 ország állampolgárai után. A villámáradás szerdán sújtotta a Nepál és Tibet határvidékén fekvő himalájai térséget.
2: Időjárás.
1: Országszerte jobbára napos az égbolt, helyenként fátyolfelhő is megjelenhet. Az esti órákig 27 és 31 fok közti értékeket mérhetünk. Éjszaka átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. Holnap napközben is többnyire napos, gyengén felhős idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29, nyugaton és a déli ország részben 29 és 33 fok között alakul.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Zsgiár belterületén a főúton egy autóbusz és egy személygépkocsi ütközött össze, a forgalom váltakozó irányban egy sávon halad, a rendőrség irányítja a forgalmat. Radar méri a sebességet Lekérés Zselíz között. Balesetmentes közlekedést kívánunk.
2: Zöld hullám. 0800 900 800.
3: Most egy 2025. augusztusában elhangzott műsorunk ismétlése következik.
2: Keleten a helyzet, köteles Szabolcssal.
3: A Kassai stúdióból üdvözlöm a hallgatóinkat. Mai vendégem nem más, mint Magyar János, informatikus, egyetemi oktató. Szervusz, köszöntelek!
4: Jó napot, köszöntöm a hallgatókat!
3: Magyar János már szerepelt ebben a műsorunkban, de azóta annyi érdekes dolog történt vele, hogy újra meghívtuk. Beszélni fogunk a mesterséges intelligencia szerepéről az egészségügyben, az informatika szerepéről a régiófejlesztésben, és Európa szerepéről a tudomány fejlődésében. De első kérdésem az lesz, hogy az elmúlt években mi ment könnyen és mi ment nehezen neked?
4: Ami meglepően könnyen ment, az az, hogy az egyetemen sikerült fokozatosan kialakítani magam számára egy olyan pozíciót, illetve olyan feladatköröket, amelyekben kényelmesen érzem magam és érdekel, illetve megvan az a személyes szabadságom is, hogy senki nem mondja meg felülről egyfolytában, hogy mit is kéne tennem, ami szerintem az akadémia nagy előnye. Ami viszont nehezebben ment, az mindenképpen az, hogy megtalálni az egyensúlyt a különböző feladatkörök között. Az elmúlt években egyre nagyobb a nyomás az egyetemeken, hogy többet publikáljanak, és magasabb szintű újságokban, folyóiratokban, és az elmúlt években azért emiatt kicsit a publikációs tevékenységem a háttérbe szorult, amin mindenképpen szeretnék változtatni.
3: Ugye te a Kassai Műszaki Egyetemen oktatsz, sőt, épp néztem, hogy tanszékvezető helyettes is lettél.
4: Igen, azt hiszem, hogy 3-4 évvel ezelőtt az egész villamosmérnöki karon végbe ment egy fiatalítás a tanszékvezetők között, és nyilvánvalóan változott a tanszék vezetése is. Én már korábban is részt vettem az adminisztratív munkákban, és ennek kapcsán lehetőségem nyílt arra, hogy bekerüljek a vezetőségbe, és jelenleg 2 tanszékvezető helyettesen működünk, az egyikünk a kutatásért felelős, én pedig a pedagógiai tevékenységért.
3: És ez akkor gondolom a mesterséges intelligencia
4: Igen,
3: tanszéken.
4: Igen, tanszékünk neve pontos megnevezése kibernetika és mesterséges intelligencia tanszék, és ezen belül van 2 nagyobb csoport, az egyik a mesterséges intelligenciára, illetve az intelligens rendszerekre szakosodik, a másik csoport pedig az adatok elemzésére, tehát a gazdasági tevékenységek és az informatika összekapcsolására.
3: Hát és mondod, hogy a te felelősséged az oktatás. Mit kell picit másképp átadni a mai hallgatóknak?
4: Ami nagy változást hozott, az nyilvánvalóan a koronavírus járvány. Most már mi is kisebb hangsúlyt fektettünk arra, hogy minden áron ott üljenek minden egyes órán a diákok. Én már korábban is úgy vettem, hogy ha például előadásra nem akartak jönni, mert úgy érezték, hogy ők meg tudják tanulni az anélkül is a szükséges dolgokat, hogy ott ülnének az előadáson, engem nem zavart, hogyha nem jártak, sőt, inkább az zavart, hogyha eljöttek és nem figyeltek, és a többieket zavarták. Illetve ami másik változás van, az hogy például a ChatGPT-vel és egyéb mesterséges intelligencia eszközök elterjedésével és megjelenésével azért látjuk azt, hogy a diákok hozzáállása teljesen megváltozott, nem annyira a tárgyi tudásra összpontosítanak most már, hanem sokkal inkább arra, hogy ezeket a létező és hozzáférhető eszközöket használják, ami bizonyos szinten előny, viszont másrésztről egy kis hátrányt is jelent, mivel ha nem tanulják meg a szükséges elméleti alapokat, sokkal nehezebben tudják effektíven használni ezeket az eszközöket is.
3: És ti szűrítek az ilyen beadványoknál, meg diplomamunkáknál azt, hogy ezt nem a ChatGPT-vel írták a diákok, vagy egyáltalán lehet ezt szűrni?
4: Igyekszünk, mindenkinek más a hozzáállása ehhez a kérdéshez. Vannak, akik teljesen elfogadják, és azt veszik, hogy úgy veszik, hogy ha ChatGPT-t használnak a diákok, az olyan, mintha a számítógépet használnák, tehát ez csak egy újabb eszköz. Más tanárok kicsit szigorúbban értelmezik azt, hogy mi a megengedhető és mi nem. Nyilvánvaló a zárómunkáknál azért jobban ügyelünk arra, hogy a diákok maguk dolgozzanak, de ez elsősorban a konzultációk során ugye felmerül, és látjuk azt, hogy hétről hétre dolgoznak-e, vagy hirtelen egyik hétről a másikra megírnak 20 oldalt, akkor az már kicsit természetesen gyanús. Illetve fontos az szerintem, hogy például az első években még jobban ügyeljünk arra, hogy megtanulják az alapokat. Én például az első évfolyamban programozást tanítok, és például mind a mai napig a vizsgák, a gyakorlati vizsgák úgy működnek, hogy internet nélkül, minden nélkül, csak a saját tudásukat használva kell egyszerű programozási feladatokat megoldaniuk.
3: Kegyetlen vagy.
4: Igen.
3: Az előzetes beszélgetésünkből meglepve tudtam meg, hogy túljelentkezés van a ti szakotokra. Azért ez azt hiszem nem annyira jellemző a műszaki egyetemek életében, bár nem tudom, lehet, hogy pont ez az informatika az egy ilyen irány.
4: Igen, én is úgy gondolom, hogy az informatika az egy olyan szakterület, amit a fiatalok is látják, hogy nagy a kereslet, illetve az anyagi lehetőségek is sokkal jobbak az átlaghoz képest. Országszerte, illetve a kassai régión vagy Kassa városán belül is. És látjuk azt is, hogy ugyan legtöbben informatikára jelentkeznek, tehát ez szintiszta számítástechnika és programozásra irányuló szak, de aztán a tanulmányaik során átlépnek más szakokra, illetve ami egy új trend az az, hogy az alapképzést elvégzik egy bizonyos szakon, és a mesterképzésre egy kicsit más szakon indulnak el, és így bővítik a tudásukat.
3: Hát és itt ugye Kassán a orosz-ukrán háború után megjelentek az ukrán diákok is, gondolom nálatok is.
4: Igen, de ők nem külön csoportot képviselnek, tehát ők ugyanúgy a szlovákiai diákokkal járnak, szlovákul tanulnak. Az első évben muszáj, hogy elvégezzenek egy szlovák nyelvi tanfolyamot, és onnantól kezdve nyilván embere válogatja, de közöttük is találunk rengeteg olyan ügyes és tehetséges diákot, akikkel együtt tudunk dolgozni, akár a kutatás, vagy akár a publikációs tevékenységek terén.
3: Hát akkor ettől még ilyen nemzetközibb lett, gondolom, a közeg.
4: Igen, bár eleinte azért azt láttuk, hogy amikor egy-két vagy három-négy ukrán diák volt, akkor ők jobban alkalmazkodtak és jobban beépültek mondjuk a szlovákiai diákok közé, és most, amikor már nagyobb számban vannak jelen, akkor láttuk azt, hogy kicsit ugye létrejönnek kisebb csoportok, hogy annyira nem beszélnek egymással, nem barátkoznak. Viszont ami a jellemző, az az, hogy az ukrán diákok a mesterképzésre már nem feltétlenül maradnak itt, vagy elmennek dolgozni, vagy tovább mennek Európába, Ausztriába, Németországba, és emiatt a mesterszinten ugye az arány, ami az alapszinten egy a 60-40, illetve 70-30% körül mozog bizonyos szakokon, az sokkal inkább átbillen a szlovákiai diákok javára, és ott pedig már az ukrán diákok kényszerítve vannak bizonyos szinten arra, hogy jobban együttműködjenek a szlovákiai évfolyamtársaikkal.
3: Kezdjük egy érdekes projekttel, amire felhívtad a figyelmemet, az mégpedig a mesterséges intelligencia használata az egészségügyben, és ti ezt egészen konkrét felhasználási szintig vittétek le, mégpedig egy tüdőröntgen elemzéssel kapcsolatos projektben, amiben aztán így belegondoltam, hogy ez logikus, mert ott képekről van szó. Ugye, hogy ez egy elég kézenfekvő dolog, hogy képeket elemeztetni a mesterséges intelligenciával. Meddig jutottatok el ebben?
4: Annyit pontosítanék, hogy igen, a projekt az különböző képek, illetve orvosi vizsgálatok képanyagának az elemzésére épült, viszont végső soron csak ultrahangos vizsgálatok felvételeivel dolgoztunk. Itt pedig az alapmotiváció az valóban az, hogy gyakorlott orvosi szemek kellenek ahhoz, hogy bizonyos leleteknek a jelenlétét meg tudják állapítani ezeken a felvételeken. Viszont ez néhány év után bizonyos szinten rutinszerűvé válik a számukra, és éppen ezért gondoljuk azt, illetve látjuk a világszintű kutatásból is, hogy a mesterséges intelligencia ilyen feladatokban a segítségünkre lehet, és valamilyen szinten automatizálhatja ezeket a feladatokat. Itt konkrétan ebben a projektben arról volt szó, hogy a Túró-Szentmártoni Kórházban, illetve a Komenszky Egyetem orvostudományi karán, tehát nekik közös együttműködésében van egy mellkassebészeti klinikájuk, ahol főleg tüdőműtéteket végeznek, és a egyes műtétek után ultrahangos vizsgálattal figyelik azt, hogy hogyan gyógyulnak a sebek, illetve hogy nem lépette fel valamilyen komplikáció. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy ahogy a tüdő a mellkasüregben van egy mellhártya, ugye a pleura, és a tüdő és a pleura között valamiféle kis csúszásoknak, tehát mozgásnak kell, hogy legyen lehetőség, és hogyha ez a mozgás hiányzik, akkor az komplikációkat okozhat, és ennek a mozgás hiánya, illetve különböző komplikációknak aztán ezeken az ultrahangos felvételeken különböző leletek, különböző tipikus vonalak képében azonosíthatóak.
3: Hát és akkor neked mind informatikusnak kicsit bele kellett látnod az orvostanba is, ha jól veszem ki.
4: Igen, még tisztán emlékszem az első találkozónkra a kórházban, ami minket nagyon meglepett, mivel ez egy ilyen, hát egy ilyen munka megbeszélés volt ebéddel összekötve, és az ebéd közben az orvos kollégák elkezdtek nekünk vetíteni egy tüdőműtét felvételét, ami nekünk természetesen meglepő volt, az ő számukra viszonylag normális, és közben magyarázták, hogy mi is történik, és aztán elkezdték magyarázni az ultrahangot is, hogy hogyan elemzik, hogyan értékelik ki ezeket a felvételeket. Első ránézésre nekünk az teljesen csak ilyen fehér zaj volt, vagy csak ugye egy ilyen ködös valami kép, ami nagyon nehéz bármit is észrevenni, de aztán ahogy egyre mélyebben és mélyebben beástuk magunkat ebbe a problémakörbe, akkor valamennyire mi is megtanultuk észlelni ezeket a leleteket.
3: Akkor már egy tüdőröntgen előtt szakértőként állsz meg te is.
4: Hát azért nem mernék garanciát vállalni az én véleményemért, de bizonyos szinten azért meg rá tudok jönni, hogy mi is látható a képen.
3: Szeretted a biológiát?
4: Valamennyire, igen, azért annyira nem vonzott.
3: Alapiskolában hogy... lehetett neked utoljára, gondolom.
4: Igen, még gimiben, de igazából annyira nem vonzott, hogy azzal foglalkozzam, de végül úgy néz ki, hogy mégis utolért.
3: Hát a nagykaposi gimnáziumban, mikor ott ültél a padba biológia órán, nem is hitted volna, hogy egyszer az még jól fog jönni.
4: Igen, de hát aztán mindig megmutatkozik, hogy amit az ember először elvet, aztán utólag lehet, hogy a hasznára van.
3: Tehát akkor értjük, hogy képek, azon kell valamit keresni, tudjátok, mit kell keresni. Szóval, hogy ez hogy működik, ezeket a képeket betápláltátok, valahogy tanítottátok ezt a mesterséges intelligenciát?
4: Különböző megoldásokat próbáltunk. Az egyik első megoldás az valóban az volt, hogy egy az egyben igyekeztük lemodellezni azt, hogy hogyan is keresi az ember ezeket a leleteket. Konkrétan ezt úgy kell elképzelni, hogy bizonyos feltételeket teljesítő horizontális és vertikális vonalakat kerestünk ezeken a felvételeken, tehát gondoltuk, hogy valamilyen szabályokban le lehet írni, hogy hogyan lehet ezeket megtalálni. Ennek a megoldásnak az az előnye, hogy könnyen értelmezhető az, hogy hogyan is működik, viszont nem annyira precíz, és nagyon ideális feltételek mellett működik csak. Tehát ez volt az első megoldás, amivel előálltunk, és elég jól működött, viszont csak egy tipikus felvételekre, amik ilyen határesetek voltak, ott nem igazán működött, és éppen ezért nyúltunk aztán a mesterséges neuronhálók felé, amely valóban a jelenleg a leggyakoribb technika. Tehát, hogyha a mesterséges intelligenciáról beszélünk manapság, akkor 99%-ban a háttérben ezek a mesterséges neuronhálók állnak, amelyek lehetővé teszik a gépi tanulást. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy ilyen rétegekbe rendezett neuronháló, ami valamilyen szinten az emberi agyat próbálja modellezni, és ennek van egy bemenete és kimenete. És a tanításához ennek a modellnek rengeteg adatra van szükség, a mi esetünkben a bemenete az ugye egy kép volt az ultrahangos, vagy röntgen, vagy akármilyen vizsgálatból, a kimenet pedig egy osztályozás eredménye, hogy jelen van-e, vagy nincs jelen egy adott lelet, egy adott vonal, vagy bármi, amit éppen keresünk. És ez a neuronháló ezekből a rengeteg adatból képes megtanulni bizonyos szinten azt, hogy megtalálja ezeket a leleteket. Viszont ami a nagy hátránya az, hogy ez teljesen egy fekete dobozként működik, tehát mi nem látunk bele, hogy működik, látjuk az eredményét, és ki tudjuk értékelni, hogy milyen pontossággal működik, de nem tudjuk, hogy valójában azt keresi-e, amit az ember keres. Ez ugye bizonyos szinten probléma, már ha a felhasználásról van szó, ugyanis például az orvoslásban ideális esetben szeretnénk látni azt, hogy miért hozta azt a döntést, amit éppen hozott, illetve az orvosok is szeretnék, ha lehetőségük lenne arra, hogy jóvá hagyják ezt a döntést, és meg tudják érteni. Viszont másrésztről egy másik hozzáállás az, hogy nem is annyira fontos, hogy hogyan jut el a döntéshez, ha tudjuk, hogy ez a döntés helyes és pontos.
3: És mennyire pontos? Vagy hol álltok most?
4: Jelenleg egy olyan 90% környékén állunk, ami nem éri el a igazán gyakorlott radiológusnak a szintjét. Viszont ami nagyon érdekes volt az, hogy összehasonlítottuk egy kezdő orvossal, vagy egy kezdő radiológussal, és ahhoz képest ez a modell jobban működött. Ami viszont még érdekesebb volt, hogyha a kezdő orvos és a mi modellünk együttműködött, akkor jóval 90% fölé tudtak menni, és így már meg tudták közelíteni például egy tapasztalt orvos orvosnak a pontosságát, illetve a precizitását, teljesítményét.
3: És szerinted miért kezdtek veletek együttműködni az orvosok? Hisz valamilyen szinten, mintha csak púp lennétek a hátukon, hogy ők megértettek ebből valamit, hogy ez még jól jöhet?
4: Igen, ők mindenképpen látták ennek a gyakorlati hasznát, és továbbra is van érdeklődés arra, hogy folytassuk ezt az együttműködést, akár ebben a területben, vagy akár más diagnosztikai módszereknek az automatizálásában. Nyilvánvaló ez azért emberfüggő, és szükség van arra, hogy például a klinikán is legyenek olyan emberek, akik látják ebben a lehetőséget. Illetve ami sokszor valamennyire limitált, korlátozott minket, az az volt, hogy ugye nekik sincsen sok idejük, és rengeteg más dolguk van, tehát ezt kifejezetten ők a szabad idejükben végezték, és főleg ugye amikor az adatokat készítették elő, az egy rendkívül fontos feladat, és azon múlik gyakorlatilag a projekt sikere, ugyanakkor nagyon időigényes is. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy kézzel ki kellett jelölni rengeteg képkockán azt, hogy hol található az a lelet, amit éppen keresünk.
3: Szerinted meddig tudtok eljutni? 99%-ig is akár, vagy 100%-ig?
4: Ez egy nagyon nehéz kérdés. Ugye, ami minket limitál sok esetben, az ugye az, hogy amihez mi hasonlítjuk, az orvosnak a véleménye, a szakvéleménye. Amit tapasztaljuk, hogy bizonyos esetekben lehet akár téves is, tehát amikor már például egy-egy modell eljut a 99%-hoz, akkor felvetődik az a kérdés is bizonyos esetekben, hogy most a modellnek vagy az orvosnak van-e igaza, és ez felvet aztán etikai kérdéseket is, hogy kire kellene hallgatni. Amint mondtam, ez minden az adatok minőségétől és mennyiségétől függ. A legnagyobb kihívás jelenleg a mesterséges intelligenciában az, hogy a létező modellek, a létező megoldások nem tudnak igazán általánosítani úgy, ahogy egy ember tud. Az emberi intelligencia még mindig abban nagy előnyben van, hogy ugye egy kisgyerek, ahogy nő, és például meglát 3-4 macskát, 3-4 kutyát, onnantól kezdve meg tudja különböztetni egymástól a kettőt, viszont a mesterséges intelligenciának millió képre van szükség ugyanehhez a feladathoz. Hogyha azt akarjuk látni, hogy a mesterséges intelligencia nagyobb és nagyobb számú területen kerül felhasználásra, akkor el kell érnünk azt, hogy ezek a létező megoldások jobban tanuljanak, ez mindenképpen egy elméleti kihívás. A gyakorlati kihívás pedig megint az, hogy fel tudjuk használni azokat az adatokat, amelyek a kórházakban rendelkezésre állnak, és ideális esetben valamilyen olyan módon, hogy ez az orvosoknak ne legyen egy plusz teher, hogy ezeket az adatokat fel kell dolgozniuk, elő kell készíteniük.
3: De szerinted ez 20 év múlva mondjuk ez már mindennapos lesz?
4: Nagyon nem szeretek így találgatni, és pontos éveknek a számát megmondani, ugyanis a mesterséges intelligencia fejlődése az jelen helyzetben teljesen megjósolhatatlan. Például a ChatGPT és ezek a nyelvi modellek jóformán a semmiből jöttek, illetve a mögöttük lévő megoldások már ismertek voltak, de igazából senki nem számított arra, hogy hirtelen ilyen pontossággal és ilyen népszerűen fognak tudni működni. Viszont ami az orvoslást illeti, ott látjuk azt, hogy ebbe az irányba megy, hogy a mesterséges intelligenciát felhasználjuk minél szélesebb körben, és valóban már ma is látunk olyan komerciális megoldásokat, akár egy ultrahangos berendezéseket, amelyekben már van beépített modell, ami akár ki tudja értékelni a leggyakoribb leleteket, illetve kérdésekre választ tud adni. Tehát igen, elképzelhető az, hogy mondjuk 20-30 év múlva, ha nem is teljesen automatizált lesz az egészségügy, azért rengeteg kérdésben, rengeteg diagnosztikai módszerben nagy szerepet fog játszani.
3: Engem mindig is így érdekel, hogy egy informatikus, akinek az egész élete a számítástechnika körül forog, így a magánéletében mennyire használja a modern kor újdonságait, hogy konkrétan te mi az, amiket így használsz ezekből?
4: Az én hozzáállásom az kicsit talán eltér a kollégáim átlagos hozzáállásától. Én mindig szkeptikus vagyok az újabb és újabb technológiai megoldásokkal. Mindig várok azért egy-két hónapot, hogy lecsengjen a nagy hírverés, és utána higgadt fejjel objektíven kiértékeljem. De ugye mindenképpen például a ChatGPT-t már én is napi szinten használom, olyan feladatok automatizálására, amelyek engem annyira nem érdekelnek, vagy nem igazán töltenek fel.
3: Mondasz egy példát?
4: Ami korábban nagyon nehéz volt a vizsgákra a feladatok elkészítése, Tehát most én azt inkább úgy csinálom, hogy elkészítek egy-két mintafeladatot, hogy ezzel be tudjam állítani a nehézségi szintet, és onnantól kezdve ezt betáplálom a ChatGPT-be, és megkérem, hogy generáljon hasonló feladatokat, amelyeket nyilvánvalóan kicsit hozzá kell igazítani, de nem kell azon gondolkodni, hogy milyen kontextusban írjam le ezt a feladatot, vagy próbáljam valahogy összekötni gyakorlati felhasználással. És ugye a kollégákkal néha kicsit nevetünk is, mert többen használjuk a ChatGPT-t, hogy most már teljes kört írtunk le, hogy mi kigeneráljuk ChatGPT-vel, és nagyon sokszor a diákok is a ChatGPT segítségével oldják meg ezeket a feladatokat, tehát a tanár és a diák sincsen feltétlenül jelen a vizsga során.
3: Hát azért ez kicsit szürreális, igen.
4: Igen, de azért igyekszünk megtalálni azt a tárgyi tudást, tehát ahogy már említettem, engem nem zavar az, hogy ők ChatGPT-t használnak, csak lássam mögötte, hogy ők értik, hogy hogyan is működnek azok a kódok, amit mondjuk a ChatGPT kigenerál.
3: És ilyen kütyük?
4: Kütyüket annyira nem, ugye okostelefon az, amit már mindenki számára normális, illetve például most fitness órát az úgy az elmúlt évben jött, és akkor elkezdtem figyelni ugye a különböző adatokat, kalória, lépésszám, pulzus, stb.
3: És kiértékelteted a valamilyen mesterséges intelligenciával?
4: Nem, mert aztán ugye ez könnyen átbillenhetünk a ló túloldalára, amikor már arról szól, hogy nem is eszközként használjuk, hanem ezt a féle valamilyen lécnek veszük, amit meg kell ugranunk, és most nagyon figyelni kell arra, hogy most a pulzusszám ne menjen fel ennyi fölé, vagy adott esetben, hogy mennyi kalóriát fogyasszunk, tehát ezt én igyekszem azért egy eszköznek tekinteni, nem pedig valaminek, ami kell, hogy diktálja az életemet.
3: Kedves hallgatóink, a zene után folytatjuk a beszélgetésünket Magyar János informatikussal, egyetemi oktatóval. Maradjanak velünk!

0: Néhány hónapja szóba került, hogy Kassán lenne egy úgynevezett szuperszámítógép, szóval felépítenének Kassán is egy szuperszámítógépet, sőt ráadásul végülis a Műszaki Egyetembe kerülne ez a gép, és akkor szerintem egészen konkrétan valahova hozzátok kell, hogy ez kerüljön.
1: Igen, ez abban az épületben lesz, ahol korábban az irodám volt, tehát most a szuperszámítógép érkezése miatt költöznünk kellett, de ez nyilvánvalóan azért örülünk annak, hogy megérkezik a szuperszámítógép, és majd használhatjuk, tehát ez a költözés ez csak egy szükséges nyug ahhoz, hogy aztán tudjuk használni ezt a számítógépet.
0: De hát ez egy ilyen kicsit ilyen szuperlatívus, ez a szuperszámítógép, de hát ez mit jelent? Ez csak valami sebességet jelent, abban gyorsabb, mint az átlagos, vagy miben?
1: Igen, tehát az összeállítását, illetve a működését tekintve nincsen semmi különbség egy hagyományos számítógép és egy szuperszámítógép között.
0: Mondjuk, ami itt van a asztalunkon.
1: Igen, tehát ez ugyanúgy működik minden. Arról van szó, hogy a szuperszámítógében sokkal több alkatrész van, sokkal több processzor, grafikus kártya, tehát sokkal nagyobb a kapacitása, és sokkal több számítást tud elvégezni egy másodperc alatt, mint egy asztali számítógép.
0: Te azon kevesek közé tartozol, aki így ki tudja értékelni, hogy ez mit jelent, de hogy ez mit fog jelenteni? Nektek mit fog jelenteni Kassának, a régiónak?
1: Ugye a kutatás szempontjából a nagy előnye az, hogyha jelenleg egy neuron hálót próbálunk tanítani, az például eltart napokig. Hogyha van sokkal erősebb grafikus kártya, mert hogy ezek már ugye nem processzorokon működnek, hanem inkább grafikus kártyákon, mert azokon sokkal jobban lehet optimalizálni a tanítás folyamatát. Hogyha van egy erősebb grafikus kártyánk, akkor sokkal gyorsabban be tudjuk tanítani ezt a modellt, sokkal hamarabb ki tudjuk értékelni, és aztán tudjuk fejleszteni tovább. Tehát a kutatásban ez mindenképpen egy nagy előny, hogy nem kell annyit várni az eredményekre, illetve nagyobb mennyiségű adatot is fel tudunk dolgozni, mivel sokszor a folyamatot, az egész kutatás folyamatát leginkább az lassítja, hogy rengeteg adat van, és ezt a rengeteg adatot, hogyha lassan-lassan kell feldolgoznunk, akkor ez akár napokig is tarthat, illetve hogyha ezt mondjuk órákra le tudjuk rövidíteni, az egy hatalmas előny. Ami pedig a egyetem szempontjából egy másik lehetőség az, hogy terve van véve, hogy akár ezt a szuperszámítógépnek a kapacitását részben felajánljuk helyi cégeknek, akik szeretnének valamilyen komolyabb számításokat elvégezni ezen a szuperszámítógépen, tehát ez első lépésben egy gazdasági tevékenység, ugyanakkor viszont elképzelhető, és reméljük, hogy egy ilyesfajta együttműködés elvezethet oda, hogy lássák, hogy az egyetem például mind a mellett, hogy egy szuperszámítógépet tud kínálni, meg tudja adni a szakmai tudást, és aztán akár közös kutatási eredmények, vagy kutatási tevékenységek, és aztán kutatási eredmények következhetnek ebből, vagy akár projektek szintjén, vagy csak fejlesztés szintjén, konzultációk szintjén tovább tudjuk bővíteni az együttműködési körünket.
0: Nekem, mint laikusnak az az érzésem, hogy ez itt Kassán, ebben sokkal nagyobb potenciál van, hogy a tudomány és a cégek együttműködjenek. Nem tudom, te ezt belülről hogy látod, biztos ennek rengeteg sok akadálya is van, meg hát főleg az idő. De valamiféle előre mozdulást látsz, mondjuk van ez a fogalom, hogy spin-off, nagyon sok helyen, ahol egyetemi városok vannak, ott ilyen alakulnak ilyen közös cégek, akik megpróbálnak ilyen újdonságokat kifejleszteni, hogy egyik oldalról ugye ott vannak tőke, másik oldalról ott van a tudás, és ebből így ilyen kiburjánzik valami, hogy ez most hogy áll Kassán szerinted, vagy legalábbis a te szakterületeden?
1: Kassán jelenleg úgy állunk, hogy ez nem egy bejáratott rendszer, viszont az elmúlt években, főleg az elmúlt egy-két évben látható az, hogy mind a két fél, tehát az egyetem és a cégek, vagy ugye akár a tőkebefektetők is látják azt, hogy szükség lenne ilyesfajta együttműködésre, tehát az igyekezet megvan. Ez nyilvánvalóan azért időbe telik, míg kiépül a szükséges rendszer és a szükséges hálózat arra, hogy támogatni tudjunk ilyen törekvéseket. Ugye az egyetem részéről, ami nagyban változott az, hogy a minisztérium bizonyos szinten megváltoztatta azt, hogy hogyan finanszírozzák az egyetemeket. Tehát az egyetem számára felértékelődött az ilyen gazdasági tevékenységeknek a fontossága. Ez a belső nyomás megvan. Illetve másrésztől pedig látjuk azt, hogy a cégek eddig az egyetemre kicsit úgy tekintettek, hogy egy hely, ami kitermeli nekik a szükséges alkalmazottakat a jövőre nézve, de most már látják azt, hogy ha együttműködnek az egyetemmel, akkor jobban tudják irányítani egyrészt a tanítási folyamatot is, a képzést, és másrészt pedig akár jobban be tudják kapcsolni a diákokat a saját tevékenységükbe, vagy pedig másrésztről, akár mondjuk záró munkák szintjén, a diák ugye bedolgozik a cégben, és ennek a munkának az eredménye részben lefedi a záró munkáját is.
0: Hát mondják, hogy az ilyen, hát mondjuk a legnagyobb példa az a Silicium World, de hogy épp ez a lényeg, hogy ezek valahogy így keveredjenek az emberek is, a gondolatok is, hogy ez mindenképpen jót tenne.
1: Mindenképpen jót tenne, viszont ami nagy hiányosság, és jelenleg még nem látom azt, hogy lenne igyekezet ennek az orvoslására, az az, hogy mi szakmai szinten nagyon jól fel tudjuk készíteni a diákjainkat, és ezt megkapjuk visszajelzésben is, hogyha például egy nemzetközi nyári iskolán részt vesznek, akkor nem érzik magukat elveszettnek, sőt, sokszor úgy érzik, hogy a tárgyi tudást, amit nálunk kapnak, magasabb szintű, mint mondjuk a környező országokban, viszont amiben kicsit lemaradtunk, az a úgynevezett soft skill-eknek a fejlesztése, tehát ez a vállalkozói hajlam, prezentáció, akár ugye a beszélőké a diákoknak, tehát hogy nem elég az, hogy van egy jó ötletük, és megvan a szükséges tudásuk, hanem kell, hogy meg tudják győzni mondjuk a befektetőket arról, hogy érdemes pénzt és energiát fektetni az ő igyekezetükbe.
0: De te mondjuk el tudod képzelni, hogy hetente egy napot egy cégbe töltenél, ami mit tudom, részben a egyetemi lenne, vagy nem tudom, szóval hogy neked ez így elképzelhető?
1: Igen, mindenképpen elképzelhető, és ez a fajta működés megnyitna újabb lehetőségeket előttünk, mert például ugye a finanszírozás területén az egyetemnek a lehetőségei korlátozottak. Viszont, hogyha mondjuk egy cég biztosítaná be akár a kutatási tevékenységet, akkor a cég előtt megint más források nyílnak meg.
0: Hát ehhez képest viszont rossz híreket hallunk a kassai informatikai szektor irányából, mármint hogy elbocsátások vannak, és ilyen több százas, hogy te erről mit tudsz?
1: Nem akarok így a konkrét cégekről beszélni, mert nem lenne fair, viszont általánosságban az elmondható, hogy az elmúlt években Kassán az IT modellje az volt, hogy megrendelésekre dolgoznak, igazából standard feladatokat oldanak meg, tehát valamilyen megrendelő számára egy információs rendszert előkészítenek, és aztán fenntartanak. Viszont ugye a gazdasági válság vagy a gazdasági visszaesés miatt csökkent ezeknek a megrendeléseknek a száma, ez az egyik okozója ezeknek az elengedéseknek, másrészt pedig látjuk azt, hogy a ChatGPT és hasonló megoldások megint tudják automatizálni ezeknek a rendszereknek a fejlesztését és fenntartását. Ez egy másik indok, hogy nincs szükség annyi programozóra, akik ilyen alapszintű feladatokat látnának el, és éppen ezért valamennyire a helyi cégek is érzik azt, hogy valamerre előre kéne mozdulniuk, és ezt a standard megoldásokat inkább elvinni az innováció és a fejlesztés felé, amihez viszont megint szorosabb együttműködésre van szükség az egyetemmel, hogy olyan diákokat tudjunk képezni számukra, akik el tudják látni ezeket a feladatokat, és innovatív megoldásokkal tudnak előállni.
0: Szóval, ha jól értem, mert itt, ha esetleg ha hallgatóink nem tudnák, itt Kassán volt az elmúlt, nem tudom, 15-20 évben egy óriási boom, ami az IT-szektort, a számítástechnikai szektort illeti, és most, mint mondtuk, mintha most egy picit lenne kis beszakadás, de hogy akkor eddig, ha jól értettem a szavaidat, akkor az volt az igény így a cégek irányából, hogy ti tanítsátok meg őket nagyon jól ilyen alapdolgokra is, kész, onnantól kezdve végülis ez nekik is jó, nektek is jó, csak most rájöttek, hogy ez hosszú távon nem biztos, hogy ez a legjobb.
1: Igen, ez egy elég pontos leírás. Én emlékszem, hogy amikor én még diák voltam, ugye nagyjából 10 évvel ezelőtt, amikor jött egy újabb cég, akkor mindig egyfajta bónuszként adta el azt, hogy mondjuk nemzetközi együttműködésre van lehetőség, mert mondjuk az ő projektjeiken együtt dolgozhatunk indiai vagy vietnámi programozókkal, ami egyrésztről ugye mindenképpen jó, mert ott van a nemzetközi közeg, viszont másrésztről, hogyha belegondolunk, ez azt is jelenti, hogy mi a külföld számára egy szinten vagyunk mondjuk Indiával és Vietnámmal. Természetesen jó, hogy új munkahelyek születnek, és van egy lehetőség arra, hogy kiépítsünk egy informatikai szférát, viszont kell, hogy ez motiváljon minket arra is, ez a visszajelzés, hogy fejlesszük magunkat, és megmutassuk a világnak, vagy ugye az anyacégeknek, hogy mi többet tudunk nyújtani, mint ezek az országok.
0: Említetted nekem, hogy részt veszel egy olyan projektbe, amit virtuális egyetemnek hívnak, így több Európai Uniós egyetem összeállt, és ilyen közös oktatási programot próbáltok meg kialakítani, ez hogy áll? Mert ez is egy nemzetközi közeg lesz a javából.
1: Igen, ez mindenképpen egy nemzetközi közeg. Konkrétan a Kassai Műszaki Egyetem az Ulisseus nevű kezdeményezésnek a tagja. Ez eredetileg 6 egyetemmel indult. A mi egyetemünk mellett ott van a Haga Helia Helsinki Egyetem, Innsbruckból az MCI, tehát ez egy ilyen menedzsment központ, illetve ott van a Genovai Egyetem Olaszországban, Franciaországban a Côte d'Azur, tehát ez Dél-Franciaország legnagyobb egyeteme, illetve Spanyolországból a Sevillai Egyetem. Ennek az együttműködésnek az a célja egyrészt, hogy például a mi egyetemünk megszerezze azokat a tapasztalatokat, amelyeken már ez a nyugati egyetemek átestek, ahol látjuk azt, hogy sokkal például erőteljesebb az, hogy a kutatásból aztán akár spin-off cégek, vagy csak valamiféle használható termék keletkezzen, ami nálunk egyelőre még hiányzik, és ez egy nagyon nagy hiányosság. Másrészt pedig az, hogy a diákokat is felkészítsük, ugye, ahogy már említettem, ezekből a soft skill-ekből, ami pedig például Helsinki-ben, ami értelmezésünkben véve ez egy főiskola, tehát nem is egy egyetem, hanem egy ilyen, ugye ezt angolul úgy mondják, hogy applied sciences, tehát ez a tudománynak a felhasználása, tehát egy abszolút egy applikáció irányában, vagy applikációkra irányuló egyetem, és ott pedig látjuk azt, hogy ők nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a diákokat felkészítsük probléma megoldásból, prezentációból, stb. Tehát egy ilyenfajta együttműködés mindenképpen hasznos lehet számunkra. És az oktatási programok, ezek ugye 2 éves oktatási programok, tehát ez a mesterképzésnek felel meg, és itt a cél az, hogy minden egyes résztvevő egyetem koordinál egy ilyen oktatási programot, ami mondjuk digitalizációra, mesterséges intelligenciára, tehát ilyen modern trendekre épül, és ez azt jelenti, hogy a diák, aki ezen a programra iratkozik be, minden egyes szemesztert valahol máshol, valamelyik másik egyetemen töltene, tehát egy abszolút nemzetközi közegben mozog, rengeteg különböző tapasztalatra tesz szert, és aztán a tanulmányai végén kap egy olyan diplomot, ami nem csak egy egyetemnek a neve van rajta, hanem mondjuk 2-3 egyetemnek a neve.
0: És akkor várhatóan neked is lesznek ilyen diákjaid, nemzetközi diákjaid itt Kassán?
1: Igen, ugye eddig is voltak már nemzetközi diákok, de ez annyiban változik a feltétel, hogy itt már előre megvan szabva, hogy milyen tantárgyakra kell, hogy beiratkozzanak, és az első néhány diákot egyébként már most a nyári szemeszterre, tehát februártól májusig várjuk.
0: Hát ha már így felhoztad, mi volt a legérdekesebb ország, ahonnan volt diákod?
1: Eddig ugye nálunk tipikusan Kassán Indiából van rengeteg diák, illetve Franciaországból.
0: Franciaország?
1: Franciaország, az indiaiakat ugye ők gyakorlatilag azok jönnek ide, akiket ott helyben nem vesznek fel a legnagyobb egyetemekre, és ugye gazdagabb családokból származnak tipikusan, ugyanis meg tudják engedni maguknak azt, hogy valahol külföldön, akár csak Szlovákiában tanuljanak ugye a gyermekeik. Franciaország pedig minket is meglepett, ők ugye Erasmus program keretén jönnek egy-egy szemeszterre, és rá is kérdeztünk nem egyszer, ők megmondták azt, hogy az árak azok, amik vonzák őket Szlovákiában, mert hogy Franciaországhoz képest mi egy viszonylag olcsó ország vagyunk, és ők inkább ide élni jönnek, hogy megtapasztalják az itteni diák életet, de mind a mellett azért érdekli őket az is, hogy mit tanulhatnak.
0: Hát említetted, hogy egy Côte d'Azur egyetem is van, ott már voltál, hát ez ugye a francia tengerpart legszebb része.
1: Igen, oda még nem volt szerencsém eljutni a projekten belül, főleg Helsinki-ben jártam, de ott már 3-4 alkalommal is.
0: És Finnország tetszik neked?
1: Finnország nagyon tetszik.
0: Északon van hideg kicsit.
1: Igen, igen, de engem a hideg az nem zavar, mert ugye az ember mindig fel tud öltözni melegebben, meg viccesen szólva azért mindig jó érzés elmenni egy olyan országba, ahol működnek a dolgok, csak aztán, amikor az ember hazajön, akkor az egy kis csalódás érzés néhány napig, de aztán átmegy, és valamennyire motivációként is veszem azt, hogy látom, hogy hogyan is működhetnének a dolgok, és aztán igyekszem elgondolkodni azon, hogy mit lehetne átültetni a mi lehetőségeinkhez.
0: Hát ez egy magas labda nekem, hogy mit lehetne átültetni. Ugye mondjuk el, hogy a finn oktatási rendszert mindig ilyen etalonként emlegetik, de hát szerintem úgy van, hogy teljesen 100%-ban sehonnan semmit nem lehet átültetni, hogy biztos csak így bizonyos dolgokat, de szerinted mit lehetne?
1: Amit mindenképpen át kellene szerintem ültetni, az, hogy mi az egyetemen, én úgy látom, hogy túlságosan is reagálunk arra, hogy mit szeretnének a diákok, ami egyrészt jó, mert hogy igyekszünk igazítani például a tantárgyakat is ahhoz, hogy mi az, ami a diákokat érdekli. Viszont másrésztről bizonyos tantárgyaknak jót tenne az, hogyha kisebb diákszámban működnének, és ez például egy fontos lépés lenne, hogy mi megszabjuk, hogy de erre a tantárra mondjuk csak 12-en vagy 15-en jelentkezhettek, és akár megszabjuk előre is, hogy de mondjuk a legjobb 15 diákot vesszük fel erre a tantárra, és ez egy motiváció lenne a diákoknak is. Másrésztről pedig szerintem fontos lenne, hogy az egyetem mondjuk jobban támogassa a diák életet, akár szervezeteken keresztül, diákszervezeteken keresztül, vagy hogyha bizonyos diákoknak a szabadidei tevékenységük valamilyen szinten összefügg, vagy támogatható az egyetem által, akkor azt megtegyük, ami az első látogatásomon a leginkább sokkolt, az például, hogy Helsinkiben az átriumban, tehát ebbe a belépő csarnokban van egy szövőszék, ahova bárki leülhet szünetben, és elkezdhet szűni, és amikor megkérdeztem, hogy miért van itt ez a szövőszék, akkor a válasz az volt, hogy hát miért ne lenne. Tehát, hogyha valakinek valami jó, és látjuk azt, hogy egy közösséget épít, akkor azt miért ne támogathatnánk.
0: Hát így, ahogy mondod, tényleg ebben nagyon nagy potenciál van a Kassai Műszaki Egyetemnek is, egyrészt óriási ilyen aulája is van, a belépőtere is, de ott a kampusza is tulajdonképpen nagy, az a szabadtéri rész is, és nincs diák élet, így, ahogy mondod, tényleg ott nem verődnek össze csoportok, hogy nagyon ritkán, és nem, szóval nem csinálnak programot, színházat, semmit, mint Nyugat-Európában mondjuk.
1: Igen, ez egy hiányosság, és valamennyire azért igen, hiányzik az érdeklődés akár a diákok oldaláról is, mert tipikusan ugye ők mondjuk a tanulmányaik mellett már dolgoznak is, de ez nem egy olyan nagy probléma, mert aki szeretné, az megtalálja azt a szabadidőt, ami szükséges ahhoz, hogy egy ilyen közösségi életet éljen. Viszont valamennyire ők bezárkóznak, ugye sokkal inkább az online térben élnek, illetve kicsit ugye, ami az egyetemnek a hibája, az az, hogy ha előállnak valamilyen ötlettel a diákok, akkor nagyon sokszor ugye rögtön lehurogjuk őket, hogy hát ez marhasság, ezt nem fogjuk csinálni, vagy ezt nem fogjuk támogatni. Miközben lehet, hogy az segítene nekik, vagy tényleg, hogy közösséget építene, csak mondjuk nem épp olyan módon, ahogy azt mi elképzelnénk, de hát ki mondja azt, hogy a mi véleményünk az az egyetlen helyes vélemény.
0: Hát már sokat emlegettük a beszélgetésünkben ezeket az amerikai cégeket, mint a ChatGPT, akár a Metát is említhetnénk, hogy miért helyeződött át Amerikába a mesterséges intelligencia fejlesztésének vagy felfutásának a központja. Tudom, hogy megjelent itt a DeepSeek is Kínából, de azért nekem úgy tűnik, de javíts ki nyugodtan, hogy azért Amerika messze-messze a központja, és hogy Európa így eléggé lemaradóban van, de hogy ennek mi lett az oka?
1: Történelmileg is azért a mesterséges intelligencia Amerikában fejlődött, ott indult el, illetve volt még Kanadában a Torontói Egyetemen egy egész erős mesterséges intelligencia központ. Viszont ugye, ami aztán történt, az, hogy ahogy előjött a mesterséges intelligencia felhasználásának lehetősége a gazdaságban, ugye az üzleti szférában, onnantól kezdve a cégek elkezdték gyakorlatilag felvásárolni a tudósokat is, tehát az agyakat, ezek mögött a kutatások mögött, és az elsődleges indok az ugye az egyértelműen, hogy Amerikában van a legtöbb pénz, és ezek a cégek tudnak a legtöbb pénzt áldozni a mesterséges intelligencia fejlesztésére, ugyanis az elmúlt években látható fejlődés az igazából nem elméleti alapon történik, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy ezek a modellek egyre nagyobbak, és ezáltal pontosabban és jobban tudnak működni, sokkal több dologra képesek, mint mondjuk egy egyszerű modellek. Viszont ugye ahhoz, hogy egy ilyen nagy modellt tudjunk tanítani, rengeteg felszerelésre van szükség, erős szerverekre, szerverparkokra, amelyek rengeteg pénzbe kerülnek, tehát éppen ezért ez Amerikának egy hatalmas lépéselőny.
0: De hát Európa is egy több százmilliós piac, egyáltalán Európában van legalább egy közepes nagyságú cég, mert nekem így nem jut eszembe.
1: Európában, ami ugye Európának hátrány, az az, hogy ugyan mi egy kontinensként tekintünk rá, azért a piac nem teljesen egyforma minden egyes országban, tehát hogyha vannak megoldások, akkor ezek inkább országszintű megoldások, vagy sokkal inkább régiószintű megoldások. Nem tudja Európában megcsinálni egy cég azt, hogy ő mondjuk kifejleszt egy modellt, vagy egy megoldást, és azt rögtön mondjuk 300 millióan használhatják, amit mondjuk Amerikában. Mert ugye van egy európai szintű szabályozás, de azért az minden egyes országban kicsit módosítják, és lehet, hogy hozzá kell igazítani a megoldást az adott országnak a törvényei, illetve a lehetőségeihez. Tehát ez egy lépés hátrányt jelent, illetve ami a kutatásnak nagy hátránya az az, hogy nincsen egy központi valamilyen program, ami támogatná Európa szinten egy koordinált fejlesztés vagy kutatásnak a megvalósítását.
0: Hát abból, amit elmondtál az előző percekben, azért az kiderül számomra, hogy Európa hogy megpróbál kapaszkodni valahogy, de még látod esélyét, hogy azért ott marad legalább a középmezőnyben?
1: A középmezőnyben mindenképpen ott leszünk, sőt még szerintem bizonyos felhasználási területeken akár lehagyhatjuk Amerikát is, de viszont az se lenne szerintem helyes hozzáállás, hogyha mi mindenáron a versengésre építenénk, a jövő az az együttműködésre kell, hogy épüljön, és nem csak Amerikával, hanem mondjuk akár Kínával is, vagy bármilyen más országgal, ahol elindul egy ilyen folyamat, fejlesztési folyamat, és mindenki tegye hozzá azt, amiben igazán jó. Ami Európában világelső, az az, hogy mennyire szabályozzuk le a mesterséges intelligencia felhasználását, ami ugye paradox módon a kutatást és a fejlesztést kicsit hátráltatja, hogy sokkal több törvényszintű előírás van, illetve szabályozás, aminek meg kell felelni. Viszont a felhasználó szempontjából ez egy sokkal nagyobb biztonságot jelent, tehát egyes felhasználóknak Európában

0: Szükség lenne arra mindenképpen, hogyha szeretnénk támogatni az innovációt, hogy akár két külön szférát hozzunk létre, tehát legyenek nyugodtan a jelenlegi szabályozások érvényesek a kész termékekre, viszont hogyha egy egyetem kutatni kezd, akkor neki legyen egy kicsit szabad keze, és azért úgy gondolom, hogy főleg az egyetemek esetében azért számíthatunk arra, hogy mondjuk nincsen valamilyen rejtett hátsó szándék, vagy hogy ugye kihasználnák az adatokat, amelyeket összegyűjtenek.
1: Elérkeztünk az utolsó kérdéshez, amely az lesz, hogy Magyar Jánosnak az elkövetkező években mi lesz könnyű és mi lesz nehéz?
0: Nehéz kérdés. Mindenképpen szeretném, hogy a lehető legtöbb dolog könnyű legyen, viszont ami nehézség lesz, és azzal számolok is, az ugye az, hogy szeretnék ugye karrierben előrelépni, ami az akadémiai közegben ugye a docensi cím megszerzéséről szólna. Ez ugye az elkövetkező egy-két évben lenne talán esedékes, ideális esetben. Ami pedig szeretném, hogy könnyű legyen mindenképpen az, hogy a diákokkal létre tudjunk hozni, és ki tudjunk alakítani egy olyan együttműködést, ami mondjuk támogatná a kutatást, vagy adott esetben tudnánk támogatni jobban az ő vállalkozási vagy vállalkozói ötleteiket.

Kedves hallgatóink, az előzőkben a Keleten a helyzet című műsorunk hangzott el, melyben Magyar János informatikussal, egyetemi oktatóval készült beszélgetésünk szerkesztett változatát hallhatták. Andrea Tircsová és Kubányi Péter hangmérnökök, valamint Puha József zenei szerkesztő nevében is köszöni a figyelmüket, Köteles Szabolcs, a műsor házigazda.

0: Az előzőekben egy 2025. augusztusában elhangzott műsorunk ismétlését hallották.
1: A korábbi tudásnak óriási súlya van, a korábban megszerzett tudásnak óriási súlya van, és hát sok olyan vélekedés van a mohácsi csata körül, amit több száz éven keresztül súlykoltak az emberekbe. Ennek óriási tehetetlenségi ereje van. Mi azt tapasztaljuk, hogyha újat mondunk, és ez eljut valahová, akkor ott szoktak örülni neki. De hát én 2006-ban jelentettem meg először a saját mohács monográfiámat, és az elmúlt 20 évben akárhova mentem, mindenütt újdonságként hatott, amit mondtam, pedig ebben már eltelt 20 év.
2: Bészabó János történész lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, akivel a mohácsi csatát övező tévhitekről beszélgetek. Rácz Vince vagyok, várom Önöket szombaton a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: 3,3 millió eurós támogatást kap több közép-szlovákiai járás. Új elnököt választanak a hazai oktatási szakszervezetek. Napos időre számíthatunk, ma 27-31, holnap pedig 24-33 fok között alakul a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Kis Balázs vagyok a hírekkel. 3,3 millió euró támogatást hagy jóvá a kormány a gyetvai, a losonci, a breznobányai és a nagyrőcei járás számára, jelentette be a mai kihelyezett kormányülés előtt Krivány községben Robert Fico miniszterelnök. A kabinet a Poján, a Hegyalja, Nógrád, Gömör és a Felső-Garammente szociális és gazdasági problémáival foglalkozott a kihelyezett ülésen. Robert Fico közölte, összesen 33 feladatot kapnak az egyes minisztériumok a térség helyzetének javítása érdekében. Maros Zsilinka főügyész közigazgatási bírósághoz fordul Pavol Gaspar a Szlovák Információs Szolgálat igazgatójával szemben kiszabott büntetés miatt. Zsilinka ezt azután jelentette be, hogy Peter Pellegrini államfő nem adott helyt az ügyész tiltakozásának és nem törölte a szankciót. A főügyész szerint ezzel az államfő nem orvosolta a törvénysértést. Peter Pellegrini hivatala közölte, az elnök tudomásul veszi Maros Zsilinka döntését, ugyanakkor továbbra is fenntart korábbi álláspontját. Új elnököt választ a szlovákiai oktatási és tudományos dolgozók szakszervezete, a tisztségért 7 jelölt indul. A választás a szakszervezet 10. kongresszusán zajlik, amely ma és holnap Pozsonyban ülésezik. A jelenlegi elnök Pavel Ondek már nem pályázik újra a tisztségre. A szakszervezet szerint valamennyi jelölt fenntartotta indulását. Vladislav Kosiniak-Kamis lengyel védelmi miniszter megköszönte Robert Kalinyák szlovák védelmi miniszternek és a szlovák kormánynak, hogy jóváhagyták szlovák katonák részvételét a NATO keleti őrség elnevezésű műveletében. A pozsonyi kormány legfeljebb 101 katona kiküldését engedélyezte, akik elsősorban Lengyelországban és Romániában szolgálnának, a légteret figyelnék, valamint támogatnák a NATO integrált lég- és rakétavédelmét. A katonák kiküldését azonban még a parlamentnek is jóvá kell hagynia. A Donald Trump vezette amerikai kormányzat újabb, széleskörű vámokat fontolgat a félvezetőkre és az azokat használó technológiai termékekre, írta a Politico 8 a tárgyalásokat ismerő forrásra hivatkozva. Az új javaslat alapján nem csak a mikrocsipekre, hanem például a laptopokra, játékkonzolokra és adatközponti szerverekre is vámot vetnének ki. A tervezett intézkedés részleteiről és a vámok mértékéről egyelőre nem közöltek információkat. Németországban idén április elejétől augusztus közepéig mintegy 15.800 ember halála hozható összefüggésbe a hőséggel, közölte a Robert Koch intézet. A halálesetek közül körülbelül 9.600-at a június végén tapasztalt szélsőséges hőség okozhatott. További 4.000 hőséggel összefüggő halálesetet augusztus első két hetében regisztráltak.
0: Időjárás.
1: Országszerte jobbára napos az égbolt, helyenként fátyolfelhő is megjelenhet. Az esti órákig 27 és 31 fok közti értékeket mérhetünk. Éjszaka átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. Holnap napközben is többnyire napos, gyengén felhős idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29, nyugaton és a déli ország részben 29 és 33 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Gyár belterületén a főúton egy autóbusz és egy személygépkocsi ütközött össze. A forgalom váltakozó irányban egy sávon halad, a rendőrség irányítja a közlekedést. Radar méri a sebességet a D1-esen Pöstjén után Nagyszombat felé, Pincen mindkét irányban, valamint Úszor és Somorja között. Legyenek óvatosak, ha volán mögé ülnek. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
2: Reklám.
3: Nyereményekkel teli nyár a Slovnaftnál. Regisztráljon a nyereményjátékra, tankoljon vagy vásároljon a Slovnaftnál, és használja a Slovnaft Move alkalmazást. Három fő nyeremény vár gazdára, egyenként 2500 euró értékű üzemanyagkártyák. Napi nyeremények is várnak, az Evo Plus tankolók pedig a heti sorsolásban is részt vesznek. Ráj.slovnaftmove.sk.

0: ismétlés következik. A nappali keddi adásából hallhatnak beszélgetést. A műsorvezető Gasparik Maja. Terítéken az oktatási reform, ami akkor válik igazán érdekessé, amikor már nem csak a jogszabályok és az intézményi dokumentumok szintjén beszélünk róla, hanem arról, hogy mi is történik majd hétfő reggeltől az osztálytermekben. Mit vesz észre ebből a gyerek, mit a szülő, és mire készülhetnek a pedagógusok? Masszi János, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Dunaszerdahelyi területi választmányának elnöke, a Dunaszerdahelyi Vámbéri Ármin alapiskola igazgató már a vonalban, akivel most a reform gyakorlati oldalát próbáljuk majd körbejárni. Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntöm.
1: Szép napot kívánok minden kedves hallgatónak, és köszönöm a felkérést, a beszélgetésre. Üdvözlöm önt is.
0: Köszönöm szépen. Maja. Kezdjük a legfontosabbal. Mi változik szeptember 1-től? Tehát mit vesz észre ebből konkrétan az iskola?
1: Hát az iskola főként adminisztráció területén vesz észre dolgokat, hiszen a legtöbb szlovákiai magyar alapiskola erre már évek óta készül. Tisztában vannak a tartalmi követelményekkel, a szerkezeti követelményrendszerekkel, és számos képzésen, fórumon, beszélgetésen vettek részt, tapasztalatokat gyűjtöttek, és hangolódtak arra, ami kötelezően vár az iskolákra szeptember 1-től, de ez a kötelező tartalom valójában ott lappangott évek óta az iskolák munkájában, hiszen sok iskolában ezekből nagyon sok mindent alkalmaztak, csak nem nevezték nevükön a dolgokat.
0: Megakadt a fülem, hogy azt mondta, hogy adminisztráció. Talán az új reform azt is ígéri, hogy kevesebb adminisztráció hárol majd a pedagógusokra, és ha már így ön is említette az adminisztrációt, mondjuk a gyakorlatban ez mennyire lesz igaz?
1: Hát a gyakorlatban ez mindig szépen hangzik, hogy adminisztrációt kicsit visszaszorít szűkíteni, de gyakorlatban végeznek adminisztrációt a pedagógusok is, az iskola is. Nagyon sok mindent, nagyon sok helyen nyomtatva, aláírt formában kell, akár a minisztérium irányába, akár a megyére, akár más fórumokra. Nekünk előkészített kellékeknek kell lenni. Természetesen ez elég, ha megvan digitális formában is, de ha van egy ellenőrzés, vagy van egy találkozó, akkor természetesen nyomtatásra készen és nyomtatott formában kell lesz. Tehát ott van az adminisztráció, ezt nem lehet visszaszűkíteni. És most ugye az oktatási programokat, és ugye az új keretrendszer és tartalom, mi követelményrendszer szerint át kell dolgozni. Emiatt az is egy nagyon komoly tartalmi egység. A mi esetünkben ez, konkrétan a Vámbéri iskola esetében ez egy 95 oldalas megszűrt dokumentum, ami több száz oldalból lett összehozva, hiszen minden szakterület nagyon nagy anyagmennyiséget bocsájtott rendelkezésünkre, és ebből kellett az új oktatási programot összehozni, ami teljes mértékben szinkronban van az eddigi munkánkkal, tehát az előző évek munkáját nem dobjuk sútba, hanem arra építünk és azt folytatjuk.
0: A szlovákiai magyar iskolák mennyire vannak specifikus helyzetben, tehát az oktatási reform mondjuk kitére külön a szlovákiai magyar iskolák helyzetére is?
1: Igen, hát most már ez elég nagy hozadéka ennek az új törvényi keretrendszernek, hogy végre most már mi is létezünk a törvényi szabályozás értelmében, és ott vagyunk, tehát foglalkozik a kisebbségi oktatással, és természetesen az is egy komoly mérföldkő, hogy ugyebár a szlovák oktatást is második idegen nyelvként is fogalmazzák és visszaléptek, hiszen több mint másfél évtizede ezek elég nagy gondot okoztak, vagy két évtizeddel ezelőtt, és elég nagy feszültségpontok voltak az oktatás politikában, de most már én úgy látom, hogy teljes mértékben egyenrangú félként vagyunk kezelve, a háttérintézmények is rendelkezésre állnak. Az más kérdés, hogy még a szerkezeti egységek azért ott fejlesztési pontokat igényelnek, és ott előre kell mozdulni, mert igaz, hogy az ország le van fedve, de mivel nagy igény van a munkájukra és a támaszaikra, ezért picit szaporodhatnának ezek a háttérintézmények, hogy eljussanak akár a legkisebb iskoláik, mert a legnagyobb segítségre a legkisebb intézményeknek van szükségük, hogy a továbbiakban is fennmaradjanak.
0: Hogyha például így konkrétan említette az imént a szlovák nyelv idegen nyelvként való oktatását, nézzük meg kicsit jobban ezt a témát, hogy szülők számára is érthető legyen. Nem tudom, hogy didaktikai eszközökben, segédanyagokban, tankönyvekben mennyire sikerült már felzárkózni, és mi az, amire ténylegesen számíthatnak majd gyakorlatban akár a gyerekek, a szülők. Tehát ha most már így ki van mondva az, hogy igen, a szlovák nyelvet idegen nyelvként, vagy második idegen nyelvként lehet oktatni és tanulni, de hogy ugye gondolom, hogy szükséges mindehhez az, hogy legyen megfelelő segédanyag, segédeszköz. Hogy állunk ezen a téren?
1: Jól állunk, de ez emberfüggő. Ez pedagógus függő. Tehát most egy dolgot tisztázni kell, hogy szeptember 1-től itt nem varázsütésre változik meg a helyzet, és most következik időjelzőben Kánaán, és minden máshogy fog működni. Valójában ez egy folyamatnak a következménye, egy mérföldköve, egy állomása, honnét picit más megvilágításba, de azok az intézmények, akik ezeket a kérdésköröket nagyon komolyan vették az előző években is, ezek közé tartozunk, úgy gondolom mi is, a Vámbéri Ármin Alapiskola, azok valójában a megkezdett munkát fogják folytatni. Tehát mi a szlovák nyelvre ugyanígy fókuszáltunk az alsó tagozaton és a felső tagozaton is, annélkül is, hogy ez nem volt törvényileg kimondva. És az, hogy milyen segédeszközök állnak rendelkezésre segédeszközök, de mint az elején mondtam, ez pedagógus és intézmény függő. Tehát egy segédeszköz vagy egy segédeszköz állomány nem lehet akadálya annak, hogy minőségi oktatást végezzenek az adott intézményben, mert azt, ha kell, akkor teremtsük elő mi. Teremtse elő a módszertani csoport, az alsós pedagógusok, a felsős pedagógusok, készítsék elő azt, amilyen kérdésekkel és kérésekkel jönnek az intézmény vezetése irányába, ők azt támogassák, álljanak mögé. Tehát én ezt sosem tartottam helyévalónak, hogy kellékekre, segédeszközállományokra hivatkoznak, az legyen már az adott felelős felnőttnek a kötelessége és feladata, hogy azt előteremtse, mert az adott tankönyvállom, ez nem egy szentírás, az csak egy rész segédeszköze a tanítási folyamatnak. A tanítási folyamatban a pedagógus az irányító, és a pedagógus vonja be a diákokat, és velük együtt közösen dolgozik. És annak csak egy kelléke az a tankönyv, az a munkafüzet, az a feladatlap, a kivetítő tábla, az érintőképernyős tábla, akár a tablet. Nem ezek a fontos dolgok, és ezeknek a hiányát nekünk kell pótolnunk, arra nem lehet hivatkozni, hogy nincs megfelelő tankönyv, akkor módosítsunk rá, és használjuk másképp. Sosem szabad ezeket szentírásként kezelni, a szó legjobb értelmében és idézőjelben gondolom, hanem rugalmasan és a korhoz mérten és a jelenkor követelményei szerint kell ezt applikálni az adott tanórán, az adott tanóra keretein belül.
0: Továbbra is Masszi Jánossal beszélgetek az oktatási reformról. Mennyire szól itt közbe például egy pedagógus kreativitása? Mennyire ad teret például az oktatási reform, hogyha nem is arra fókuszálunk, igen, hogy legyenek megfelelő segédeszközök, didaktikai módszerek állnak rendelkezésükre, de hogy hol kapcsolódik be például itt a pedagógus, a tanár szabadsága és kreativitása?
1: Hát a tanár szabadság és kreativitás az egyik legfontosabb tényező abban, hogy sikeres munka folyjon az adott csoportban, osztályban, tanteremben, évfolyamban, hiszen a kreatív igazgatója, irányítója annak a tanórának a pedagógus, a felnőtt tanár, úgyhogy nagy mértékben ezek a meghatározó tényezők. A másik dolog, hogy ugye mindig emlegetjük, és ez már évek óta beszélünk az oktatási reformról, de még egyszer hangsúlyoznám, hogy nagyon sok intézményben ezek a jó elemek és kreatív hozzáállások jelen voltak ez idáig is a szlovákiai magyar iskolákban, tehát a megkezdett munkát az építkezve folytatják, úgyhogy nem egy csapáson most egy új irányt kaptak, és egy új irányba fognak haladni, és teljesen új mindenki számára minden, hanem most már szemezgetni lehet nagyon sok mindenből, és össze kell csipedni az adott csapat számára a legmegfelelőbbet, hiszen ami az egyik legfontosabb dolog ebben az új irányban, az alkalmazkodni a közösség igényeihez, és a közösségen belül az egyéni igényekhez. Tehát aki gyengébb képességű, őt felzárkóztatni. Aki tehetséges, őt plusz feladatokkal, versenyekre felkészítéssel továbbfejleszteni. Akinek speciális igényei vannak, rászabott. Tehát itt valójában ezek a munkaigényes feladatok inkább, amelyek most nagyobb teret kapnak, és amelyre most már a törvényi keretezés is hátteret nyújt, hogy szépen lehessen végezni a dolgunkat, az, ami idáig is a feladatunk volt. És ami még fontosabb, hogy itt a lexikális tudásról a fókusz picit levenni, és áttenni arra, hogy hogyan alkalmazni azt a tudást, tehát az adott ismeretet a tanórán, gyakorlatba, applikációba átirányítani és alkalmazni. Ha egy informatikóról beszélünk, akkor hogyan használjuk akár a mesterséges intelligenciát? Nem szabad megbízni az adott válaszokban. Hogyan tudjuk ezt leellenőrizni? Tehát felkészíteni arra, hogy diákjaink, tanulóink, gyermekeink mindig a megfelelő irányba haladjanak és tudjanak dönteni afelől, hogy a megfelelő információt jól használják.
0: Tehát a kritikus gondolkodás az előtérbe egyébként kerül. Nem tudom, hogy a szülők mennyire érdeklődnek. Jó, még azért mondhatjuk, hogy még javában tart a nyári szünet, de ugye szeptember 1-től azért a gyakorlatban feltételezem, hogy lehet, hogy lesznek, akik érdeklődni fognak. Nem tudom, mennyire nehéz pontokba foglalni, vagy néhány részét kiemelni. Ténylegesen a reformnak, hiszen ahogy ön is említette, ez már ott volt a levegőben. Sok iskola már alkalmazta ezeket a változásokat, változtatásokat, csak most már papír formájában is lehet róla olvasni, hogy ténylegesen mely területeket is érinti. De gyakorlatban fognak-e valamit a diákok, gyerekek, konkrétan akár nem tudom, osztályok érezni ebből a változásból, és mondjuk mi vonatkozik mindebből a szülőre?
1: Hát a szülőnek az oktatásban a feladata egyetlen egy dolog, támogatni a gyermekét, amelyik intézményre visszannak az iskolának a munkáját, és együttműködni vele, hiszen az oktatás feladata ebben az intézményben a szakképzett pedagógusok feladata, tehát itt feladat nem hárul rá, amit elvárunk feladatként az a szoros napi, de legalább a heti együttműködés a felső tagozatosoknál. Ugye alsó tagozaton mindig ez nagyon természetesen és jól működik, de későbbiekben ez picit már ritkábbá válik, hát itt jön a fő feladata az adott osztályfőnöknek, vagy a szakos pedagógusnak, hogy bizony ahol kell, akkor ott kommunikálni kell, a szülővel segítséget kapjunk, hogy ott bizony több gyakorlás kellene tanulni, odafigyelnie, az órán másképp. De hát ez a fő feladat, ami kell, úgyhogy itt sem lesz újabb változás, és azok a tartalmi és szakmai specifikus vonatkozások, amelyek a reformból ránk vonatkoznak, azok az anyagok megszülettek, arra a kollégáink fel vannak készülve, az a mi feladatunk, úgyhogy itt újabb feladatot és nagy változásokat a másik fél, vagyis a szülői társadalom nem fog látni az intézmények részéről, talán új dokumentumokat fog látni, talán azt fogja tapasztalni, hogy egy kellemes órában volt a gyermekének része, talán azt fogja tapasztalni, hogy érdekesek a blokkosított órák, vagy a összevont és a tantárközi kapcsolatokat érintő összevont tanítási órák, úgyhogy lehet, hogy ilyen színfontokkal haza fog menni, de más visszacsatolás nem. Nagyon fog jelentkezni. Ami esetleg még érdekes lehet, hogy a tantárspecifikus óráknál, a speciális igényű tanulóknál talán jobban fog jelentkezni az eredmény, de mondom, akik ezt becsülettel és szépen csinálták eddig, és akkor ott egyáltalán nem végzik tovább ezt a munkát, még jobban, még újabb módszerekkel, még hatékonyabban. Akik pedig ezeket a területeket elhanyagolták, én nem ismerek ilyen magyar iskolát, de valószínű vannak, ők pedig most rá vannak irányítva arra az útra, hogy bizony tegyenek érte, képezzék magukat, új módszereket vessenek be, és ez a frontális oktatási forma azért már megszűnő félben adja át a helyét a csoportos munkáknak, a kreatív fejlesztéses módszereknek, a tanulók megnyilvánulásának, amikor ők kapnak területet, őket készítessük arra, hogy visszacsatolják azt, amit mi át szeretnénk adni, és velük együtt közösen biztos, hogy hatékonyabban lesz az ismeretátadás, mint ha frontális módon csak elmondjuk és előadunk, és majd várjuk azt, hogy megtanulják és visszaadják, úgyhogy főként ezek, de számos pontban lehetne foglalni, számos anyag született ezekről a reformi követelményrendszerekről, úgyhogy bárki az interneten beleolvashat, prezentációk vannak, anyagok vannak, törvényi hátterezések, leszűrt tartalmak, úgyhogy ezeknek mind után lehet nézni, de ezt így pontokban összefoglalni nem lehet, mert minden iskola más, és ami még fontosabb, hogy minden iskolában más diák jár, tehát ami a legfontosabb követelmény ennek a rendszernek az, hogy alkalmazkodjunk az adott csapathoz, az adott egyénhez, az adott diákhoz, tehát az individuális igényekhez, a csoportos igényekhez, és így leszünk sikeresek.
0: A vonalban továbbra is Masszi János, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Dunaszerdahelyi területi válaszmájának elnöke, a Dunaszerdahelyi Vámbéri Ármin alapiskola igazgatója. Ha egy kicsit most konkrétan a Vámbéri Ármin alapiskolát vesszük alapul, akkor mondjuk mely területen mondhatja, illetve jelenthetik ki azt, hogy igen, mi ezt már alkalmaztuk régóta az iskolában, és jól működik, és egyébként pedig a reformnak most a része, most már papír formájában is. Tehát, hogy mi az, ami most már jó néhány éve működik?
1: Mi nagyon sok elemet ebből becsempésztünk, eleve azok a módszer, a kooperatív módszerek, csoportos, individuális módszerek jelen voltak az oktatásainkon. Ha kellett, blokkosítottunk, sőt az elmúlt években voltak is tantárgyak, ahol ezeket így oldottuk meg. Mindig igazodunk a speciális igényekhez, a speciális nevelés igényű tanulókhoz, rájuk szabott tantervek voltak az elmúlt években is, és ezt a munkát ugyanúgy folytatjuk. Akár az új útmutatók, vagy az új specifikus tanmenetek szerint ugyanúgy fejlesztettük a tehetséges diákjainkat, tehát ez a munka az elmúlt években a Vámbériben hasonlóan folytatódott. Most pedig nevén nevezzük a gyermeket sok esetben, de természetesen mi is tanulunk a nagyon sok képzésből, nagyon sok tartalmi vonatkozású anyagból, amelyet az érintett szakosnak meg kell, hogy ismerjen, át kell, hogy vegyen. De jelen volt iskolánkban az elmúlt években is ez, és a lehető legjobban és a legtöbbet ki szeretnénk hozni belőle a következő években is, és ez egy napra kész és információban pedig napra kész pedagógusra van szükség. Intézményünk számos képzést lehozott az iskolába, saját pedagógusunk számára, a pedagógus szövetségünk pedig úgy szintén járás pedagógusainak több mint 20 képzés volt csak az elmúlt évben jelen, és ezek a képzések általában legalább 50 órásak voltak egyént illetően. Úgyhogy megteszünk mindent arra, hogy annak érdekében, hogy pedagógusaink felkészültek legyenek, és megújult erővel, nagyon sok ismerettel az órából a legtöbbet hozzák ki, és egyénre szabott diákokkal pedig foglalkozzanak.
0: Igen, ha most olyan szülő hallgat bennünket, akinek most kezdi az első osztályt a gyermeke, vagy akár a felső tagozat, az ötödik osztályt, akkor mi az, amit üzenne ezeknek a szülőknek?
1: amilyen intézményt választottak, bizalmat kell adni ennek az intézménynek, és megnyugvással kell az első napoktól járni abba az iskolába, hiszen a felelősséget az adott iskola vállalja. És az én véleményem szerint a legtöbb szlovákia magyar iskola lehetősége szerint mindent megtesz annak érdekében, hogy a legjobb munkát végezze. Úgyhogy a kételyeket és a szkepticizmust azokat félre kell tenni a nyugalomkal, hiszen a nyugalmi háttér biztosítása a gyermekének is sokkal jobb, és az első napok után teljes mértékben megfognak arról győződni, hogy a lehető legjobb helyen vannak. Ezt több évtizedes tapasztalatom is mondatja velem, hiszen nagyon sok aggódó szülőt láttam ötödikbe évfolyamba, hiszen a felső tagozat ugye még a régi rendszerben úgy épült fel, és még jelen pillanatban is úgy épül, most párhuzamosan fognak haladni ezek a reformi követelmények a régi rendszerrel egy ideig. És az első évfolyama ugyanezt az aggodalmat pár esetben láttuk, és jó volt tapasztalni pár nap után, vagy egy hét után azt a megnyugvást, hogy minden rendben, szívesen járnak gyermekeik. És még jó olyat is hallani, akár a második, harmadikos évfolyamosok folyosóján, hogy pénteken megkérdezik, hogy igazgató bácsi, holnap tényleg nem jöttünk már iskolába, akkor valószínű szeretnek is, és ez nem egy-két diák, és nem csak a legügyesebbek szokták, mert az, hogy itt munka van, az egy dolog. De munka mellett vélemény szerint legalább olyan fontos dolog az is, hogy jól érezzék magukat gyermekeink az adott osztályban, az adott intézményen, az adott közösségben, és ha vannak hiányosságok ilyen téren, azokat mi hamarabb próbáljuk kiküszöbölni osztályfőnökök, pedagógusok, pszichológusok segítségével, mert a kellemes és nyugodt légkör megfelelő alapot biztosít a jó munkára, így lehet haladni, így lehet dolgozni, így lehet jól tanulni.
0: Nem maradt más hátra csak az, hogy sikeres tanévkezdést, de nem csak tanévkezdést, hanem sikeres tanévet is kívánjak önöknek, minden kicsinek, nagynak, pedagógusnak és szülőnek egyaránt. És nagyon szépen köszönöm Masszi Jánosnak, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Dunaszerdahelyi területi választmánya elnökének, a Dunaszerdahelyi Vámbéri Ármén alapiskola igazgatójának, hogy összefoglalhattuk a reformot és beszélgethettünk róla. Köszönöm szépen, és sikeres tanévkezdést!
1: Nagyon szépen köszönöm, és minden kollégának úgyszintén sikeres tanévet kívánok, és sok türelmet és jó munkát!

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: 3,3 millió eurós támogatást kap több közép-szlovákiai járás. Új elnököt választanak a hazai oktatási szakszervezetek. Napos időre számíthatunk, ma 27-31, holnap pedig 24-33 fok között alakul a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Kis Balázs vagyok a hírekkel. 3,3 millió euró támogatást hagy jóvá a kormány a gyetvai, a losonci, a breznobányai és a nagyrőcei járás számára, jelentette be a mai kihelyezett kormányülés előtt Krivány községben Robert Fico miniszterelnök. A kabinet a Poján, a Hegyalja, Nógrád, Gömör és a Felső-Garammente szociális és gazdasági problémáival foglalkozott a kihelyezett ülésen. Robert Fico közölte, összesen 33 feladatot kapnak az egyes minisztériumok a térség helyzetének javítása érdekében. Maros Zsilinka főügyész közigazgatási bírósághoz fordul Pavol Gaspar a szlovák információs szolgálat igazgatójával szemben kiszabott büntetés miatt. Zsilinka ezt azután jelentette be, hogy Peter Pellegrini államfő nem adott helyt az ügyész tiltakozásának és nem törölte a szankciót. A főügyész szerint ezzel az államfő nem orvosolta a törvénysértést. Peter Pellegrini hivatala közölte, az elnök tudomásul veszi Maros Zsilinka döntését, ugyanakkor továbbra is fenntart korábbi álláspontját. Új elnököt választ a szlovákiai oktatási és tudományos dolgozók szakszervezete. A tisztségért 7 jelölt indul. A választás a szakszervezet 10. kongresszusán zajlik, amely ma és holnap Pozsonyban ülésezik. A jelenlegi elnök Pavel Ondek már nem pályázik újra a tisztségre. A szakszervezet szerint valamennyi jelölt fenntartotta indulását. Vladislav Kosiniak-Kamis lengyel védelmi miniszter megköszönte Robert Kalinyák szlovák védelmi miniszternek és a szlovák kormánynak, hogy jóváhagyták szlovák katonák részvételét a NATO keleti őrség elnevezésű műveletében. A pozsonyi kormány legfeljebb 101 katona kiküldését engedélyezte, akik elsősorban Lengyelországban és Romániában szolgálnának, a légteret figyelnék, valamint támogatnák a NATO integrált légi és rakétavédelmét. A katonák kiküldését azonban még a parlamentnek is jóvá kell hagynia. A Donald Trump vezette amerikai kormányzat újabb, széleskörű vámokat fontolgat a félvezetőkre és az azokat használó technológiai termékekre, írta a Politico 8 a tárgyalásokat ismerő forrásra hivatkozva. Az új javaslat alapján nem csak a mikrocsipekre, hanem például a laptopokra, játékkonzolokra és adatközponti szerverekre is vámot vetnének ki. A tervezett intézkedés részleteiről és a vámok mértékéről egyelőre nem közöltek információkat. Németországban idén április elejétől augusztus közepéig mintegy 15.800 ember halála hozható összefüggésbe a hőséggel, közölte a Robert Koch intézet. A halálesetek közül körülbelül 9600-at a június végén tapasztalt szélsőséges hőség okozhatott. További 4000 hőséggel összefüggő halálesetet augusztus első két hetében regisztráltak.
0: Időjárás.
1: Országszerte jobbára napos az égbolt, helyenként fátyol felhő is megjelenhet. Az esti órákig 27 és 31 fok közti értékeket mérhetünk. Éjszaka átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. Holnap napközben is többnyire napos, gyengén felhős idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29, nyugaton és a déli ország részben 29 és 33 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Pozsonyban a Récsei Vám csomópontban a főpályaudvar felé haladva útmunkálatok miatt a külső sáv zárva van. A D1-es autópályán Trencsén előtt Pöstjén felül haladva mérnek a rendőrök. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Reklám. Ha komolyan veszi a főzést, a brazil minőség és a Tramontina márka prémium termékei jelentik a tökéletes választást. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban, a Slovnaft töltőállomásokon történő vásárlások és tankolások után, és szerezzen be prémium késeket, evőeszközkészleteket vagy egyéb konyhai eszközöket jelentős kedvezménnyel. Válassza a minőséget, amelyet a profi szakácsok is elismernek. Az akció október 18-áig tart. Részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.

0: egy újabb ismétlés következik a keddi nappaliból. A mikrofonnál Gasparik Maja. Egyre többet érnek az ingatlanok, miközben sokak számára éppen az a kérdés, hogyan tudnának egyáltalán saját otthonhoz jutni. De nem csak azok kerülnek új helyzetbe, akik most vásárolnának. Változik az életünk, kinőjük a lakást, túl nagy lesz a ház, költözünk, vagy éppen eladnánk azt az ingatlant, amelyhez évek, évtizedek emlékei kötnek. Vajon hogyan változott az elmúlt időszakban a szlovákiai ingatlanpiac, és mit tapasztal ebből közvetlenül egy ingatlan közvetítő? Mazács Ádámmal most a számok mögé nézünk, és azt is megnézzük, hogy milyen élethelyzetek miatt cserélnek otthont az emberek, és mennyire nehéz ma belevágni egy ingatlan vásárlásba. Ádám, nagy szeretettel köszöntelek a nappaliban.
1: Köszönöm.
0: Kezdjük azzal, amit szerintem mindenki érez, az ingatlan árakkal. Ha valaki ma bemegy hozzád, hogy lakás vagy házat szeretne vásárolni, akkor mi az, amit tapasztalsz másként, mint mondjuk 2-3 évvel ezelőtt?
1: Valójában a legtöbb, ami változott, szerintem az, hogy mivel újból elindultak növekedésnek az ingatlanárak, így egyre nagyobb hangsúly van azon, hogy felmérjük az ügyfeleknek nem csak az igényeit, hanem a lehetőségeit is. Tehát amíg például pár évvel ezelőtt sokkal könnyebb volt hitelhez jutni, tehát olyan szempontból, hogy a fizetéseik alapján sokkal könnyebben kijöttek a hitelek, most ez sokkal nehezebb. Pozitív egyébként az, hogy egyre többen jönnek be hozzánk, és szeretnének előre tájékozódni. Hát ez pozitívum, viszont mi is tapasztaljuk, hogy egyre nehezebb, főleg a fiataloknak ingatlanhoz jutni.
0: Aha, tehát hogyha jól sejtem és jól értelmezem, akkor nem csak és kizárólag már akkor érkeznek ingatlan közvetítőhöz, amikor már konkrétan tudják, hogy most szeretnénk, hanem mondjuk megpróbálnak egy kicsit előre tervezni, mondjuk nem tudom, hónapokkal, vagy jövő, vagy akár nem tudom, egy-két évet is nézhetünk? Tehát mennyire akarnak előre a jövőbe látni, idézőjelbe mondom.
1: Ez változó, de hál' Istennek pozitív tapasztalat az, hogy most már néhány hónap előre terveznek, tehát egyre többen jönnek akkor, amikor még csak kilátásban van a következő egy-két hónapban. Ez egyébként azért is jó, mert mi előre tudjuk már általában, hogy milyen változások várhatóak akár a hitelek területén, akár az ingatlan piacon, és így mi is tudunk tanácsot adni, hogy mikor érdemes belevágni.
0: Igen, ti, akik ebben a szférában dolgoztok, ezt napi szinten követitek. Igen. Mi az, amit tapasztalsz, hogy az érdeklődők mennyire napra készek ilyen szempontból? Tehát az, aki ingatlant szeretne vásárolni vagy eladni, mennyire érkezik napra kész információkkal ezen a területen?
1: Az ingatlan árakról, vagy az ingatlan kínálattal az internetnek köszönhetően most már szinte ők is, nem mondom, hogy felveszik velünk a versenyt, de elég jól képbe vannak, hiszen most már ők is van, aki napi szinten figyeli az ingatlan kínálatot, viszont ami nekünk előnyünk, hogy mielőtt megkezd el vásárlás, mi fel tudjuk mérni, hogy milyen a hitelképessége, vagy például az, hogy milyen változások jönnek. Tehát most októbertől is jönnek pozitív változások a fiatalok számára 35 éves korig, és ezekkel általában nincsenek még tisztában.
0: Ha már említetted így a változásokat, és örülök, hogy pozitív változással kezdted, milyen változások várhatók mondjuk akkor, ha így konkretizáljuk az előttünk álló időszakban, még ugye a 2026-os évből még van néhány hónap, tehát ezek szerint várhatunk változásokat még idén.
1: Igen, tehát még tavasszal, vagy nyáron bejelentettek egy változást, hogy októbertől a fiataloknak, tehát a 35 éves korig, és az első ingatlan vásárlás esetén most már az önrész nem kell, hogy 20% legyen, hanem 10%-a csökkentette. Fogják csökkenteni a bankok, ami nagy segítség lehet a fiataloknak.
0: Ha a realitást nézzük az egyre magasodó igen. árak mellett, tehát hogy mennyire nehéz volt mondjuk ezt a 20%-ot teljesíteni igen. most, ugyanannyira nehéz ezt a 10%-ot, vagy ez jelent némi könnyebbséget?
1: Ez olyan szempontból jelent könnyebbséget, hogy ugye megnőttek az ingatlanárak, és a 20% ön előteremtése az nagyon sok esetben szinte már lehetetlennek tűnt. Így valójában ezt most lefelezték, tehát mondjuk úgy, hogy amikor ingatlant vásárolnak az ügyfelek, és elkezdnek el spórolni, akkor valójában már félúton tudnak hitelt kérvényezni, tehát sokkal előbb tudnak ingatlanhoz jutni.
0: A felgyorsult világunkban most, amiben élünk, napról napra történnek változások. Nem tudom, hogy ami az ingatlan piacot illeti, ott is ennyire érvényben van az, hogy napról napra történhetnek változások, hiszen egy építkezés során is most azt tapasztalhatjuk, hogy napról napra változnak akár az alapanyag árak is.
1: Igen, előfordulhat, hogy történnek változások, és általában ez nagyon meg is nehezíti. Például, amit említettél az ingatlanoknál, a alapanyagár változások, ugye. Tehát ez a kiszámíthatóságot is nagyon befolyásolja. Tehát egy, hogy maguk, akik maguk építkeznek is, tehát a tervezés nagyon megnehezíti nekik, vagy éppen azok, akik építik az ingatlanokat eladása, nekik is nagyon megnehezíti a tervezést, hogy akkor mégis hogyan állzák be az ingatlan, hiszen ugye az lenne, sokkal jobb lenne, hogyha tudnák nagyjából azért, hogy ha most elkezdünk építkezni, hogy az egy olyan 2 éves folyamat legalább, hogy azért hova is fogunk kijönni. És ami a legnagyobb baj szerintem, hogy nem pozitív irányba fejlődnek. Tehát azért, ha lemennek a ingatlan, a építőanyagárak, annak mindenki jönne, de nagyon sokszor az van, hogy megugornak egyes alapanyagárak.
0: És ugye egyáltalán nem könnyű a döntést meghozni, mert hogy jó esetben vagy hosszú távra tervezi valaki az ingatlan vásárlást, hanem egy életre akár, viszont mennyire jellemző az, hogy mondjuk ha találkoznak egy jó ajánlattal, akkor viszont nincs csak idő arra, hogy hezitáljanak, tehát mennyire kell gyorsan lecsapni mondjuk a jó ajánlatra, és ugye ez is kérdés, hogy mi számít ma jó ajánlatnak az ingatlan piacon.
1: Hát, hogy mi számít jó ajánlatnak, azt szoktam mondani, hogy ez általában élethelyzet függő, tehát azért is vagyunk mi könnyű helyzetben, mert ugye mi csak azokkal kell foglalkozni, akik ingatlant akarnak vásárolni, vagy akik szeretnének eladni. Most, mint ingatlan vásárló szempontjából, a jó ajánlat, azt szoktam mondani, első az, hogy megfeleljen nekünk az az ingatlan, tehát nem is az ára kezdeném, hanem azzal, hogy olyan lokációban van-e, és olyan paraméter rendelkezik-e, tehát megfelelő szobaszám, megfelelő felújítottságú az az ingatlan, és persze tényleg olyan helyen legyen, ami nekünk megfelelő. Ez valakinek ugye Pozsony jobban megfelel, mert ott van a munkahelye, de van, akinek könnyebb az ingázás is.
0: Nehéz kompromisszumokat kötni?
1: Szerintem a kompromisszum mindig nehéz egy ilyen döntésnél, ugye, mert ez nem olyan, hogy ha ma rosszul döntök, akkor az kihat évekre, tehát nem olyan könnyű lecserélni egy ingatlant. Ezért nehéz kompromisszumot kötni. Mi azt látjuk, hogy az első, ami a legfontosabb, és abban nem nagyon kötnek kompromisszumot az emberek, az a lokáció, tehát hogy mégis hol helyezkedik el az az ingatlan. Ezen kívül pedig, amiben viszont talán könnyebben kötnek kompromisszumot, az a ingatlan állapota. Tehát ha nincs is mindenféle, például felújítva, hogy most nem új építésűekről beszélünk, akkor könnyebben engednek bizonyos standardokból az emberek, mert azt idővel még lehet korrigálni.
0: Mi az, amit most jobban keresnek? Tehát mit mutat a piac? Miközben azt láthatjuk, hogy szinte a földből nőnek ki az új építésű házak. Mennyire tudják felvenni a versenyt a nem új építésűekkel?
1: Mi azt látjuk, hogy igen, nagy kereslet van egyébként most mindkettő részére. Tehát mind a panellakások, vagy mind az új építésűek felé. Igen, tényleg gyors ütemben épülnek az ingatlanok, viszont azt látjuk, hogy már nincs akkora túl kínálat, mint volt az elmúlt 1-2 évben. Tehát például, ha a lakáspiacot nézzük, tehát kimondottan a lakásokat, akkor nincs már olyan sok új építésű, mint volt pár évvel ezelőtt. Tehát azokból eladódott, viszont nem győztek még annyi újat építeni, tehát kisebb a választék belőlük. Ezokból viszont nagyon sokan a panellakások felé tolódnak el, mert aki meg gyorsan akar vásárolni, nincs ideje megvárni például az, hogy majd 1 év múlva elkészüljön egy ingatlan.
0: Vendégem a Nappaliban továbbra is Mazárcs Ádám ingatlan közvetítő. A friss adatok szerint 2026 első negyedévében Szlovákiában éves szinten több mint 14%-kal emelkedtek a lakó ingatlanárak. Te ezt a saját munkád során ennyire erősen érzékeled? Tehát, hogy ez mennyire fedi a gyakorlati tapasztalatot?
1: Mi is érzékeljük, hogy igen, megugrottak az árak, és azt szoktam mondani, ezzel nem is lenne gond, ha a fizetések is ugyanilyen mérte vagy nagyobb mértékben növekedtek volna. Tehát az a tapasztalatunk, hogy maga az ingatlanhoz jutás nehezedett meg ezáltal.
0: Igen, tehát nem tudom, mennyire tudunk egy áttekintést nyújtani, hogy Pozsony környékén, most két távolabbi részt veszek, tehát Pozsony és Kassa környékén mondjuk mennyiben tér el a helyzet vajon, tehát hogy ilyen szempontból mennyire van nehéz vagy könnyű helyzetben az, aki a fővároshoz közel lakik, vagy aki az ország keleti vagy akár délkeleti részén él. Hát a középrégióról nem is beszéltem, igen.
1: Igen. Pozsony az mindig gyorsabban fejlődik az összes régióhoz képest, tehát ez azt jelenti, hogy ott sokkal gyorsabban dágulna, sőt, amikor pár éve visszaesések voltak egyes piacokon, Pozsony még akkor is tartotta magát, tehát ott nem tapasztaltunk visszaeséseket, és onnét kezdtek ugye újból nőni. A többi régióban lassabban nőnek az ingatlan árak, tehát ez egy kicsit segítheti a távolabbi régió. Csak amit mondtam, hogy a lokáció viszont az elsődleges szempont a vevőknél, tehát hiába nő lassabban Közép-Szlovákiában vagy Kassán az ingatlan ár, ha a munkahelyünk például Pozsonyban van, vagy annak környékén.
0: Mi miatt szeretnének új ingatlant vásárolni általában az érdeklődők vagy a vevők? Szükségszerű, vagy pedig ez ma már egyfajta komfort is, hogy könnyebben cseréljük le az otthonunkat?
1: Én azt látom, hogy a vevőket nagyjából két fele tudnánk osztani. Van, akiknél szükségszerű, tehát olyan szempontból, hogy ugye mindenkinek van egy életciklus, tehát a megszületésünktől fogva, amikor elérjük a felnőtt kort, mindenki szeretne külön költözni. Az most vagy egy albérletbe, vagy saját ingatlanba, tehát mindenkinek élethelyzettől, meg a anyagiak függvényében. Eleinte elég akár egy kisebb lakás is, tehát amíg egyedül vagyunk, vagy egy pár költözik külön, addig elég akár egy szobás lakás is, maximum kettő. Utána, ahogy jönnek a gyerekek, saját példából kiindulva, nálunk is amikor egy szobásban laktunk, tökéletesen elfértünk, amikor jött a első lányunk, akkor akárhogy néztem, a bölcső nem fért volna el a szobában, így kénytelenek voltunk egy nagyobb lakásba költözni. Utána, aki még a lakásból esetleg tovább tud költözni, szeretne családi házat, ugye, hiszen a gyerekeknek legyen. Utána, amikor ezek a gyerekek is felnőnek, akkor idősek szembesülnek azzal, hogy túl nagy lett a ház, tehát mivel a gyerekek kiköltöztek, oké, hogy unokák itt ott eljönnek, de és főleg akkor, amikor nagyisten haláleset történik a családban, tehát akkor ugye egyedül maradnak és már gond a házat fenntartani, olyankor választnak általában kisebb lakást.
0: Ugye, tehát, hogy itt is láthatunk egy nagy változást az elmúlt évtizedekhez képest, hogy lehet, hogyha már akár egy nagyszülő időskorában egyedül is marad, de hogy akkor is, hogy ragaszkodott, hogy sokkal jobban ragaszkodtunk mondjuk évtizedekkel ezelőtt az ilyen mértékű értékeinkhez, mint mondjuk manapság, tehát, hogy rugalmasabbak vagyunk, hogyha eladásról és vételről van szó, kevésbé vagyunk ragaszkodóak?
1: Én azt veszem észre, hogy igen. Tehát, hogy kevésbé ragaszkodóak, egyik szerintem, hogy kevésbé ragaszkodóak vagyunk, a másik, hogy az élethelyzetek hozzák. Tehát, hogy mivel ugye a nyugdíjasoknak sokszor egyedül kell a nyugdíjból fenntartani egy olyan ingatlant, ami valójában egy családra van tervezve, ahol akár két alkalmazott vagy dolgozó ember is van. Tehát van, akit a kényszer vissza, valakit pedig az, hogy igen, nem ragaszkodnak most már annyi az ingatlan. Meg azt vettem észre, hogy az idősebbek is egyre könnyebben elfogadják azt, hogy nem biztos, hogy annyival kevésbé komfortosabb egy lakás, mint egy családi ház, főleg amikor meg idősebbek, ugye, tehát már nem bírnak annyi dolgozni.
0: És nagyon érdekes azt látni, hogy nem vészel, csak átalakul, tehát hogy ilyen esetben is láthatjuk azt, hogyha mondjuk valakinek például már nagy egy ház, és akkor továbbadja mondjuk egy olyan családnak, ahol még szükség van arra a nagy térre. Tehát, hogy ilyen szempontból nem látunk ilyen romokban álló épületeket, mert hogy körforgásban maradnak tulajdonképpen mondjuk a régebbi építésű ingatlanok is.
1: Igen.
0: És mi a vonzóbb ma? Egy régi építésűt felújítani, vagy pedig az új építésűben gondolkodni. Most, ha csak észben tartom a közösségi médiában akár a trendeket, hogy mennyi olyan videóval találkozunk, amikor szinte már-már ilyen romokban álló régi építésű házakat újítanak fel, állnak neki teljes renovációnak. Tehát, hogy ez mondjuk anyagilag mennyire, vagy mennyivel nagyobb kihívás, ezzel mennyire kell számolni mondjuk egy régi építésű ingatlan megvásárlásánál? Vagy ez inkább lehetőség?
1: Ami érdemes számításba venni. Ugye egy új építésnél tudjuk, hogy mennyit vásároljuk meg, esetleg még mennyit be kell azt beendezni, vagy befejezni. Egy idősebb ingatlannál sajnos nehezebb kiszámítani, mert jöhetnek nem várt költségek, tehát ott nem látunk bele a falakba. Másik oldalon, amit tapasztaltunk, hogy hál' Istennek a életvitel annyira sokat nem változott. Tehát az idősebb ingatlanok is megfelelnek a mai standardoknak felújítás után. Tehát, hogy most már nem az van, hogy megnézzük például a régebbi 100 éves házakat, vagy 89 éves, azok nagyon sokszor már nem felelnek meg a mai életvitelünknek. Viszont a 70-es, 80-as években épültek, egy felújítás után, tehát egy korszerűsítés után még mindig megfelelnek annak az életvitelnek, amit egy mostani ember visz.
2: Tehát ugyanúgy élhető.
1: Igen.
2: Ma is, mondjuk egy több évtizeddel ezelőtt épült ház. Vendégem továbbra is Mazács Ádám, ingatlan közvetítő. Ugye említetted, hogy várható októberben pozitív változás, igen, majd egyébként kíváncsi vagyok a negatív hozadékára is, vagy a negatív változásokra is, ha lesz ilyen. Tehát a fiatalok számára pozitívum, hogy az a bizonyos 20%, 10%-ra igen, csökkent ingatlan vásárlásnál, tehát ami az önrészt illeti. Igen. Mennyire nehéz ma egy pályakezdőnek? Egy pályakezdő ma mennyire gondolhat arra, hogy akár legyen saját ingatlanja, vagy akár külön költözhessen? Ez mennyire a mai korunknak a nagy kihívása és kérdése szerinted?
1: Én azt látom, hogy még mindig nagy kihívás, és mindig nagy kihívás is volt, tehát hogy azért a régebbi generációknak se volt könnyű, és szerintem ez mindig kihívás is fog maradni, sajnos.
2: Akkor úgy tenném fel a kérdést, hogy mondjuk miben más kihívás ma egy, akár egy pályakezdőnek, egy fiatalnak, akár egyedülállóként külön költözni, mint mondjuk, nem tudom, néhány évtizeddel ezelőtt?
1: Annyiból talán nehezebb, hogy ugye az ingatlan árak sokkal magasabbak. És a másik, hogy a hitelkamatok sincsenek már ott, ami mint 22 előtt, vagy akár 22-ig. Tehát magasabb ingatlan árak, magasabb kamatszintekkel, és ezt egyre nehezebb összegyűjteni. Viszont amit kérdezte, hogy mennyire számíthat, vagy mennyi, én mindig azt szoktam tanácsolni, hogy aki tudja, az mindenki számoljon, és próbálja meg megvenni minél előbb az első ingatlanát. Mert egyenlően azt látjuk, hogy az ingatlanok mindig is növekedni fognak, és az a jó, ha valaki minél előbb a saját ingatlanba tud költözni, hiszen amikor majd nagyobba kell költöznie, tehát a élethelyzet úgy hozza, tehát talál egy párt, vagy gyereke születik, akkor ő már jelen van az ingatlan piacon, és nyertese tud lenni annak az ingatlan ár növekedésnek. Míg az, aki nem kell be ugye időbe az ingatlan piaca, annak egyre nehezebb lesz majd a nagyobb ingatlan is összegyűjteni az önerőt.
2: Ugye ez is nagy kérdés, hogy ugye mit jelent a minél hamarabb, minél korábban, most ha veszünk egy átlag egyetemistát, aki mondjuk 25 éves korában befejezi az egyetemet, még nincs munkatapasztalata, még nincs ott, nem tartott, hogy legyen egy stabil munkája, tehát hogy ő ne is számoljon azzal, hogy rövid időn belül mondjuk bekerülhet az ingatlan piacra, vagy ha bekerülhet, akkor milyen feltételekkel vajon?
1: Hát így mondom, amennyiben nincs stabil munkája, tehát vagy nincs megfelelő kereset, azt szoktam, akkor legjobb, hogyha ha megteheti, akkor szülőknél, majd a szülőknél, és megpróbál minél előbb stabil munkát találni, mivel ugye a bankok is csak akkor hajlandóak őt hitelezni, ha van egy stabil munkája. Ezen kívül pedig azt szoktam, hogy a legkönnyebb spórolni mindig akkor, addig, amíg otthon lakunk, amíg ebben megteheti. Úgyhogy, tehát, és kihasználni ezt a helyzetet, hogy minél több be tudjon megspórolni, és utána az a 10%-a belépni. Akár egy szobás vagy két szobás lakással is.
2: Mi az, ami a legnagyobb, hát nem is tudom, hiba faktor, vagy ahol a legkönnyebb akadályba ütközni, hiszen álmodni lehet nagyon nagyot, és szerintem nagyon sokan vágynak saját otthonra, de hol van a legnagyobb, vagy a leggyakoribb buktató, amivel te találkozol a praxisod során, amiben az emberek így ütköznek?
1: Főleg a fiatalabb generációnál látom, de akár idősebbeknél is az, hogy amikor már beszéltünk, hogy ugye vannak újépítésűek, meg használt ingatlanok is, egyértelmű, hogy mindenkinek a szíve vágy, vagy a legtöbbnek az egy újépítésű, persze tudom, hogy vannak kivételek, ez ugyanúgy, mint az autóvásárlásnál, és mindenki egy szalomból kihozott új luxus autót szeretne, viszont a középkategóriás autók is el tudnak minket vinni A pontból B-be, és tökéletesen megfelel. Ugye ez igaz az ingatlanoknál is, hogy tudom, hogy egy újépítésű ház fejlődő környéken lenne mindenkinek a vágya, de egyébként egy felújítandó ház vagy lakás is megfelelhet ugyanannak a célnak. Igen, idővel kell elkölteni, és kicsinyenként fel kell újítani, de legalább az embernek már van hol laknia.
2: Mennyire igaz, ha most egy kicsit a tévhitek Persze. irányába megyünk, hogy mondjuk egy városban drágább az ingatlan, mint Igen. mondjuk egy, hát biztos, hogy vannak városkörnyéki, idézőjelben mondom, felkapott falvak, ahol mondjuk ugyanolyan magasak már az árak, mint egy városban. Tehát, hogy mennyire igaz az ma még, hogy egy városban drágább lakást vásárolni, ingatlant vásárolni, mint mondjuk egy faluban?
1: A lakásoknál még igaz, hogy a városban drágábbak, a családi házaknál pedig ez nagyon város specifikus, de a közvetlen legközelebbi falvakban akár szinte el is érheti a városi ingatlanoknak az értékét. Tehát, hogy ott már nem muszáj, hogy nagyon nagy különbség legyen.
2: Ez minek köszönhető, hogy újra szeretnénk természetközelibb életet élni, vagy jött egy ilyen tendencia, hogy a nagyváros zajától szeretnének minél többen távolabb kerülni, tehát, hogy beszélhetünk ilyen jellegű trendekről? Vagy ez minek köszönhető?
1: Van egy ilyen is, hogy igen, hogy eljöttünk arra, hogy ha kiköltözünk a legközelebbi falvakba is, most már, ha veszünk egy közepes, akár Dunaszerdejt is, tehát nem kell nagyvárosokba gondolkodni. Igazából az, hogy Dunaszerdej szélén lakunk, vagy a legközelebbi faluban ugyanannyi autó. Tehát egy, hogy kell autó, mert már olyan távolságokról beszélünk.
2: Mert hogy mobilisabbak is lettünk,
1: ugye. És onnét már szinte mindegy, hogy a faluból jövök be, vagy a város széléről, hogyha bármit el szeretnék intézni a városban. Ez az egyik oka. A másik az, hogy azt látjuk, hogy maguk a falun az ingatlanok egy időben olcsóbbak voltak. Ez köszönhető a város és falufejlesztési politikáknak is, hogy például a fejlesztési illetékek falun olcsóbbak szoktak lenni. Ezért alacsonyabb volt az ingatlanár, viszont annyira megnőtt a kereslet, hogy ez meg felhúzta ugye az ingatlanárakat.
2: Nem tudom, mennyire lehet előre látni, hogy mit tartogat számunkra az ingatlan piac a közeljövőt illetően, mennyire tudtok ingatlan közvetítők előre látni, hogy mi várható majd, akár 2026 végén, 2027-ben?
1: Mi minden esetre, amit tudunk, hogy ha nem jön valamilyen nagy negatív változás, ami volt a elmúlt mondjuk, hogy 5-10 évben nem is kevés.
2: Igen.
1: Tehát, hogyha egy ilyen nagy hordájú negatív esemény nem jön, akkor az ingatlan ár növekedés az szinte biztos. Tehát, hogy az sajnos nem fog megállni. Meg főleg emiatt is, hogy ugye fiataloknak kedvezőbb lesz az ingatlan vásárlás. Ez tovább tolhassa felfelé az ingatlan árakat is. A másik, ami még felfele tolja az árakat, ami az idősebb generációt illeti, hogy most már az idősebb generáció nagyon sok, az, aki viszont ingatlanba fekteti a pénzét, amennyiben megengedheti.
2: Ugye említettük a pozitív hozadékot, tehát októbertől lép érvénybe. Van esetleg negatívum, ami kifejezetten negatívumként éri azokat, akik az ingatlan piacon mozognak, akár eladóként, vevőként?
1: Én bízom benne, hogy a saját ingatlan vásárlókat ez segíteni fogja. Persze ezt majd a statisztikák mutassák meg. Ami negatívum, az talán az ingatlan befektetőknek negatívum, hogy ezáltal ők kicsit hátányba kerülnek a fiatalabb generációval szembe, viszont szerintem ez egészséges is a gazdasága nézve, hogy mert sajnos ezeket a árnövekedést az is okozta, hogy nagyon sok ingatlant vásárolt meg befektetési céllal, és a fiatalok kiszorultak ez miatt a ingatlan piacon.
2: Hogyha valaki ingatlan szeretne vásárolni, és vagy akár eladni is, és ingatlan közvetítő segítségét is igényli, mi az, amit szoktál tanácsolni? Mi az, amit érdemes megnézni? Mennyire fontos az első benyomás? Ugye manapság akár a mesterséges intelligenciának, a fejlett technológiának köszönhetően bebarangolhatjuk már online is, mondjuk a nekünk tetsző ingatlant házat, de ugye nagyon fontos fontos az, hogy személyesen is bebarangoljuk. Mi az, amit ilyenkor javasolni szoktál, mielőtt mondjuk valaki meghozza a végső döntést?
1: Tehát azt szoktam mondani, miután már tudjuk, hogy mi az, ameddig nyújtózkodhatunk, utána, ha kiválasztottuk az ingatlan, érdemes egyszer körbe járni, és olyankor azt szoktam mondani, hogy első benyomás a legfontosabb. Tehát ha jól érezzük magunkat abban ingatlanban, akkor érdemes tovább menni, ha nem éreztük jól magunkat, vagy valami nem tetszett, akkor érdemes esetleg elvetni azokat az ingatlanokat. Viszont amit mindig tanácsolok a ügyfeleimnek, egy dolog az első benyomás, tehát az nagyon jó, hogy kiszűrjük azt, hogy melyik ingatlanok jöhetnek nekünk szóba. Viszont érdemes még egyszer egy szemlét kérni az ingatlanra, ahol már technikai paramétereit is átnézzük. Tehát és ott már tüzetesebben átvizsgáljuk.
2: Te, aki nap mint nap találkozol adással, vétellel, olyanokkal, akik szeretnék álomotthonhoz jutni, vagy akár eladni, mi az a legfontosabb lépés, amit szerinted elengedhetetlen meglépni ahhoz, hogy valaki jól működjön ezen az ingatlan piacon, akár 2026-ban?
1: Szerintem egyik legfontosabb, hogy azt szoktam mondani, hogy a kockás füzet, de most már ugye tudom Excel táblázatot, hogy először is írjuk össze, hogy mi az, amire mit szeretnénk, tehát tudjuk hideg fejjel átgondolni azt, hogy mik azok a prioritások, ami nekünk fontos például egy ingatlan vásárlásnál, és ha ezek megvannak, és ugyanígy egy ingatlannál is, hogy akár tudjuk összeírni, hogy elmondani, hogy mik a negatív és pozitívunk, miután megnéztünk egy ingatlan. Ezen kívül, mert egy dolog ugye érzelem alapján dönteni, a másik viszont, hogy azért fontosak a tények is. A másik, amit tanácsolni szoktam, hogy mindenképp kérjek is szakember segítségét, mivel mai világban annyit bonyolódtak ugye a maguk a hitelfelvételek, vagy maga az ingatlan vásárlás menete, így én mindig azt szoktam mondani, hogy a legjobb azért egy szakember véleményét is kikérni.
2: Ádám, én nagyon szépen köszönöm, hogy megnézhettük azt, hogy mi most a helyzet az ingatlan piacon, mi várható, és hát jó hír az, hogy a fiatalok számára jön egy kis pozitívum, és köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Mazács Ádám ingatlan közvetítő volt a Nappaliban a vendégem.
1: Köszönöm a lehetőséget.

0: Balázs!
1: Tőzsér Árpád, a barát és költőtárs mondta egykor, hogy Koncsol Lászlót nem csak tágas és mély klasszikus műveltsége tette humanistává, hanem lényéből sugárzó, életviteléből áradó embersége is. Róla szólt a meg nem élt 90. születésnapja alkalmából készült visszaemlékező műsorunk. Ennek ismétlését hallgathatják meg a Szalagtárban szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap pedig a 9 órai híreket követően. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Előzetes letartóztatásba került a kelet-szlovákiai dróngyár elleni támadásra készülő két külföldi személy. Meghalt a háborús bűnök miatt életfogytiglanra ítélt Ratko Mladic. Marad a napos idő, ma még 27-31, holnap pedig 24-33 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Kis Balázs vagyok a hírekkel. Az Eperjesi járásbíróság ma döntött arról, hogy letartóztatásban marad az a két külföldi állampolgár, akiket különösen súlyos közveszélyokozás büntettének előkészítésével gyanúsítanak, tájékoztatott Ivana Petrufová, a kerületi bíróság szóvivője. A rendőrség tájékoztatása szerint a két férfi egy drónokat gyártó kelet-szlovákiai üzemet akart felgyújtani. Peter Pellegrini köztársasági elnök felszólította a kormányt, hogy a következő ülésén, esetleg az ország biztonsági tanácsának rendkívüli ülésén foglalkozzon a kelet-szlovákiai üzem ellen tervezett, végül meghiúsított támadás ügyével. Arra is felszólította a kabinetet, hogy foglalkozzon az esetleges további támadások megelőzésével. Olyan intézkedések elfogadását kéri, amelyek nem csak a vállalatokat, hanem elsősorban a lakosságot is megnyugtatják afelől, hogy a biztonsági szervek és a titkosszolgálatok képesek megakadályozni a további lehetséges támadásokat. 84 éves korában a hágai börtönkórházban meghalt Ratko Mladic, volt boszniai szerb katonai vezető. Mladic életfogytiglani büntetését töltötte a boszniai háború idején elkövetett népirtás és háborús bűncselekmények miatt. A volt jugoszláviai nemzetközi törvényszék 2017-ben ítélte el. Mladicot 2011-ben fogták el Szerbiában, miután 16 éven át bujkált. Fia idén áprilisban arról számolt be, hogy apja agyvérzést kapott és állapota fokozatosan romlott. Legkevesebb 353 ember vesztette életét a pusztító nepáli áradásban, közölte a helyi rendőrség. A mentőcsapatok továbbra is több száz eltűnt ember után kutatnak, köztük több mint 30 ország állampolgárai után. A villámáradás szerdán sújtotta a Nepál és Tibet határvidékén fekvő himalájai térséget. Az ukrán és az orosz delegáció közötti újabb tárgyalásokra szeptemberben kerülhet sor, és azokon amerikai képviselők is részt vehetnek, közölte Kirilo Budanov, az ukrán elnöki iroda vezetője ma az Interfax Ukrajna hírügynökség szerint. Budanov azt mondta, hogy Ukrajna a tárgyalások újraélesztésére törekszik, és a jövő hónapban további fejlemények várhatók. A közegészségügyi hivatal a tavainál több szalmonellózisos és kampilobakteriózisos megbetegedést regisztrál idén. Eva Frey, a hivatal járványügyi szakértője szerint ezek a bakteriális eredetű gyomorbérrendszeri fertőzések jellemzően a nyári időszakban fordulnak elő gyakrabban. Júliusban 409 szalmonellás megbetegedést jelentettek, míg tavaly ugyanebben a hónapban 332 esetet. Idén a legtöbb, 105 megbetegedést az Eperjesi kerületben regisztrálták.
0: Időjárás.
1: Országszerte jobbára napos az égbolt, helyenként fátyolfelhő is megjelenhet. Az esti órákig 27 és 31 fok közti értékeket mérhetünk. Éjszaka átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. Holnap napközben is többnyire napos, gyengén felhős idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29, nyugaton és a déli ország részben 29 és 33 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Mindenhol tartsák be a megengedett maximális sebességet, de különösen legyenek elővigyázatosak Bős előtt Nyékvárkony felől, Csáb mellett Nagykürtös felé, valamint Krasznahorkaváraján Rozsnyó irányából. Ezeken a helyeken ugyanis radar méri a sebességet. Balesetmentes utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
2: Ez a Bagoly mondja, a Fórum Kisebbségkutató Intézet tudományos podcastja. Egy podcast. podcast, amelyben felvidéki magyar tudósok beszélnek kutatásaikról, eredményeikről, könyveikről, közérthetően és érdekesen. Egy műsor, amelyből kiderül, hogy mivel is foglalkoznak a szlovákiai magyar történészek, etnológusok, szociológusok, irodalmárok s más tudományágak képviselői. Bagoly mondja.
0: A műsort a Fórum Kisebbségkutató Intézet jóvoltából sugározza a Pátria Rádió.
3: Köszöntöm a Fórum Kisebbségkutató Intézet podcast stúdiójában Simon Szabolcs nyelvészt, a Komáromi Selye János Egyetem oktatóját. Beszélgetésünk témája Dél-Szlovákia kétnyelvűsége lesz, tehát az, hogy az itt élő magyarok identitásához hozzátartozik-e az anyanyelv, ennek ismerete és használata, illetve a nyelvjárások identitás megőrző szerepe. Kezdjük talán az identitás kérdésével. A szlovákiai magyarok körében végzett szociológiai felmérésekben gyakran előbukkan az a jelenség, hogy a megkérdezettek közül sok személy nemzetisége már nem magyar, de az anyanyelve még az. Itt talán lélektani okok játszanak közre, hogy mégiscsak a kérdésben ott van, hogy az anyámnak a nyelve. Ön mit tapasztal, hogyha ilyen kutatásokat lát vagy hall?
4: Igen, valóban nagyon érdekes ez a kérdés. Több szociológus szakember föltárta ezt a tényt, hogy a szlovákiai magyarok anyanyelve az tehát nagyobb arányú, mint a szlovákiai magyarok nemzetisége, tehát különbség van e között a két tényező között, nem fedik egymást. 1970 körül ez a különbség, az anyanyelv és a nemzetiség megvallásának az aránya úgy nézett ki, hogy körülbelül a szlovákiai magyarok 8,5%-a kának több volt, tehát több volt a magyar anyanyelvű, mint a magyar nemzetiségű. Mára ez 9,5% a szociológusok véleményei alapján.
3: Tehát nőtt ez az arány.
4: Igen, ez a különbség, ez az olló fokozatosan nyílik szét, és ugyanakkor erre a tényre a saját kutatásaim is fényderítettek. Nagyon érdekes volt követni azt, hogy hogyan igazolódik ez például Komárom esetében, Érsekújvár esetében. Tehát kimutatható az, hogy a saját mintavételemmel, a saját kutatásaimmal szintén igazolható, hogy ez a különbség nagyobb, mint 6%-os. Ugyanakkor meg kell jegyeznem, hogy az a minta, amellyel én dolgoztam, az nem tekinthető reprezentatívnak, ugyanakkor egybecseng ezzel az adattal. Érdekes megjegyzés, illetve érdekes vélekedése van Gyurgyik Lászlónak a kérdésről. Azt mondja, hogy ez tulajdonképpen nem csak Szlovákiában érvényes, hanem általában a régióban, hogy a nemzeti kisebbség esetében az anyanyelv megvallása az erőteljesebb, tehát több a magát adott anyanyelvűnek tekintő, mint nemzetiségűnek tekintő, és minél drámaibb ez a különbség, annál kevésbé tekinthető szilárdnak a nemzeti identitása egy-egy kisebbségnek. Ellenkezőleg minél kisebb ez a különbség, annál inkább konzisztensebben vallják magukat adott nemzetiségűnek a beszélő közösség tagjai.
3: Ezt a jelenséget tehát ismerik a nyelvészek, ismerik a demográfusok, de vajon pszichológusoknak is nem kellene ezzel a jelenséggel foglalkozniuk? Mert ugye tény, hogy a nyelvhasználatot sok tényező befolyásolja a mindennapi életben. Tehát a lakóhely, hogy az ember egy faluban lakik, kisvárosban vagy nagyvárosban, és hogy ott a lakosság többségének ugye milyen az anyanyelve, aztán a munkahely befolyásolja. Tehát, hogy az ember például tanár egy magyar iskolában, ahol egyértelműen a magyar nyelven, magyar nyelvet használja, vagy pedig hivatalnak mondjuk egy szlovák hivatalban. Aztán a család. Ugye a család összetétele, hogy egy nemzetiségű, vagy pedig több nemzetiségű a család. És az iskola, tehát az alapiskola, a középiskola, illetve már aztán az egyetem. Tehát ezek a tényezők, ezek nagyon színessé vagy tarkává teszik ezt a képet.
4: Valóban így van, hogy ezek nagyon érdekes kérdések, és hogyha a lélektani egyéni, az adatközlő, vagy a beszélő egyéni életére vonatkozó vonatkozó kérdéseket vesszük, akkor én ezek közül azt emelném ki elsősorban, hogy nagyon jó lenne, hogyha propagandával, hogyha ismeretterjesztő előadásokkal, egyéb felvilágosító célú programokkal a kisebbség, konkrétan a magyar kisebbség tudatára adnák a szakemberek azt, hogy nagyon nagy érték a kisebbségi nyelv megtartása, és hogy célszerű a kisebbségi nyelvet megőrizni, tovább hagyományozni. A kisebbségi nyelv is egy sajátos kultúra, és a kisebbségi nyelv megtartása is egy kultúra megtartását jelenti. És hát számtalan fölmérés szól arról is, hogy nem jelent igazából hátrányt az érvényesülés tekintetében az, ha valaki megőrzi a saját kisebbségi anyanyelvét, és hogyha azon művelődik, és hogyha azt hagyományozza tovább. Tehát valóban így van ez, hogy sok tényező befolyásolja, ugyanakkor nagy-nagy érték egy-egy kisebbségi nyelv is.
3: Csak hogy ehhez kell egy ilyen társadalmi hangulat is, ugye nem akarok elmenni a politika felé, de azért nagy mértékben a kisebbség identitás tudata attól is függ, és ehhez kapcsolódik természetesen a nyelvhasználat, illetve a nyelv megőrzése, hogy milyen a politikai légkör. Tehát, hogy toleráns-e, vagy pedig nagyon erős például a nyomás a kisebbségekre. Mert ez egy nagyon komoly lélektani tényező is, azt hiszem.
4: Valóban így van. Ez is nagyon fontos, hogy milyen a politikai légkör. Ugye egy dolog az, hogy mi történik a felsőszintű politikában, és milyen folyamatok zajlanak le éppen. A másik dolog az, hogy milyen a közhangulat, hogy vélekednek a hétköznapi beszélők, hogy vélekednek a hétköznapi dolgokat végző emberek ezekről a kérdésekről, tehát mennyire toleránsak a többségi nemzet tagjai a kisebbségi nemzet tagjaival, illetve a kisebbségi nyelvhasználattal. A kérdőíves felmérésben, amelyet lefolytattam, ebben is vannak adatok, és hát általánosságban azt lehet mondani, hogy azok az emberek, akik szlovák kérdőívet töltöttek ki, illetve szlovák identitásúnak és szlovák anyanyelvűnek vallották magukat, azok eléggé toleránsak a magyar kisebbségi nyelvhasználattal kapcsolatban, és elismerik azt, hogy ez tulajdonképpen érték. Ugyanakkor egy másik kérdésben adott válaszaik alapján azt is nyilvánvalóvá teszik, hogy kell, hogy elsajátítsa a szlovák köztársaság állampolgára az államnyelvet. Ebben szigorúbbak, mint a magyar adatközlők. Magyar adatközlőktől is vannak adatok. Természetesen a magyar kisebbség tagjai ezekben a kérdésekben nem annyira szigorúak, nem annyira tekintik lényegesnek az államnyelvnek, főleg a tökéletes elsajátítását.
3: És akkor itt jutunk el az úgynevezett többnyelvűség kérdéséhez, ugye, hogy a nyelvész szerint el lehet-e sajátítani az anyanyelven kívül például az anyanyelvet is, illetve az államnyelvet egy magas szinten?
5: A Bagoly Mondja című műsort hallgatják. Simon Szabolcs nyelvészt, a Seje János Egyetem docensét Nagy Ildikó kérdezi.
3: Tehát ez a kulturáltságtól függ-e, hogy ki milyen szinten beszéli a saját anyanyelvét, most beszéljünk a köznyelvről mondjuk, és hogy egy ugyanilyen szinten elsajátíthatja például a szlovákot az államnyelvet.
4: Igen, én azt gondolom, hogy igen, elsajátítható az államnyelv, erre nézve is vannak különféle kutatások, ugyanakkor kicsit paradox a helyzet, hogy egy nagyon jó minőségű anyanyelvi képzés igen pozitívan tudja befolyásolni az államnyelv elsajátításának a szintjét is. Ugyanakkor a szlovákiai magyar beszélőközösség az nem egy homogén csoport, hanem ugye vannak olyan területek, ahol az államnyelv elsajátítása nem okoz problémát a nagyobb városok közelében, ugyanakkor mondjuk a Csalló közben, a kompakt nyelvterületeken ez nagyobb problémát jelenthet, de én azt gondolom, hogy a felmérések alapján is elmondható az, hogy a szlovákiai magyarok el tudják sajátítani az államnyelvet megfelelő színvonalon, olyan színvonalon, hogy azt munkanyelvként tudják alkalmazni magas szinten, és hát szerintem nem lehet egyéb cél az általánosságban, mint a másodnyelvi vagy álomnyelvi folyékony kifejezőkészség, nem kell az, hogy abszolút tökéletessé fejlessze a magyar anyanyelvű, a szlovák nyelv tudását.
3: Igen, itt megint attól függ talán, hogy hol dolgozik az ember, ugye milyen beosztása van, a munkahelye, a lakóhelye milyen, és így tovább, tehát ezek a tényezők befolyásolják ezt a
4: Így van. Elég magas egyébként azok aránya a kérdőíves fölmérés alapján, akik az államnyelv ismeretéről úgy vélekednek, hogy mindenkinek igazából az egyéni szükségletei szabják ezt meg, illetve az, hogy társadalmi munkaköri beosztásából adódóan mennyire van rá szüksége. Ennek a véleménynek a képviselete viszonylag erős a kérdőívben természetesen.
3: Igen, akkor ezt most ilyen mindennapi nyelvre lefordítva tulajdonképpen lehet, hogy kétfajta nézet ütközik. Az egyik az, hogy hát én úgyis egész életemet itt élem le a faluban, vagy ebben a városban, elég, ha a magyart jól beszélem, és valamennyire tudok szlovákul. A másik szemlélet pedig az, hogy azért adom szlovák iskolába a gyerekemet, bár én magyar vagyok, hogy majd jobban tudjon érvényesülni. Ugye ez a nézet, vagy ez a vélemény, hogy majd jobban tudjon érvényesülni, azt hiszem, hogy ez elég erősen él a szlovákiai magyarságban.
4: Igen, van egy ilyen vélekedés is, hogy az érvényesülés az egy nagyon fontos szempont a tekintetben, hogy milyen iskolát választ a gyerekének a szülő. Az a helyzet, hogy nincs kizárva az, hogy bizonyos mértékben valóban azok a gyerekek, akik ráadásul megfelelő intelligenciával rendelkeznek, készségekkel, a képességekkel ahhoz, hogy elsajátítsák gyorsan a másodnyelvet, a szlovákot, azok lehet, hogy nagyon jó nyelvi, bizonyára nagyon jó nyelvi készségekre tesznek szert, ugyanakkor azonban ennek megvan a maga ára, nagyon magas árat kell ezért fizetni, mert másrészről, ami az identitásukat illeti, meglazul az identitás tudatuk nyilván, egy másféle kulturális hatás éri őket, egy másféle nevelési szemlélet, és szerintem ez túl magas ár annak érdekében, hogy megtanuljanak úgymond nagyon kiválóan, vagy tökéletesen szlovákul.
3: Most ugye azokról beszélünk, akik magyar gyerekekként szlovák iskolába járnak.
4: Így van.
3: Érdekes, hogy például angolul, vagy bármilyen idegen nyelven meg tudnak tanulni a magyar iskolába járó gyerekek is, a szlovák iskolába járó gyerekek is. Tehát ott nincs ilyen nehezítő, vagy kizáró tényező, hogy vagy csak így, vagy csak úgy. Ön ezt nyelvészként észleli, tapasztalja, akár az egyetemen is?
4: Igen, én azt gondolom, hogy ebben kétféle tényező játszik nagyon fontos szerepet. Igen, magas az angol nyelvnek a presztízse, és... Igen, fontosnak tartják általában a tanulók, a fiatalok, hogy elsajátítsák az angolt, divat is, egyféle divat is angolul tanulni. De a másik tényező az, hogy igazából az angol nyelvtudás szintjével nincsenek olyan magas elvárások, mint a szlovák nyelvtudás szintjével kapcsolatban. Ezért azok, akik angolul intenzíven tanulnak, jóval sikeresebbnek érzik a nyelvtudásban való előrehaladásukat, mint azok, akik szlovákul, és ráadásul, ha nincs megfelelő környezet a nyelv elsajátítására, akkor ugye ez nehézkesebb lehet. Csak az iskolai szlovák nyelvtanulás az nem elég ahhoz, hogy valójában magas szinten elsajátítsa a beszélő, vagy ideális szinten a szlovák nyelvet.
3: És akkor itt most elérkeztünk egy nagyon fontos és nagyon érzékeny ponthoz, vagy témához, a szlovák nyelv oktatása a magyar iskolákban. Ez egy nagyon régi probléma, hogy talán nem jó módszerrel oktatják a szlovákot a magyar iskolában. Volt valamikor évtizedekkel ezelőtt két pedagógus, és kidolgoztak egy úgynevezett Scabella-Bona módszert, amelyik úgy tűnt, hogy nagyon jó lesz. Tehát pici kortól, tehát 6 éves, 7 éves kortól már Búcson, és nem tudom, melyik volt még a másik iskola. Tehát az általános iskola alsó osztályaiban is már jól meg tudták tanítani a gyerekeket szlovákul, ugye beszélni, tehát nem nyelvtan tanítottak, hanem beszélni tanítottak, aztán ez a módszer valahol megállt, megakadt, nem volt állami támogatás, nem voltak tankönyvek, és így tovább. Tehát nem az a gond, vagy az a baj, hogy talán a szlovák nyelv oktatása nem jó módszerekkel történik? Tehát, hogy nem a nyelvtanra, nem az irodalomra kellene a hangsúlyt fektetni, hanem inkább a beszédre?
4: Ez egy nagyon súlyos kérdés, és időről időre fölmerül, hol nagyon hangsúlyosan, hol kevésbé. Sok kísérletezés volt a tekintetben, hogy is kellene magasabb szintre helyezni a szlovák nyelvtudását a szlovákiai magyar gyerekeknek. Én ezzel a kérdéssel speciálisan nem foglalkozom, de természetesen nyelvészként, illetve anyanyelvi didaktikát is oktató pedagógusként figyelem ennek a problémának a megoldását, és hát azt gondolom róla, hogy valójában az eddigi módszerek valójában nem vezettek eredményre, de állandó oktatási reformok vannak. Jelen pillanatban is egy ilyen reform időszakát éljük, és hát új alapokra helyezik a szlovák nyelv oktatását is új elveken. Ennek kísérleti előzményei is vannak, és hát én csak bízni tudok abban, hogy valóban egy játékosabb, szabadabb a kommunikációra jobban fókuszáló szlovák nyelvoktatás az eredményesebb lehet.
3: Jó, akkor térjünk rá a magyar nyelvre, és a magyar nyelv használatára, és a magyar nyelv oktatására. Létezik-e szlovákiai magyar köznyelv? Tehát olyan köznyelv, amelyik például lényegesen különbözik mondjuk a többségi, a magyarországi magyar köznyelvtől.
4: Igen, a magyarnak Szlovákiában olyan változata van, amelyet úgy nevezünk, hogy a magyar nyelv szlovákiai változata. Ez a szlovákiai változat, a magyar nyelv szlovákiai változata, ez annyiban tér el az anyaországi magyar nyelvtől, hogy egyrészt általánosságban nyelvjárásiasabb, tehát több nyelvjárási jelenség fordul benne elő, mint az anyaországi változatokban, másrészt pedig színezi az államnyelvnek a különféle jelenségei. Elsősorban ezt a szókincs területén lehet érzékelni, illetve kimutatni. Tehát igen, van.
3: Hajdanán 10-15 évvel ezelőtt a Pátria Rádióban volt egy műsor, az volt a címe, hogy a jaffás és a kofolás. És beszélgetett ebben a műsorban egy szlovákiai magyar nyelvész és egy magyarországi rádiós kolléga, akik pontosan erről beszélgettek, hogy mind a ketten a magyar nyelvet használják, és hogy mi a különbség a két nyelv között, tehát hogy a szókincsben milyen változatosság vagy változékonyság van, milyen magyarországi intézmények vannak, amelyek Szlovákiában vagy nincsenek, vagy egészen másképp vannak megnevezve, és hogy vajon ezeknek a magyarországi megnevezés átvétele a szlovákiai magyar nyelvbe helyes vagy helytelen. Most például egy konkrét példát mondok, és hogy néha a magyar hallgató, a szlovákiai magyar hallgató vagy olvasó nem is tudja, hogyha olvas egy magyar újságot, hogy milyen intézményről van szó. Tehát, hogy vannak olyan intézmények, amelyeknek a, mondjuk a kúria Magyarországon, ami nálunk a legfelsőbb bíróság, ugye, tehát, hogy ezeket a különböző intézmény neveket feltétlenül kellene nekünk, szlovákiai magyaroknak ismernünk.
4: Igen, tény és való, hogy a nyelvek érintkezése folytán a nyelvek között átvétel van, tehát a nyelvek között mozgás van egyszerűen. Különféle szókészleti elemek, kifejezés, formák kerülnek át az egyik nyelvből a másikba.
5: A Bagoly mondja című műsort hallgatják. Simon Szabolcs nyelvészt, a Seje János Egyetem docensét Nagy Ildikó kérdezi.
4: Általában ennek az iránya a többségi nyelvből a kisebbségi nyelv felé, de fordítva is bizonyos mértékben megtalálható. Úgyhogy a szlovák nyelvből különféle kölcsönelemek kerülnek át a magyarban, vannak az, amelyek már rendszer szintűek, beépültek tartósan a rendszerbe, és a magyar nyelv rendszerébe is megtalálhatók ott, úgyhogy ez egy természetes jelenség, a nyelvek kölcsönhatása, egymásra hatása, kölcsön kontaktus hatás. Valóban így van, hogy vannak olyan intézmények, amelyek megnevezése más az anyaországban és más itt Szlovákiában. Ugyanakkor elmondható, hogy ezek a megnevezések mind a két változatukban, az anyaországiban is és a kontaktus változatukban, a szlovákiai változatukban is megfelelők. Megfelelő módon elégítik ki a beszélők igényeit. Néhány példát mondanék is erre. Ott van például az alapiskola szavunk, amely például egy kalk, egy kölcsönszó a szlovákból, ugye tükörfordítása a szlovák základná iskola szónak. Igen. Ugyanakkor nagyon el van terjedve hazai viszonylatban, benne van tartalmazza például a magyar helyesírási szabályzat is, helyesírási kézikönyv, szótárak természetesen, tehát igazából egy, hogy úgy mondjam, teljesen szalonképes szóról van szó. Ugye más a motiváltsága, mint a magyarországi megfelelőnek, az általános iskolának, de azt gondolom, hogy igazából egy nagyon jó szó, hogy így mondjam, hiszen valóban azt jelenti, hogy alapozó iskola, olyan, ami megalapozza a műveltséget, írni, olvasni, számolni, tanítja elsősorban a gyerekeket, és hát a későbbiek során vannak olyan iskolák, amelyek általános műveltséget nyújtanak, úgyhogy ebből a szempontból ez egy szerencsés megnevezés. Ugyanakkor azt mondhatjuk, hogy az alapiskola az teljes mértékben ugye szalonképes. Vagy egy nagyon érdekes újabb példát is mondhatnék. Van egy olyan szavunk, ugye, hogy kulcs, a számítógépes hordozó, tároló, tároló eszköz megnevezésére. Ennek a magyarországi neve, elterjedt neve pendrive, idegen kifejezéssel nevezik meg. Én azt gondolom, hogy a kulcs az, ez egy jóval alkalmasabb megnevezés, mint a magyarországi, hiszen motiválást is. Picit funkcióbeli hasonlóság van a számítógépes kulcs és a zárakat nyitó kulcs között, hiszen mind a kettőt beszúrjuk valamilyen lyukba. Ugyanakkor a számítógépes kulcs az megnyit egy új világot a számunkra, ugye azt a világot, ami az adathordozón van, az adatok világát, úgyhogy teljesen megfelelő, ugyanakkor magyar és jól használható. Ha szabad mondanom, akkor a nyelvi gyakorlatomból, életemből egy példát, én amikor először ilyet szerettem volna magamnak venni, éppen Magyarországon tartózkodtam, bementem egy szaküzletbe, és kértem egy ilyen kulcsot, és azt mondták nekem, hogy uram, számítógépes szakember szaküzletben van, úgyhogy nem tudjuk, hogy milyen kulcsot szeretne venni. Hát nagyon kínos volt kimagyarázkodnom, hogy én egy ilyen kis tárolót kérnék, kütyüt, amire adatokat szeretnék eltárolni, és akkor mondták, hogy ezt szeretne, és akkor így sikerült végül is megvásárolnom.
3: És az egyetemisták körében, hisz ön ott él, ugye ott dolgozik, nem az USB kulcs az elterjedtebb?
4: Igen, az USB kulcsot is használják, az egyetemisták is, de hát ugye az USB kulcs a kulcshoz képest igazából egy regulálta forma, igen, de ugyanarról van szó, ez is a kifejezések, a szavak élete, hogy rövidülnek, hogy igazából redukálódnak, ugyanakkor a funkciójuk ugyanaz marad, nem lehet a különféle kommunikációs helyzetekben, kontextusokban összekeverni, hogy milyen kulcsról van szó, a kontextus az pontosítja a szónak a jelentését.
3: Jó, és akkor érintsük még a...
4: Igazából ugye formailag redukció, jelentésbelileg jelentéstapadás ez, de nincs semmi probléma a kulcs használatával sem.
3: Akkor érintsük meg egy kicsit a dialektusokat, jó? A nyelvjárásokat, igen. Hisz azoknak nagyon-nagyon fontos szerepük van a köznyelvben, illetve hatásuk van a köznyelvre. Nálunk ez hogyan érvényesül, ön ezt hogyan látja, hogyan tapasztalja? Tehát igen. A szlovákiai-magyar köznyelvben melyik tehát a szlovákiai-magyar köznyelvben melyik szlovákiai-magyar nyelvjárások hatnak, vagy érvényesülnek leginkább.
4: Igen. Előjáróban talán szükséges lenne megemlíteni azt, hogy a nyelvjárásoknak nincs olyan tekintélyük természetesen, mint a köznyelvnek. A köznyelvnek jóval nagyobb a tekintélye, vagy hát a standardnak, ami egyfajta ideálnak, nyelvi ideálnak tekinthető, ideális nyelvhasználatnak. Ugyanakkor azonban nagyon-nagyon fontos változatok, hiszen a köznyelv, vagyis a nyelvjárások is egy-egy mikrokultúrának a lenyomatai. Tehát amikor a nyelvjárásokat őrizzük, és a nyelvjárásokat szeretnénk megtartani, akkor egy-egy mikrokultúrára is kiterjed a figyelmünk, és azzal is foglalkozunk. Ezért nagyon lényeges az, hogy a nyelvjárások kellő megbecsülést kapjanak, és igyekezzen a beszélő közösség ezeket megtartani. Természetesen, ami a...
3: Bocsánat, csak egy nagyon kis kérdést szúrnék idebe, hogy és meg tudjuk tartani?
4: Hát én azt gondolom,
3: hogy... Ilyen a trend, ön mit tapasztal?
4: Igen, én azt gondolom, hogy sikerül megtartani, de előtte még elmondanám azt, hogy nyelvjárási szempontból a szlovákiai magyar nyelvterület le igazából három nagy nyelvjárás nyúlik át Magyarországról. Ezek színezik a szlovákiai magyar nyelv változatot, szlovákiai magyar nyelv változatot, és hát ami pedig a használatukat illeti, az az érdekes, hogy a közéleti szintereken is, és a magán nyelvhasználatban, a magánérintkezésben is megjelennek a nyelvjárások, ugyanakkor azonban jóval kisebb mértékben, mint például a köznyelv. Tehát lehet mondani, hogy én nem tudom, hivatalokban, utcán, barátokkal beszélve, ismerősökkel beszélve, üzletekben egyaránt megjelennek a köznyelv mellett a nyelvjárások is, de jóval kisebb arányban, mint a köznyelv. Például a hivatalokban természetesen jóval kisebb mértékben jelennek meg, mint a barátokkal való beszélgetésekben, vagy mint az ismerősök megszólításában. A hivatali élet egyébként is egy sajátos nyelvváltozatot, egy szaknyelvváltozatot igényel, de annak ellenére a szlovákiai magyar beszélő közösségben, legalábbis azokon a kutatópontokon, ahol felmérést végeztünk, ott megvannak a nyelvjárások, és erőteljesen megjelennek a különféle nyelvhasználati szintereken. Ugyanakkor, ami a tudásukat illeti, rákérdeztünk arra, hogy a beszélők milyen mértékben ismerik saját bevallásuk alapján a köznyelvet és a nyelvjárásokat, azt kell mondanunk, hogy a kiválóan, nagyon jól, vagy tudom válaszok, azok jóval gyakrabban fordulnak elő a köznyelv esetében, mint a nyelvjárások esetében. Ez a különbség legalább 10%-os ezekben a válaszokban, hogy nagyon jól tudom, vagy kiválóan tudom, nagyon jól tudom, és ehhez képest a másik oldal, hogy inkább nem tudom, egyáltalán nem tudom, ott pedig nő az az oszlop statisztikai szemmel, ahol a nyelvjárások jelennek meg. Tehát jóval nagyobb száma van azoknak a válaszoknak, hogy nem tudom, inkább nem tudom a nyelvjárást, mint a köznyelvnek. Tehát itt megfordul az arány aztán.
3: És ez nem generációs kérdés?
5: A Bagoly mondja című műsort hallgatják. Simon Szabolcs nyelvészt, a Seje János Egyetem docensét, Nagy Ildikó kérdezi.
3: Nem úgy van, hogy a közép és az idősebb nemzedék még beszéli a nyelvjárást, a fiatalok pedig már nem? A média és minden egyéb hatása miatt?
4: Igen, valóban így van ez, hogy a fiatalabb generáció az inkább választ egy regionális köznyelvet, mint nyelvjárást. Az idősebb generáció az valóban az a réteg, amelyik még tartja, amelyik szívesebben beszél nyelvjárásban. De nagyon érdekes ez a jelenség, hogy van egy ilyen változatunk is, hogy regionális köznyelv. Ez egy olyan változat, ami igazából a beszélt köznyelv és az adott nyelvjárás elemeiből szerveződik, alapja legalábbis a beszélt köznyelv, és ebbe szüremkednek be nyelvjárási elemek és kontaktus változatok, olyan szavak, kifejezések, amelyek a többségi államnyelvből valók, és igazából ebből áll össze a regionális köznyelvnek a kódkészlete. Ugyanakkor azonban a másik két változatból, tehát a adott helyi nyelvjárásból, illetve az államnyelvből a regionális köznyelve olyan elemek szüremkednek be, amelyek egyrészt szalonképesnek tűnnek, hogy így mondjam, a hétköznapi beszélő ezt úgy mondaná, hogy helyesnek tekinthetők, tehát nagy mértékben elterjedtek, másrészt pedig, ami az államnyelvi hatást illeti, pedig viszonylag magyarosnak tekinthető. Tehát igazából kevésbé érezni rajtuk a kontaktus hatást. Úgyhogy az adatközlőknek, illetve a beszélőknek megvan az a lehetőségük, hogy közéleti vagy nyilvánosabb nyelvhasználati szintereken ezt a regionális változatot választják, és ezzel értekeznek. ismerik jól ennek a szabályait, hogy, hogy hol vannak ennek a határai, meddig mehetnek el a különféle más milyen elemeknek a használatában. Úgyhogy ez egy jó lehetőség, ez a regionális köznyelv, amire válthat a szlovákiai magyar beszélő is.
3: És gondolom, hogy nagyon izgalmas kutatás lehet ezeknek a regionális köznyelveknek a kutatása a nyelvész számára is, hisz én laikusként gondolom, hogy ez a regionális köznyelv nyilván más Nyugat-Szlovákiában, egy kicsit más Közép-Szlovákiában és egy kicsit más Kelet-Szlovákiában, pontosan azért, mert az ottani nyelvjárások is, ugye, vagy ezek az egyes nyelvjárások is különböznek egymástól.
4: Igen, teljesen igaza van. Más a nyugat-szlovákiai regionális köznyelv, ahol ugye a Csalló-Közi-sziget közi nyelvjárás színezi a regionális köznyelv elemeit. Ugyanakkor másmilyen Közép-Szlovákiában, ahol elsősorban a palóca maga változataival színezi a regionális köznyelvet, és megint más ugye Kelet-Szlovákiában, ahol az észak-keleti nyelvjárás színezi a regionális köznyelvet, és hát megjegyezhetjük, hogy nem drámai a különbség ezek között a regionális köznyelvek között, de azért van, és hát mindegyik a maga nemében így szép és érdekes.
3: És kutatják ezeket a területeket? Ön és más szlovákiai nyelvészek?
4: Igen, szerencsére elmondható az, hogy a szlovákiai magyar kétnyelvűség kutatásokkal foglalkozó szakembereknek a száma ma már jóval nagyobb, és sok kutató kutatja a szlovákiai magyar nyelvhasználatot, a kétnyelvűséget, és nagyon, nagyon érdekes és nagyon szép eredményeket érnek el ebben a kutatók. Kiemelném például Lansnyák István munkásságát, Szabó Mihály Gizella munkásságát, akik az elsők között kezdték a szlovákiai magyar kétnyelvűséget vizsgálni különféle szempontokból, különféle területeken, de ma már jó néhány más nevet is megemlíthetnék mellettük.
3: És akkor lehet, hogy ez a jövő útja, tehát, hogy a regionális köznyelvben őrződik meg a nyelvjárásoknak egy bizonyos szintje vagy foka, meg a szlovákiai magyar köznyelvnek is egy bizonyos szintje, és ez így marad meg, tehát ez talán nem fog már, meg ahogy ön is említette, tehát az államnyelvből lefordított szavaknak is, tehát ez egy ilyen keveréknyelv lesz tulajdonképpen, amelyik jellemez, és jellemezni fog bennünket, szlovákiai magyarokat.
4: Igen, én azt gondolom, hogy a regionális nyelvváltozatoknak megvan a maguk szerepük, azok nagyon fontos változatok, ugyanakkor megmarad bizonyos mértékben nyilván a helyi nyelvjárás is, ugyanakkor a helyi nyelvjárás is másmilyen lesz, mint volt az régen. Ahogy alakul az életünk, ahogy alakul annak az életkörülményeink, a munkahelyünk, a megélhetésünk viszonyai, ugye ez mind-mind kifejeződik a nyelven, leképeződik, és hát a mai nyelvjárások is mások már, mint a klasszikus régi nyelvjárások voltak. De egy nagyon érdekes hasonlatot hallottam erre az egyik szlovák kollégától, hogy ha vidékről fölkerülnek fővárosba, ezt ugye a szlovák nyelvvel kapcsolatban mondta, fiatalok, akkor nagyon gyorsan elsajátítják ott a helyi nyelvváltozatot, a városi nyelvváltozatot, a standard szlovák köznyelvet. Ugyanakkor, hogyha mondjuk az életük úgy alakul, hogy visszamennek vidékre vagy a falujukba, akkor visszaváltanak, és ugyanúgy elkezdik használni a helyi dialektust, mint azt korábban tették, kicsit hasonló helyzet, mint amikor teniszezik az ember, és akkor a teniszlabda megtelítődik vízzel, amikor elkezdenek megint adogatni, akkor a víz az kiverődik a labdából, és megmarad a labda szárazon.
3: Tehát akkor a tudatban ott megmarad tulajdonképpen az, hogy is mondjam, az alap.
4: Igen.
3: A alapnyelv használat, amit a gyermekek tanulnak például.
4: Úgy van, egyébként is jellemző a nyelvekre az, hogy a nyelvi kompetenciáink azok változékonyak, különféle tényezők jelentősen befolyásolják azt, hogy milyenek a nyelvi kompetenciáink, így például az anyanyelve is megváltozhat az embernek egy élete során többször is különféle tényezőkből kifolyólag.
3: Hát a beszélgetésünk ideje véges, de azért egy kérdést még feltennék önnek, hogy egyetemi oktatóként az egyetemen mit tapasztal? Hányféle dialektussal érkeznek oda a hallgatók, és az évek során megtartják ezeket, vagy pedig egy komáromi regionális köznyelvet vesznek aztán át?
4: Igen. Nagyon érdekes és sokszínű a nyelvi tájkép, hogy így mondjam, Komáromban, hiszen különféle régiókból érkeznek hozzánk hallgatók Szlovákiából, de ugyanakkor az anyaországból is, Magyarországról is érkeznek hallgatók, és néha megkérdezem őket, hogy milyen élményes számukra, hogy szembesül a magyarországi hallgató, a Komárom környéki ácsi hallgató, a Palóc nyelvjárási színezetű beszélővel. Valóban, és akkor egymással is elbeszélgetnek, hiszen vannak olyan szókészleti egységek, amelyek furcsának, érdekesnek tűnnek egymásnak, és akkor erről egymással elbeszélgetnek. Tehát sokszínű ez a nyelvi tájkép ott Komáromban. Ugyanakkor azonban nagyon lényeges dolog az, hogy a kollégáimmal egyetemben arra törekszünk, hogy a hallgatók nyelvi kompetenciáit és nyelvi nevelését, oktatását úgy végezzük, hogy a nyelvjárások ne sérüljenek. Mindenképpen hozzáadó módon igyekszünk a köznyelv finomságaiba beavatni a hallgatók, tudatosítatni velük a köznyelv és a választékos köznyelv és az irodalmi nyelv határait, finomságait, jellegzetességeit, de ugyanakkor ezt mindenképpen olyan hozzáadó módon tesszük, hogy véletlenül se sérüljön a hallgatók otthonról hozott nyelvváltozata, az a nyelvváltozat, az a regionális köznyelv, vagy dialektus, vagy nyelvársi, a színezetű ejtés, amit otthonról hoztak. Tehát nagy empátiával viseltetünk a nyelv használat iránt.
3: Tehát, hogy tanulják meg, ugye, hogy milyen gazdag.
4: Igen,
3: a mi nyelvünk, hány réteg, hány nyelvjárás, és mi minden alkotja.
4: Így van.
3: Tulajdonképpen a magyar nyelvet.
4: Igen.
3: Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Azt hiszem, hogy ezt a témát majd még fogjuk folytatni, mert ez olyan gazdag és olyan sok rétű, hogy esetleg majd külön a szlovákia magyar nyelvjárásokról a jövőben még majd beszélgethetünk. Köszönöm szépen.
4: Én is köszönöm szépen a beszélgetést.
5: Simon Szabolcs nyelvészt, a Seje János Egyetem docensét Nagy Ildikó kérdezte.
2: A Fórum Kisebbségkutató Intézet tudományos podcastja a Bagoly Mondja szólt. A podcastot a Kisebbségi Kulturális Alap támogatja.
0: Az elhangzott műsort a Fórum Kisebbségkutató Intézet jóvoltából sugározta a Pátria Rádió.

Kohi. Jó estét, Rúzsa Sándor, itt az alkalom. Zöld marci patkó bandi váltott lovakon.

házunk udvarán. Hat éves volt, én négy talán, nadrágját lehúzva hasán, valamit mutatott magán.

Tőzsér Árpád, a barát és költőtárs mondta egykor, hogy Koncsol Lászlót nem csak tágas és mély klasszikus műveltsége tette humanistává, hanem lényéből sugárzó, életviteléből áradó embersége is. Róla szólt a meg nem élt 90. születésnapja alkalmából készült visszaemlékező műsorunk. Ennek ismétlését hallgathatják meg a Szalagtárban szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap pedig a 9 órai híreket követően. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Előzetes letartóztatásba került a kelet-szlovákiai dróngyár elleni támadásra készülő két külföldi személy. Meghalt a háborús bűnök miatt életfogytiglanra ítélt Ratko Mladic. Marad a napos idő, ma még 27-31, holnap pedig 24-33 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Kis Balázs vagyok a hírekkel. Az eperjesi járásbíróság ma döntött arról, hogy letartóztatásban marad az a két külföldi állampolgár, akiket különösen súlyos közveszélyokozás büntettének előkészítésével gyanúsítanak, tájékoztatott Ivana Petrufová, a kerületi bíróság szóvivője. A rendőrség tájékoztatása szerint a két férfi egy drónokat gyártó kelet-szlovákiai üzemet akart felgyújtani. Peter Pellegrini köztársasági elnök felszólította a kormányt, hogy a következő ülésén, esetleg az ország biztonsági tanácsának rendkívüli ülésén foglalkozzon a kelet-szlovákiai üzem ellen tervezett, végül meghiúsított támadás ügyével. Arra is felszólította a kabinetet, hogy foglalkozzon az esetleges további támadások megelőzésével. Olyan intézkedések elfogadását kéri, amelyek nem csak a vállalatokat, hanem elsősorban a lakosságot is megnyugtatják afelől, hogy a biztonsági szervek és a titkosszolgálatok képesek megakadályozni a további lehetséges támadásokat. 84 éves korában a hágai börtönkórházban meghalt Ratko Mladic, volt boszniai szerb katonai vezető. Mladic életfogytiglani büntetését töltötte a boszniai háború idején elkövetett népirtás és háborús bűncselekmények miatt. A volt jugoszláviai nemzetközi törvényszék 2017-ben ítélte el. Mladicot 2011-ben fogták el Szerbiában, miután 16 éven át bujkált. Fia idén áprilisban arról számolt be, hogy apja agyvérzést kapott és állapota fokozatosan romlott. Legkevesebb 353 ember vesztette életét a pusztító nepáli áradásban, közölte a helyi rendőrség. A mentőcsapatok továbbra is több száz eltűnt ember után kutatnak, köztük több mint 30 ország állampolgárai után. A villámáradás szerdán sújtotta a Nepál és Tibet határvidékén fekvő himalájai térséget. Az ukrán és az orosz delegáció közötti újabb tárgyalásokra szeptemberben kerülhet sor, és azokon amerikai képviselők is részt vehetnek, közölte Kirilo Budanov, az ukrán elnöki iroda vezetője ma az Interfax Ukrajna hírügynökség szerint. Budanov azt mondta, hogy Ukrajna a tárgyalások újraélesztésére törekszik, és a jövő hónapban további fejlemények várhatók. A közegészségügyi hivatal a tavainál több szalmonellózisos és kampilobakteriózisos megbetegedést regisztrál idén. Eva Frey, a hivatal járványügyi szakértője szerint ezek a bakteriális eredetű gyomorbérrendszeri fertőzések jellemzően a nyári időszakban fordulnak elő gyakrabban. Júliusban 409 szalmonellás megbetegedést jelentettek, míg tavaly ugyanebben a hónapban 332 esetet. Idén a legtöbb, 105 megbetegedést az eperjesi kerületben regisztrálták.
0: Időjárás.
1: Országszerte jobbára napos az égbolt, helyenként fátyol felhő is megjelenhet. Az esti órákig 27 és 31 fok közti értékeket mérhetünk. Éjszaka átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. Holnap napközben is többnyire napos, gyengén felhős idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29, nyugaton és a déli ország részben 29 és 33 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: A D2-es autópályán Stomfa után Malacka felé haladva baleset történt, itt mintegy 30 perces torlódásra kell számítani. Vágsején a hídon Vágvecse felé útszintén baleset miatt lassul a forgalom. Radar méri a sebességet Kassán a Gálszécsi úton a városból kifelé. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Kedves hallgatóink, most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Kálmán Norbert.
2: A háború kezdete óta először járt CIA igazgató Moszkvában. John Ratcliffe látogatását előre nem jelentették be, és azt továbbra sem tudni pontosan miről tárgyalt orosz hírszerzés vezetőivel. A Kreml annyit közölt, hogy Vlagyimir Putyinnal nem találkozott, az orosz elnököt azonban azonnal tájékoztatták az egyeztetés eredményeiről. Az út időzítése különösen érdekes. Amerikai hírszerzési értesülések szerint Oroszország egy újabb mozgósítás lehetőségét vizsgálja, miközben Washington attól is tart, hogy Moszkva tesztelheti a NATO elszántságát. A ritka moszkvai küldetés jelentőségéről Bendarzsevszki Anton kül- és biztonságpolitikai szakértővel, az Oikonosz gazdaságkutató alapítvány szakmaigazgatójával beszélgetünk. Ugye hát Ratcliffe látogatását különösen figyelemre méltóvá teszi, hogy hasonló, akkor történt utoljára, amikor 2021-ben William Burns, a CIA akkori igazgatója repült Moszkvába, hogy figyelmeztesse Putyint, nem lenne jó ötlet megtámadni Ukrajnát. Aztán történt, ami történt, ugye nem meglepő ezek után, hogy a szakértők és a sajtó találgatásai elsősorban arra irányulnak, hogy vajon most is valami különösen érzékeny ügyről lehetett-e szó.
3: Abszolút, tehát ugye látni kell a kontextust, tehát Ratcliffe nem egy olyan döntéshozó, aki alapvetően az Egyesült Államokat képviseli, mint egy elnök, vagy mint egy külügyminiszter, nem egy hagyományos diplomata, nem egy főtárgyaló, ugye ilyen tárgyalói pozíciókat az elmúlt időszakban többek között, ugye Steve Witkoff töltötte be, vagy Jared Kushner, hanem ő az amerikai hírszerzésnek a vezetője is ebben a minőségében, hogy miért pont ő utazik Moszkvában, ebben van ugye a legnagyobb intrika, hiszen ahogy ő is említette a bevezetőben, 5 évvel ezelőtt, tehát utoljára járt háború előtt CIA vezető, akkor volt egy konkrét cél, egy konkrét szándék, hogy miért megy a CIA vezetője Moszkvába, hát azért, hogy az orosz fél elétárja azokat az amerikai hírszerzési információkat, amelyek birtokában van, arról, hogy Oroszország milyen inváziót készít elő Ukrajnával szemben, pontosan milyen eszközökkel, honnan, hova, mekkora egységekkel, tehát egy ilyen részletes képet próbálta feltételezhetően lefesteni az orosz vezetésnek William Burns még 5 évvel ezelőtt, és azt próbálták átadni Oroszországnak üzenetben, hogy mi tudjuk, hogy ti mire készültök, és próbáljuk megakadályozni, hogy ezt tegyétek, próbáljuk, beszéljük meg, hogy esetleg ez ne így történjen, mert egyébként mivel mi tudjuk, hogy erre készültök, mi mindent meg fogunk tenni, mindent el fogunk követni, hogy ez ne következzen be. Aztán végül is ugye 5 évvel ezelőtt nem járt sikerrel William Burns, a látogatása után 4 hónap Oroszország megtámadta Ukrajnát. De most is valami nagy horderő dolog kell, hogy a háttérben legyen. Tehát csak úgy egy ilyen jópofa vizitre, vagy ugye az oroszok úgy fogalmaztak, hogy hát itt semmi látnivaló, ez egy ilyen a hírszolgálatok közötti ilyen hagyományos kapcsolat vagy eszmecsere történt, hát ehhez ugye nem kell a CIA igazgatójának Moszkvába utaznia, tehát itt mindenképpen valami nagy horderői dologról kell számítani, olyan információkra, olyan adatokra, amelyekre pont a CIA vezetője tehet fel, tehát amivel ő rendelkezik, és ezeket az adatokat próbálhatta esetleg az orosz fél elé tárni. De amennyit tudunk, tehát amennyit ténylegesen tudunk, az annyi, hogy John Ratcliffe Moszkvába utazott, és mikor szállt le, azt tudjuk, és mikor szállt fel, a kettő között nagyjából 4,5-5 óra telt el. Semmi mást ezen kívül nem tudunk, sem a beszélgetések tartalmát, sem az összetételét, azt se tudjuk valójában, hogy találkozott a Putyinnal. Ugye Putyin lemondta az aznapi vidéki programjait, de nem tudjuk, hogy aztán találkozott. Az oroszok Dmitri Peszkov letagadta, de ez még önmagában nem jelent semmit.
2: Ugye Trump azt mondta erről a látogatásról, valahogy így mondta, azt hiszem, hogy el kell, hogy keserítsem önöket, de hogy ez félig meddig rutinszerű, mondta az újságíróknak, félig meddig rutinszerű látogatás volt, ami hát azért fura, mert tényleg 2021-ben volt a legutolsóbb CIA-s látogatás, akkor meg már milyen rutin ez, és akkor itt vannak különböző narratívák, ugye, hogy illetve hát föltételezések, talán azzal kapcsolatban utazott oda, hogy ugye Oroszország tesztelné a NATO elszántságát arra vonatkozólag, hogy mennyire képes megvédeni Európát, aztán van az, hogy tulajdonképpen az is szóba jöhet, hogy Oroszország fokozná Ukrajnával szembeni támadások sorozatát, és hogy ezzel kapcsolatban is mintha figyelmeztetni. Aztán van itt egy iráni vonal, hogy például a gazdasági támogatását Oroszország csökkentse Iránnak, és erre kérték meg, de hát hogy ez, azt mondták ebben az esetben talán a pénzügyminisztériumot küldték volna Moszkvába. Nem szerencsés ilyet kérni az interjú alanytól, de hát ön mégis mire tippel? Mert annyira homályban vagyunk, meg ködben, hogy nem tudunk mit csinálni. Mire tippel, melyik volt?
3: Én a mozgósítási forgatókönyvre hajlok. Valóban legalább 4 vagy 5 forgatókönyvet fel lehetne sorolni. Bizonyos szempontból ilyennek vagy olyannak is van légjogosultsága. A NATO egység teszteléseiben is vannak igazság részletek. Tehát Oroszország azért évek óta hibrid hadviseléssel így vagy úgy próbálkozik a NATO országaiban, de közvetlen összeütközésre hát nem, hogy nem kerül sor, de nem is hiszem, hogy sor fog kerülni belátható időn belül. Oroszország egyszerűen túl gyenge ahhoz, hogy közvetlenül megtámadja a NATO-t. Na de mozgósításról viszont most már hónapok óta szó van. Ugye tudjuk, hogy Oroszország emberi élő tekintve, hát azért nem úgy fogalmaznék, hogy rosszul áll, de rosszabbul áll, tehát ahhoz képest rosszabbul áll, mint hogy milyen célokat tűzött maga elé. Több embert veszít a fronton jelenleg, mint amennyit ebben a szerződéses viszonyban mozgósítani tud. Tehát ugye kötelező mozgósítás 2022 óta nincs, akkor volt egy hullám, hanem Oroszország folyamatosan emeli a kifizetéseket, és ugye pénzzel próbálja bemondani az embereket, de ez egyre kevésbé hatékony, és ahhoz, hogy Oroszország elérje a céljának a minimumát, jóval több emberre lenne szükség a fronton. Szóval ezt tudjuk. Azt is tudjuk, hogy az amerikai hírszerzés, persze a sajton keresztül tudjuk, hát nem biztosan sem mondhatjuk, de az amerikai hírszerzés azt észlelte a nyár folyamán, hogy több orosz régióban olyan gyakorlatokat tartanak, amelyeken keresztül azt próbálják szimulálni, hogy hogyan működne egy esetleges mozgósítás. És azt is látni érdemes, hogy egy esetleges nagy arányú orosz mozgósítás igen nagy átrendeződéseket hozhatna a háborúban, ez egy újabb eszkalatív lépés, hogyha hirtelen 500 000 ember megjelenik a fronton Ukrajnában, az akár változást is elérhet a háborúban, nyilván társadalmi, demográfiai hatásai is vannak. Tehát mindezek alapján azt gondolom, hogy van létjogosultsága annak a verziónak, hogy John Ratcliffe azért utazott Moszkvába, hogy megpróbálja lebeszélni Vladimir Putyint az amerikai adatok birtokában, tehát elmondhatja esetleg, hogy mi tudjuk, hogy a 500 000 ember mozgósítására készül Moszkva az október folyamán, akiket Ukrajnába akarnak küldeni majd a decemberre, és próbáljuk meg egy utolsó kísérletet tenni arra, hogy valahogy rendezzük a háborút, hogy újabb körös tárgyalásokat tartsunk, de ezt az eszkalációt ne engedjük meg. Tehát én ebben látok a legtöbb rációt, de aztán vannak különböző elméletek láttak napvilágot, sőt még ma reggel a Bloomberg még azzal gondolattal is eljátszik, hogy az Egyesült Államok arról szerzett tudomást, hogy Vladimir Putyin esetleg taktikai nukleáris fegyverek bevetését fontolgatja. Ennek is azért alacsony a kockázata, de miután semmit nem tudunk a beszélgetés tartalmáról, mindez ugye nagyon sok lehetőséget ad a feltételezésekre és a találgatásokra.
2: A CIA vezetője Moszkvában tárgyalt a miértekre Bendarzsevszky Anton kül- és biztonságpolitikai szakértővel, az Oikonomusz Gazdaság Kutató Alapítvány szakmai igazgatójával próbáltunk választ találni. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
3: Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Rohamtempóban épül a magyar elszámoltatás új hivatala. Kedden három elnökjelöltet hallgatott meg a parlament szakbizottsága, ma kiválaszthatja a befutót, pénteken pedig az országgyűlés is szavazhat róla. A Tisza kétharmaddal egyedül is dönthet, a Fidesz-KDNP pedig alkotmányossági kifogásokra hivatkozva kivonult a folyamatból. A széles nyomozati és vádemelési jogköröket kapó hivatal már az indulásakor két egymásnak feszülő elvárással néz szembe, legyen gyors az elszámoltatás, de ne váljon politikai leszámolássá. Erről beszélgetünk Horn Gáborral, a Republikán Alapítvány kuratóriumi elnökével. Hát nem egyszerű a feladat, egyesek szerint veszélyesen gyors a hivatal felállítása, mások szerint viszont már így is túl sok időt kaptak a NER milliárdosai és vezető politikusai, hogy kimentsék a vagyonukat. Ön szerint most melyik a nagyobb kockázat, a kapkodás vagy a további késlekedés?
3: Hát én azt gondolom, azért valamekkora politikai gyakorlata rendelkezve, magam is voltam 16 évig parlamenti képviselő és kormánytag is, vagy 7 évig, hogy lehet nem kapkodva gyorsan csinálni. Úgyhogy itt most látjuk a kapkodást is, meg a lassúságot is egyszerre, mert azt hiszem, hogy igazukban azoknak, akik azt mondják, hogy az idő egy nagyon lényeges tényező. Lech Valenza is felhívta egyébként erre a figyelmét a új magyar miniszterelnöknek, Magyar Péternek hónapokkal ezelőtt, hogy ennek a folyamatnak az egyik leglényegesebb pontja, ha tényleg akarnak valamit elérni vagyon visszaszerzésügyben, az az időtényező. Minél több idő telik el, annál inkább van módja azoknak, akik ebben a magyar társadalom kirablásában részt vettek, eltüntetni a vagyonukat, vagy akár személyesen is eltűnni a semmiben. A pénzek egy jó része ma már messze lehet, és nagyon nehéz azt onnan visszahozni. Tehát én azok közé tartom, hogy azt gondolják, hogy lehetett volna ezt gyorsabban, lehet a nagyobb ütemben. Csak látom azt is persze, és ez egyfajta magyarázata is a helyzetnek, hogy iszonyatosan sok mindennel kell egyszerre ennek az új kormánynak, a Tisza kormánynak megküzdenie, teljesen új minisztériumok létrehozása, egy új struktúra kialakítása, a súlyos éghajlati válság, ami ránk rontott itt a nyár folyamán, ami vízhiányt, energia hiányt is jelentett egyszerre, ennek a kezelése, a szinte reménytelen költségvetési helyzet, az a nagyon rossz gazdasági állapot, amit itt hagyott ránk a Fidesz, úgyhogy van dolog elég, ezért van annak magyarázata, hogy miért nem megy ez egy kicsit gyorsabban, de én elvárnám, hogy álljon végre fel ez a testület, talán ez a legalábbis a hivatal vezetőhez meg lesz, ugye mindig ez nem a maga a hivatal, ugye létre kell hozni egy ilyen testet, ez megint újabb hónapok, de legalább valami elkezdődik talán péntektől.
2: Hát igen, meg ugye milyen perspektívából mondjuk azt, hogy sietni kéne, ha Magyarország történeti visszatekintését nézzük, akkor semmiképpen sincs elmaradva ez a hivatal megalakítási folyamat, ugyanis ahogy Ligeti Miklós az egyik jelölt kiemelte, 1990-től kezdve, hát elmaradt az a fajta elszámoltatás, vagy ugye az előző kormányzatoknak a körmére nézés. Ez egy nagyon érdekes szempont, illetve a második jelölt, Unger Anna Róza mondta azt, hogy itt nem pusztán vagyon visszaszerzésről van szó, ez feudalizmus, amit fel kell számolni. Na hát ez meg aztán tényleg évtizedes, de hosszú évtizedes egyfajta ilyen rémálma ennek a vidéknek.
3: Igen, de hát azért a feudalizmus felszámolása, azért én túlzásnak tartom ezt a feudalizmus, de azt, hogy bizonyos elemeiben ez a Magyarország nagyon messze van a polgári világtól, ebben egyetértek, csak ennek felszámolása nem a vagyon visszaszerzési hivatalnak a dolga, tehát azt gondolom, hogy itt ez nagyon sok tényező, egyik pici része lehet annak, hogy végre lesznek, vannak következményei annak, amik történnek Magyarországon, de ennek az egész urambátyám világnak, a politikai kiszolgáltatottságnak, a polgári lét hiányának a megteremtése, nem gondolom, hogy a vagyon visszaszerzési hivatalnak a feladata lenne. Azt gondolom, hogy a vagyon visszaszerzési hivatal dolga az, hogy a lehető legtöbb pénzt szerezze vissza, amit elloptak az elmúlt 16 évben, és ami ennél fontosabb, alakuljon ennek következtében, nem a hivatal munkája következtében, de a a következmények következtében egy olyan helyzet Magyarországon ki, hogy többet ilyet ne lehessen csinálni. Tehát én azt gondolom, és ebben az értelemben működik a dolog. Tehát azt hiszem, meg vagyok győződve arról, hogy ahogy derülnek ki az ügyek, ahogy naponta az asztalra kerülnek azok, amikről persze gondoltuk, hogy vannak, de most tényszerűen itt vannak előttünk 100 milliárdok, ami hát elképesztően nagy pénzig dobálózunk ezekkel az összegekkel, 17 milliárd, ami a Nemzeti Kulturális Alaptáján ugye eltűnt közvetlen kampányokra, már észrevételül kicsi pénz, pedig hát 17 milliárd forint, ugye a magyar kultúra egészére nem jutott ennyi a független kultúrára az elmúlt években. Tehát azt gondolom, hogy elindult ez a folyamat, tehát én ebben az értelemben nem vagyok pessimista, mert ennek a folyamatnak nagyon lényeges eleme az, hogy megtanuljuk, hogy ezt így nem lehet. Hogy a magyar hivatali apparátus, a közigazgatás, a alsóbb szintű vezetők, a megbízott felelősök szerintem az elkövetkező időszakban hiába hívja őket egy politikus fel, hogy ez pedig így legyen, lehet az akár a miniszterelnök is, nem fogják megtenni, mert látják ennek a következményét, hogy ez bizony oda vezethet, mert az ő kezükben a felelősség, az aláíró kezében a felelősség, hogy ezt nem lehet megtenni, mert ennek az lehet a következménye, akár hogy ő börtönben végzi. Tehát azt gondolom, hogy a folyamat elindult. Önmagában a láthatóság, a felszínre kerülés, ahogy mondjuk a lélegeztető gépügy, ami egy legarcátlanabb történt ebben az egészben, ugye a magyar kormánya, annak egy fontos embere, ugye Szijjártó Péter, aki természetesen nem gazdasági szakember, nem is az ő terület a gazdaság, de hát ugye a külgazdaság, ugye hova tartozott valamint hozzá, fürkészőként, hogy annak idején Orbán ezt nevezte, elindul a világba, és vesz 300 milliárdért megszámlálhatatlan számú lélegeztetőgépet, ami azért abszurd, mert mindenki pontosan tudja, hogy lélegeztetőgép orvos nélkül nem működik. Magyarországon 5000-nél bizonyosan, hogy nincs több olyan orvos, aki altatásra felkészült, alkalmas, és ehhez képest ennek a tízszeresét vásárolni önmagában is teljes abszurditás. Most nem beszélek arról, hogy mennyiért tették ezt. Most ott tartunk, hogy a külügyminiszter Orbán annyit a feljelentést tett ebben az ügyben. Ez szerintem nagyon jelentős előrelépés, és egy csomó ilyen ügyet tudunk mondani, ami tulajdonképpen függetlenül a vagyonvisszaszerzési hivataltól működik. Ugye az ügyészség egész másképp áll április 12-e óta a kérdéshez. A legfőbb ügyész lemondott, akinek személyes felelőssége van, elődjének különösen Polt Péternek abban, hogy az ügyészség nem egyszerűen szemet hújt ezeknek az ügyeknek a kivizsgálása ügyében, hanem nem tett semmit, félretette ezeket az ügyeket. Az ügyészség egészen másképp viszonyul ezekhez a dolgokhoz. A rendőrség is láthatóan a nyomozati folyamatokban egészen másképpen teszi a dolgát, mint a Pintér Sándor irányítása alatt. Tehát azt gondolom, hogy nagyon jelentős előrelépések vannak. A vagyonvisszaszerzési hivatal egyik eszköze ennek a történetnek, de nem önmagában egy tisztességesebb, lakhatóbb, élhetőbb Magyarország megteremtésének intézménye.
2: Két jelöltet említettünk, itt van a harmadik, Sárvári Nikolasz, nem a pályázati pontozás alapján jutott tovább, hanem a Tisza úgymond frakciósogon vitte be a meghallgatásra, majd azt állította a párt, hogy nincs saját jelöltje. Nem teszi ez a valamennyire ellentmondás már indulásakor politikailag terhelti a jelöltségét?
3: Hát ez egy újabb ilyen kommunikációs hiba, amit én teljesen értek, én 1990-ben kerültem, 88-ban kerültem bele a magyar politikába a rendszerváltás legelején, és hát amatőrként elkövettünk komoly hibákat. És azt gondolom, hogy itt is azért vigyázunk el, amikor számon kérünk tisztás politikusoktól, akik a semmiből, a civil életből kerültek a politikába, hogy elkövetnek kommunikációs hibákat. Rosszul mondták el az elején, hogy került a harmadik jelölt a képbe. Ugye egyrészt úgy került, hogy az egyik lemondott, visszalépett. Másrészt minden parlamenti frakciónak joga volt jelölni egy plusz személyt a pályázók közül természetesen. Úgyhogy itt az történt, ha jól értem most már utólag, hogy a Tisza élt ezzel a jogával, és ha jól értem őket, akkor a negyedik legtöbb pontot kapott jelöltet a háromhoz képest, még hozzá még jelöltként állította, de ezt úgy került a nyilvánosság elő, mintha ő a Tisza jelöltje lenne, és mára már tudjuk, hogy erről nincs szó, egyszerűen a Tisza azt gondolta, hogy legyen legalább három jelölt, és a visszalépéshez kapcsolódóan élt ezzel a jogosítványal, ami egyébként a többi másik három frakciónak is megadatott, ők nem értek ezzel a lehetőséggel. Én tehát ezt egy kommunikációs zavarnak tartom, nem többnek, nem látom különösebb jelentőségét a továbbiakra nézve. Elmondták, hogy nem a Tisza jelöltje, tehát nem arról van szó, mert ugye úgy lehetett érteni az elején, hogy miközben a Tisza által többséggel rendelkező bizottságnak, akik döntenek a személyekről, más embereket hoztak ki a meghallgatásra érdemesnek, addig velük szemben, mint egy a Tisza párt más mondott volna, de nem erről volt szó, szóval már ezt tudjuk, szerintem ez egy baki, amin abszolút tovább lehet menni, nem ezen fog múlni a hivatal működése.
2: Nincs tétovázás, gyorsan alakul a Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal Magyarországon. A részletekről Horn Gáborral, a Republikon Alapítvány kuratórium elnökével beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
3: Köszönöm én is, viszont hallásra.

0: Utazási kisokos Kis Bartalos Évával.
1: Délcsehország a mesebeli Český Krumlovval és a Moldva folyó kanyargó szakaszaival a nyári evezősök és vízitúrázók egyik kedvelt paradicsoma. A folyami kenu és kajaktúrák során azonban érdemes ismerni néhány fontos szabályt. Bár Csehországot sokan a sör kultúrájával azonosítják, a vízen az alkoholfogyasztása komoly következményekkel járhat. A kajakok, kenuk és más vízi közlekedési eszközök irányítója nem lehet alkohol vagy más bódítószer hatása alatt. A népszerű folyószakaszokon időnként ellenőrzéseket is tartanak, és a szabályok megszegése bírságot vonhat maga után. A történelmi városokban, például Český Krumlovban vagy Prágában pedig különösen figyeljünk a műemlékek védelmére. A folyóparti épületekre, falakra, hidakra vagy szobrokra felmászni tilos, hiszen ezek a kulturális örökség részei, megóvásuk közös felelősségünk. Ha pedig beülünk egy autentikus csesörözőbe, élvezzük nyugodtan a helyi hangulatot, de ne feledjük, ha nem kérünk újabb korsó sört, egyszerűen szóljunk a pincérnek. A cseh vendéglátásban ez teljesen természetes, nincs szükség külön jelzésre vagy trükkre.

0: Előzetes letartóztatásba került a kelet-szlovákiai dróngyár elleni támadásra készülő két külföldi személy. 2027-től emelkedhet a kenyér és a pék sütemények ára. Meghalt a háborús bűnök miatt életfogytiglanra ítélt Ratko Mladic. Már több mint 350 halottja van a nepáli villámáradásnak. Holnap még tovább melegszik a levegő, 24-33 fokig emelkedhet a hőmérséklet.
1: Napzárta. Kis Balázsa.
0: Kérem, hallgassák meg a mai nap eddigi legfontosabb híreit. Az Eperjesi Járásbíróság ma döntött arról, hogy letartóztatásban marad az a két külföldi állampolgár, akiket különösen súlyos közveszélyokozás büntettének előkészítésével gyanúsítanak, tájékoztatott Ivana Petrufová, a kerületi bíróság szóvivője. A rendőrség tájékoztatása szerint a két férfi egy drónokat gyártó kelet-szlovákiai üzemet akart felgyújtani. Peter Pellegrini köztársasági elnök felszólította a kormányt, hogy a következő ülésén, esetleg az ország biztonsági tanácsának rendkívüli ülésén foglalkozzon a kelet-szlovákiai üzem ellen tervezett, végül meghiúsított támadás ügyével. Arra is felszólította a kabinetet, hogy foglalkozzon az esetleges további támadások megelőzésével. Olyan intézkedések elfogadását kéri, amelyek nem csak a vállalatokat, hanem elsősorban a lakosságot is megnyugtatják afelől, hogy a biztonsági szervek és a titkosszolgálatok képesek megakadályozni a további lehetséges támadásokat. 3,3 millió euró támogatást hagy jóvá a kormány a gyetvai, a losonci, a breznóbányai és a nagyrőcei járás számára, jelentette be a mai kihelyezett kormányülés előtt Krivány községben Robert Fico miniszterelnök. A kormány a Poljána hegyalja, Nógrád, Gömör és a felső Garammente szociális és gazdasági problémáival foglalkozott a kihelyezett ülésen. Robert Fico közölte, összesen 33 feladatot kapnak az egyes minisztériumok a térség helyzetének javítása érdekében. A Szlovensko mozgalom Denisa Szaková gazdasági miniszter és Matúš Utaj Estok belügyminiszter leváltását kezdeményezi az Energetika Szlovensko állami vállalat vitatott személyi döntései miatt. Részletek Mezőszállási Márktól.
2: Az ellenzéki párt szerint a kezdeményezés oka a részben állami tulajdonú Energetika Szlovensko vállalat felügyelőbizottságába történt vitatott kinevezések. Michal Sipos parlamenti képviselő szerint a két miniszternek a parlamentben kell majd magyarázatot adnia az ügy miatt. A vita középpontjában Marcela Martonová kinevezése állt, akit a társaság felügyelőbizottságának elnökévé jelöltek. A Zastavme korrupció ellenes alapítvány szerint férje érintettsége miatt összeférhetetlenségi kérdések merülhettek fel Matúš Utaj Estok belügyminiszter Abu Dzabiba tett Forma 1-es utazásának ügyében. Martonová később lemondott a tisztségéről. Az ellenzék egy másik kinevezést is kifogásol. Ljubos Mihály, korábbi futballbíró és a LASZ korábbi választás jelöltje szintén bekerült volna a felügyelőbizottságba. Az ellenzéki képviselők szerint energetikai szakmai tapasztalat hiányában nem felel meg a poszt követelményeinek. A Szlovensko mozgalom szerint már összegyűjtötték saját képviselőik támogatását a két miniszter leváltására irányuló indítványhoz, és arra kérik a többi ellenzéki pártot is, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez.
3: Keď si myslia, že sa budú skrývať, nebudú chodiť na tlačovky a že budú posielať nejaké stanoviska svojich hovorcov, tak sú na hlbokom omyle. Ja som týchto dňoch oslovil kolegov z opozície.
2: Ha azt gondolják, hogy elbújhatnak, nem jelennek meg sajtótájékoztatókon és csak a szóvivők nyilatkozatait küldözgetik, akkor nagyon tévednek. Megvannak a Szlovenszkó mozgalom aláírása is Utaj Estok miniszter leváltásához és Denisa Szaková gazdasági miniszter menesztéséhez is. Ezért felszólítom az ellenzéki kollégákat, hogy csatlakozzanak, adják hozzá az aláírásaikat, és minél hamarabb kezdeményezzük ennek a két miniszternek a leváltását. Ők ugyanis saját barátaiknak és támogatóiknak hoztak létre jutalomállásokat állami vállalatokban. Ez már minden határt átlép. Nem fogadható el, hogy olyan embereket válasszanak ki, akiknek nincs megfelelő szakmai képesítésük, akiket az emberek nem választottak meg semmilyen tisztségre, mert nincs meg a bizalmuk, majd pedig egyszerűen beültetik őket az állami vállalatok felügyelő és igazgató tanácsaiba. Nyilatkozta Michal Sipos.
0: Új elnököt választ a szlovákiai oktatási és tudományos dolgozók szakszervezete. A tisztségért 7 jelölt indult. A választás a szakszervezet 10. kongresszusán zajlik, amely csütörtökön és pénteken Pozsonyban ülésezik. A jelenlegi elnök Pavel Ondek már nem pályázik újra a tisztségre. A szakszervezet szerint valamennyi jelölt fenntartotta indulását. A pékek szerint 2027-től a minimálbér emelkedésével együtt növekvő éjszakai, hétvégi és ünnepnapi pótlékok jelentősen megdrágítják a kenyér és péksütemények gyártását. A Pékszövetség szerint a magasabb költségeket kénytelenek lesznek beépíteni az átadási árakba, ami végül a bolti árakra is hatással lehet. Mezőszállási Márk összefoglalója.
2: A minimálbérhez kötött éjszakai, hétvégi és ünnepnapi pótlékok emelkedése miatt 2027-től nőhetnek a kenyér és a péksütemények előállítási költségei, közölte a szlovák pékek, cukrászok és tésztagyártók szövetsége. A szervezet elnöke Milana Lapsanszky szerint a szlovákiai kenyér, péksütemény és édességgyártás több mint 82%-a olyan időszakban zajlik, amely után pótlék jár a dolgozóknak. A minimálbér 2027-ben várhatóan 972 euróra emelkedik, ami a pótlékok növekedését is maga után vonja.
4: Rozumieme snahe štátu a odborárov o zvyšovanie minimálnej mzdy. Zároveň však dlhodobo upozorňujeme, že príplatky za prácu v noci cez víkendy.
2: Megértjük az állam és a szakszervezetek törekvését a minimálbér emelésére, ugyanakkor régóta felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ehhez kapcsolódó éjszakai, hétvégi és ünnepnapi munkavégzés után járó pótlékok rendkívül magas szintet érnek el, ezért régóta kérjük az államot, hogy tegye reálisabbá a rendszert. Egy például 1000 eurós bruttó fizetés esetén az ágazatunkban az éjszakai és hétvégi munkavégzés, amely a pótlékos időszak jelentős részében történik, akár meg is duplázhatja a bruttó bért, így az majdnem 2000 euróra emelkedhet. A pótlékrendszer változása jelentősen növelni fogja az ágazat termelési költségeit, amelyeket kénytelenek leszünk tovább hálítani a kereskedők felé, és arra hívja fel a figyelmet, hogy a speciális munkarendben működő ágazatok, például a pékségek, energetikai vállalatok vagy biztonsági szolgálatok számára külön megoldásokra lenne szükség.
0: 84 éves korában a hágai börtönkórházban meghalt Ratko Mladic volt boszniai szerb katonai vezető. Mladic életfogytiglani büntetését töltötte a boszniai háború idején elkövetett népirtás és háborús bűncselekmények miatt. A volt jugoszláviai nemzetközi törvényszék 2017-ben ítélte el. Ratko Mladicot 2011-ben fogták el Szerbiában, miután 16 éven át bujkált. Fia idén áprilisban arról számolt be, hogy apja agyvérzést kapott, és állapota fokozatosan romlik. A Magyar Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága Unger Anna Rózát, az ELTE Társadalomtudományi Karának docensét jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. Az elmúlt 2 évtizedben becslések szerint 30-60 ezer milliárd forintnyi közvagyon vándorolhatott magánzsebekbe, ami a teljes magyar államadósság egy évnyi összegét is kitehette. Ezért a Tisza párt vállalta, hogy létrehozza a hivatalt, annak érdekében, hogy a közpénzügyi korrupciót, vagyonvesztést és kimentést megállítsa, és felelősségre vonják azokat, akik a rájuk bízott közvagyonnal felelőtlenül gazdálkodtak és visszaéltek. Németország vezetésével 6 uniós tagállam ellenzi az Európai Unió hosszú távú költségvetésének jelentős növelését. Friedrich Merz német kancellár a berlini egyeztetést követően közölte, Németország, Hollandia, Dánia, Ausztria, Finnország és Svédország szerint az Európai Bizottság javaslatához

0: játszásának visszavágóján és 3-2-es összesítéssel 2024 után másodszor kiharcolta a főtáblára jutást. Ezért 18,6 millió eurót kap az UEFA-tól. Nagy csata volt, a vezető gólunk után feljött az ellenfél és kiegyenlített. Tudtuk, hogy lesz helyzetünk a második félidőben. Jól játszottunk, ezért megérdemeltük a győzelmet és a továbbjutást, értékelti Aja Touré, a pozsonyiak vezetőedzője. A liga szakasz sorsolására pár perc múlva 18 órától kerül sor Monakóban. A Ferencváros egy gólos előny birtokában fogadja ma 20:30-kor az Üllői úton a török Trabzonsport a labdarúgó Európa Liga rájátszásának visszavágóján, és ha folytatja veretlenségi sorozatát, bejut a második számú európai kupasorozat liga szakaszába. Szerződtette a kétszeres kupagyőztes Szendrei Norbertet, a Zalaegerszeg középpályását, a labdarúgó NB1-ben szereplő Újpest. A bugár Réka Bergendi, Szofi Hanagavorová, Sidó Bianca összetételű szlovákiai kajak 4-es 500 méteren bejutott a holnap délutáni döntőbe a poznanyi kajakkenu világbajnokságon. A kenus fejes Dániel 1000 méteren, a magyar férfi kajak 4-es pedig 500 méteren kiharcolta a fináléba kerülést. Az érsekújvári Mészáros Noémi negyedik lett a könnyű súlyú egy pár B döntőjében az amszterdami evezős világbajnokságon. A négyből két magyar induló, Koleszár Mihály és Szép Balázs jutott tovább az esős időjárás miatt kétnaposra nyúlt férfi selejtezőből az öttusázó kínai világbajnokságán. A nőknél mindhárom magyar, Guzi Blanka, Bauer Blanka és Erdős Rita is folytathatja. Marozsán Fábián 2-6-6-3-6-3-ra legyőzte az amerikai színekben szereplő cseh Martin Dammot a Winston-Salemi tenisztorna 8-at döntőjében. A monterrei női viadal 8-at döntőjében Udvardi Panna 1-6-6-4-3-6-ra kikapott a második kiemelt belga Elizé Mertens-től. Piros Zsombor bejutott az amerikai nyílt teniszbajnoksága US Open selejtezőjének döntőjébe.
1: Időjárás. Országszerte jobbára napos az ég, az esti órákig 27 és 31 fok közti értékeket mérhetünk. Éjszaka átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, holnap napközben is többnyire napos, gyengén felhős idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29, nyugaton és a déli ország részben 29 és 33 fok között alakul. Kedves hallgatóink, ez volt a Napzárta, a Pátria Rádió adászáró hírműsora. Zsapka Levente hangmester nevében is a hírszerkesztő Kis Balázs köszöni a figyelmüket. Friss hírekkel holnap reggel 6 órakor jelentkezünk ismét. Ha tehetik, ébredjenek velünk. További szép estét a viszonthallásra!

0: korábbi tudásnak óriási súlya van, a korábban megszerzett tudásnak óriási súlya van, és hát sok olyan vélekedés van a mohácsi csata körül, amit több száz éven keresztül súlykoltak az emberekbe. Ennek óriási tehetetlenségi ereje van. Mi azt tapasztaljuk, hogyha újat mondunk, és ez eljut valahová, akkor ott szoktak örülni neki. De hát én 2006-ban jelentettem meg először a saját mohács monográfiámat, és az elmúlt 20 évben akárhova mentem, mindenütt újdonságként hatott, amit mondtam, pedig ebben már eltelt 20 év.
1: Bészabó János történész lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, akivel a mohácsi csatát övező tévhitekről beszélgetek. Rácz Vince vagyok, várom Önöket szombaton a 11 órai hírek után itt a Pátria Rádióban.
2: Pátria Rádió, a Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria, národnostné vysielanie slovenského rozhlasu.